0: Tehát, hogy amikor nem identitásról beszélünk, akkor az identitás egy részéről beszélünk. És egyébként, ha hiszitek, ha nem, ez nem csak transznemű embereket érint, az, hogy
1: Szegény
0: hogy
1: Rákai Filipet is.
0: Nem olyan néven szólítják őket, ahogy szeretnék. Tehát például nekem a közvetlen környezetemben vannak olyan nők, akik elváltak tizen sok év a férjüktől, és bizonyos közműszolgáltatók még mindig a házas nevükre küldik a számlákat, és őket köti ahhoz a házassághoz egy tök traumatikus élmény, egy nagyon szomorú elválásnak az emléke, és egyszerűen nem akarják a papírokon azt a nevet látni, amit akkor hordoztak, és hogy ez egy tök kellemetlen érzést vált ki belőlük. Na, mert most a transzneműek helyzetében ez mindennapos, ráadásul az a név, ahogy szólítják őket, vagy ahogy akarják szólítani őket, az még csak a nemüket sem tükrözi, szóval borzasztó kellemetlen, de igen, visszakanyarodva picit a témához. A jogi, tehát a tranzíció az a folyamat, amikor valaki megéli a nemi identitását, és adott esetben akár a testét is elzigazítja. Mire valaki eljut a tranzíció folyamatáig, azért sok-sok mindenem megy keresztül, vagy egy ilyen nagyon kínzó nemi diszforián, vagy de minden esetben egy ilyen tök mély önismereti folyamaton, mire ebbe a folyamatba egyáltalán belevág. És ennek a tranzíciónak csak az egyik része a jogi tranzíció, vagyis a nem és névváltoztatás. Tehát ez az iratátírás. Egyébként, hogyha erre nincsen lehetőség, akkor egy nagyon jelentős dolog. Hogyha erre van lehetőség, számomra akkor is egy nagyon jelentős dolog volt az én múltam, mert egyébként én is transznemű érintett vagyok. És egyébként az utolsók között voltam, akinek
1: 2020 előtti?
0: Igen, én az utolsók között voltam, akinek a nem és névváltoztatása sikerült az országban. És minden túlzás nélkül mondom nektek, hogy nem biztos, hogy én most itt ülnék, hogyha ez nekem nem sikerült volna. Én nem biztos, hogy kibírtam volna ezeket a mindennapi megalázó helyzeteket. És egyébként a tranzíciónak még emellett van a szociális tranzíció része. Ez azt a részt akarja, amikor valaki megfogalmazza szűkebb, tágabb környezete felé az ő transzneműségét, tehát coming out-tól lényegében, megfogalmazza azt az igényt, hogy egy bizonyos néven szólítsák, egy bizonyos neműként hivatkozzanak rá, stb. Stb. Van egy, illetve a tranzíciónak van egy harmadik szakasz, ez a medikális tranzíció. Általában ezzel szokták azonosítani az emberek a transzneműséget. Ez jelenti a hormonterápiát, a nemi megerősítő műtéteket, tehát az egésznek az orvosi részét.
1: Én azt javaslom, hogy zenéljünk egy kicsit, és utána folytassuk a beszélgetést. Sok kérdés tolult még belém azzal kapcsolatban például, hogy mi a helyzet jelenleg ezeknek, mert azt értem, hogy a jogi tranzíció gyakorlatilag ellehetetlenül Magyarországon ennek a gonosz jogszabálynak köszönhetően, de mi a helyzet az egyéb lépésekkel. Ez itt a Hajnali Hasadás Lindával és Balival, a vendégünk pedig Zsirka Hella, a Háttér Társaság munkatársa, a Háttérnek egy jelenleg is folyó kampányával kapcsolatban. Rövid zene után visszatérünk.

0: Sziasztok! Ez itt a hajnali hasadás, és Balival és Lindával, és itt van velünk Zsirka Hella a Háttértársaságtól,
1: Sziasztok!
0: akivel a háttér most is futó kampányáról beszélünk, és arról, hogy miért olyan fontos, hogy mindenkit a saját nevén szólítsanak a hivatalos irataiban is, és amúgy is.
2: Szóval, hogy arról beszélünk, hogy ezt a inkriminált 33-as paragrafust, ami nem egy paragrafus, hanem hát az a végtelenül megalázó és gonosz szándékú jogi helyzet, hogy Magyarországon nem lehet, ha valaki nem lehet a transz embereknek a tranzícióját jogi eszközökkel is nyilvánvalóvá tenni, hogy ezt akarjátok megváltoztatni, de hogy mi az egyéb helyzet a transzok társadalmi megítélésével kapcsolatban, ennek az egész kérdésnek az egyéb jogi szabályozásával kapcsolatban. Ugye említetted azt, hogy nemzetközi adatok alapján a lakosság 1-1,5%-a, hát ha jól számolom, Magyarország az már csak a mi fejünkben 10 milliós ország, tehát valójában már nem vagyunk 10 millióan, de hogy itt azért mindenképpen több ezer emberről van szó, potenciálisan akár 10 000 emberről is szó
0: abszolút.
2: Lehet.
0: És plusz a
2: Tehát, hogy itt...
0: hozzátartozóik, szerintem azért ez nem csak őket érinti személyesen, hanem a közvetlen
2: Persze.
0: környezetüknek is.
2: Tehát akár több százezer érintett is lehet ebben a dologban, így vagy úgy. Ugye 2020 óta él ez a gonosz szabály, tehát ez különösen fájdalmasan érinti azokat a fiatalokat, akik hát ugye életkorukból adódóan korábban nem merültek fel bennük ezek a kérdések, de most igen, az, hogy valaki felvállalja az identitását, az ezeken a dolgokon hát igen, erősen múlik, de hogy azért ennek vannak egyéb aspektusai is a személyén kívül. Tehát a magyar helyzet egyébként milyen?
1: Ha magyar társadalmi helyzetről beszélünk, akkor érdemes megnézni ezzel kapcsolatban a kutatásokat. Az Orbán kormánynak azért volt egy olyan nagyon súlyos következménye, hogy azokat az embereket, akik korábban is ellenséges, vagy inkább ellenségesebb attitűdöt képviseltek az LMBTQ emberek felé, azokat radikalizálta, és ezek az emberek sokszor feljogosítva érzik magukat arra, hogy gyűlöletbeszédet, gyűlöletbűncselekményt kövessenek el LMBTQ emberek ellen. Egyébként volt is egy ilyen ügyünk a bíróságon, amikor egy leszbikus párra kénstrátottak a villamoson, és később a bíróságon ezt mondta az elkövető, hogy azért tette, mert Orbán Viktor szerint ez helyes. Szurin esetek vannak, és ebből könnyű arra a következtetésre jutni, hogy akkor bizonyára az egész magyar társadalom ilyen. Szerencsére azért a valóságénél árnyaltabb, és a valóságénél pozitívabb. Mi rendszeresen mérjük a társadalmi hozzáállást ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. És a magyar társadalom többsége támogatja azt, hogy a nem és névváltoztatásra legyen lehetőség Magyarországon. Ez az érték, ez 60% fölött van. Az egyébként megosztó, hogy ez pontosan milyen feltételekhez kössék, mert hogy többféleképpen tesszük fel ezt a kérdést az ilyen kutatásokban. Minden esetre az kijelenthető, hogy a magyar társadalom többsége biztosítaná a nem és névváltoztatás lehetőségét a transzneműeknek.
0: És említetted, hogy te is érintett vagy, és azt mondtad, hogyha nem sikerült volna a névváltoztatás 2020 előtt, akkor nem biztos, hogy itt ülnél, vagy így ülnél itt most, hogy milyen kihívások, vagy milyen buktatók vannak a tranzíció során, és hogy nyilván van egy ilyen társadalmi aspektus is, de úgy gondolom, hogy van még sok ilyen vízválasztó, vagy ilyen nehezebb része.
1: Rengeteg. Főleg, tehát, hogy én 14 évesen kezdtem a tranzíciómat egyébként nagyon-nagyon fiatalon. Akkoriban, és egyébként én egy icipici faluból származom, Borsod megyéből, egy 800 fős kis faluból. Szerintem értitek, hogy senki azt se tudta, mifán terem az a transzneműség. Egyébként nagyon sokáig élésem, egyszerűen volt egy nagyon mély belső megélésem, már egészen pici koromtól kezdve, hogy melyik nemhez tartozom, és ez szerint is identifikáltam magam, meg azt szerint is fejeztem ki magam. Mindig nagyon feminin gyerek voltam, és vagy hát ilyen tipikusan feminin. És hogy én ezt szerint éltem az életemet, és 14 évesen, amikor végre felfedeztem az interneten, hogy van ilyen dolog, hogy transzneműség, ez nekem egy akkora megkönnyebbülés volt. Én azt éreztem, hogy választ kaptam mindenre, ami bennem zajlott. Választ kaptam a megválaszthatatlan kérdéseimre. Választ kaptam arra, hogy mi vagyok, hogy mi befolyásolja ennyire mélyen az életemet. Nagyon-nagyon felszabadító érzés volt. Nyilván hiába volt ez egy ilyen megkönnyebbülés pszichésen, azért a tranzíció nagyon-nagyon sok nehézséggel jár. Nyilván amikor, tehát én 14 éves voltam, Magyarországon nem elérhető ilyen dolog, hogy pubertás blokkoló, meg hasonlók. Tehát nálam csak arról lehetett szó, hogy én szociálisan tranzícionálok, tehát a környezetem előtt feltárom azt, hogy én transznemű vagyok, és megfogalmazom ezt az igényt, hogy milyen néven szólítsanak, milyen neműként hivatkozzanak rám. És én ezt megtettem 14 évesen, én úgy kezdtem a középiskolát, hogy nyíltan transznemű voltam. Hát, amit én kaptam...
2: Az is egy vidéki környezet? Tehát csak hogy...
1: Igen, mert ugye, igen. Én Egerbe jártam középiskolába. Amit én ezért kaptam a kortársaktól, a tanároktól, akiknek elvileg az lett volna a dolga, hogy engem védjenek és tanítsanak. Nyilván nem minden tanár, tehát hogy voltak rendes tanáraim, de ezért volt olyan, aki órát tartott arról, hogy mennyire gáz vagyok más diákoknak. És ezért nem gondolom, hogy ezt 14 éves gyerekekkel meg kellene csinálni. Tehát, hogy ez azért nagyon durva volt, és hát nyilván érkezett a kortárs bántalmazás, tehát hogy én a diszkrimináció minden formáját elszenvedtem. Nem öltek meg, mint ezt a mellékelt ábra mutatja, de ezen kívül engem gúnyoltak, leköptek, megütöttek, halálomat kívánták. Tényleg minden, amit el tudtok képzelni. Tehát ezért ezzel a teherrel ebben a környezetben felnőni nem volt egyszerű, és ez nem azért mondom el, hogy sajnáltassam magam, mert én feldolgoztam mindezt, hanem azért, hogy amikor ebben a helyzetben voltam, nekem az egyetlen perspektívem egy jobb életre az volt, hogy amint betöltöm a 18 évet, én hivatalosan is megváltoztatom a nevemet és a nememet, és zsirkahállaként élem az életemet, és felköltözök Budapestre, és hátrahagyom ezt az egészet. Nekem ez volt az egyetlen perspektívám egy jobb életre. És el nem tudom képzelni, milyen lehet azoknak a fiataloknak most, akik ugyanolyan cipőben járnak, mint én jártam, de nincs meg az a perspektíva, hogy amikor betöltik a 18-et, akkor a nemüket és a nevüket megváltoztassák. Iszonyatosan folytogató lehet. És akkor még ez tetőzi az, hogy tele volt nem tudom hány évig a Fidesz-KDNP által gyártott genderellenes gyűlölet plakátokkal a minden utca és utcasarok. Tehát, hogy annyi helyről érkezik egy átlag transznemű felé a gyűlölet, a megvetés, a kirekesztés, és akkor olyan dolgokról még nem is beszéltem, hogy mennyire nehéz az ismerkedés, a magánélet, a családi élet, a barátkozás, a tök sok minden. Tehát, hogy azért ez nem egy egyszerű állapot, és ezért szoktam mindig így már-már kínomban kuncogni magamban, amikor azt mondják az emberek, hogy ez egy divat. Ki az, aki ezt divatból vállalja? Tehát,
2: Igen, ez nekem mindig ez a legdurvább, amikor azt mondják, hogy itt peer pressure, meg divat, de hát ki az, aki ezt divatból vállalja? Viszont egy ilyen technikai bemondást váratlanul műsorunk egyik alapítója és legrégebbi bástyája, Sárosi Péter feltűnt itt a csetben, és tekintettel arra, hogy Peti transzneműséggel kapcsolatos kérdésekben nagyon is progresszív álláspontot képviselve többször exponálta magát. Én a műsorvezetői szerepet most ezzel a gesztussal átadnám neki, mert nekem viszont indulni kell az irodába. Úgyhogy én részemről nagyon köszönöm, hogy bejöttél hozzánk. A beszélgetés folytatódik, csak Bali helyett Petya átveszi a stafétát.
0: Szia Bali, és üdvözlünk Petya.
3: Sziasztok.
0: Halló. Szóval, hogy amit elmondtál a tinédzser korodról, az a fajta társadalmi közeg az valószínűleg ma is jellemző, tehát hogy nagyon
1: Valószínűleg bizonyos helyzetekben igen, én azért látok felívelést, tehát azért több támogató tanárt látok most már, több támogató környezetet, sokkal inkább bekerült a köztudatba, hogy transzneműség egyetlen létezik, ezáltal a szülők is tájékozott, van lehetőségű tájékozottabbnak lenni. Ez nem jelenti azt, hogy társadalmi szempontból most már minden mókakacagás, mert azért még most is látunk olyanokat, hogy nem tudom, transznemű fiatal ellen kilakoltatási végzést ír a saját anyja, meg hasonlók, tehát hogy ilyen történetek vannak. De hogy azért, mert szerencsére így több az ilyen információs kapaszkodó, tehát hogy egy tanár jobban tud tájékozódni transzneműség témában, egy iskolapszichológus jobban tud tájékozódni transzneműség témában. Nyilván azért ezt nehezíti a 2021-es propaganda törvény, ami ugye megtiltotta azt, hogy iskolai felvilágosítás keretében ilyen témákról külső szereplők szót ejtsenek. Szóval ez azért elég gáz, és ezáltal így a fiatalok sokkal inkább ki vannak téve még mindig ilyen helyzeteknek.
0: De akkor szerinted minek köszönhető a javulás? Vagy hogy van egy picit több remény, mint régebben?
1: Ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés, és
0: nem muszáj nem mindent hogy kifejteni, de hogy akkor ez valószínűleg van egy ilyen folyamatos javulás, hogy erre így lehet számítani, vagy hogy azért ezek inkább ilyen külső behatásra történnek.
1: Én azt gondolom, hogy az utóbbi években volt javulás, igen. Tehát ez, hogy széles körűen hozzáférhetőbbek az információk, hogy tele vagyunk egy rakás közösségi média platformmal, ahol el lehet érni ezeket az információkat. Nyilván a mi munkánk is, tehát hogy mi azért egy 30 éve több mint 30 éve működő szervezet vagyunk, nagyon sok erőforrás beleraktunk már, hogy ez a társadalmi szemléletformálás működjön. Nyilván a médiában tapasztalható mainstreaming is segített azon, hogy az emberek ezt már okésabban kezeljék. Szóval nagyon-nagyon sok minden van. Most azért én látok egy backlash-t, tehát egy ilyen visszacsapást nyugaton, Nagy-Britanniában és az Amerikai Egyesült Államokban főleg így transz témában. Meglátjuk, hogy ez mennyire szivárog át Magyarországra, remélem, hogy nem. Mi dolgozni fogunk azon, hogy nem, hogy ez ne így legyen. Mindenesetre nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy éppen mik a társadalmi attitűdök. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy akkor... Tehát azt azért én nem merném kijelenteni, hogy ma már minden transzneműnek könnyebb, mint 10 évvel ezelőtt nekem volt, mert valószínűleg nem. Tehát hogy azért ez nagyon függ attól, hogy milyen családi környezetben vagyunk, hogy milyen iskolába járunk, hogy milyen közegben nőttünk fel, hogy kik a barátaink, hogy milyen emberek vesznek körül. Tehát hogy ez egy őrülten komplex kérdés, és szerintem ezért leginkább az egyéni történetekre kell fókuszálni.
0: Hogy olvastam a bemutatkozásodban, hogy az egyik feladatodnak tekintett, hogy valami ilyesmi, nem pont így volt fogalmazva, de hogy a feminizmussal a kapcsolatot javítsd, vagy erősítsd.
1: Így van.
0: Hogy ez mit jelent pontosan, miért pont a feminizmussal?
1: Én nem csak transzaktivista vagyok, de feminista is, amitől bizonyos szélső jobboldali aktorok szeretnek a falnakra állni. Minden esetre én abszolút meggyőződéssel vagyok feminista, és transzaktivista is. Én hiszek abban, hogy a két mozgalom erősíti egymást, és hiszek abban, hogy a két mozgalom szembeállítása az egy mesterségesen generált morális pánik. És mondok egy jó példát. Nagyon sok közös ügye van a két mozgalomnak. Tehát az, hogy én nem tehetem, nem rendelkezhetek a saját testem felett, hogy én nem kapom meg, vagy nem olyan minőségben kapom meg a számomra szükséges egészségügyi ellátásokat, ahogy én azt szeretném, vagy hogy én azt elvárnám mondjuk az államtól, vagy az egészségügytől. Ezek hatalmas közös pontok a feminizmusban és a transzaktivizmusban. De mondok egy ilyen tágabb, kicsit filozófiai értelmezést is. Van egy olyan irányzat a feminizmuson belül, hogy transzfeminizmus, ez így kifejezetten így a transzinkluzív feminizmus, aminek az az egyik mottója, hogyha a társadalom szemében nem lenne valamilyen aláfölé rendeltségi viszony a nemek között, tehát a férfiak és a nők között, akkor a kettő közti átjárás sem büntetnék ennyire. Ami szerintem egy nagyon érdekes gondolkodni való, és mindenkinek javaslom, hogy gondolkodjon el ezen a kérdésen, mert ha megnézzük mondjuk egy transznő történetét, akkor, vagy megnézzük mondjuk az én történetemet, hogy saját példával éljek. Engem nem azért kezdett el gyerekként büntetni a társadalom, mert transznő voltam. Azt sem tudtam, hogy transznő vagyok, nem volt rá szavam. Azért kezdett el büntetni, mert feminin voltam. Tehát én itt egy hatalmas összefüggést látok a két mozgalom között.
3: Kérdezhetek?
1: Kérdez.
3: Hogy ahhoz mit szólsz, hogy a magyar progresszív média egyik zászlós hajóján, a Partizánon egy olyan videoblog, vagy nem is tudom, műsor van, a Zsófilter, ahol így rendszeresen hát eléggé transzellenes kontextusban feministának beállított tartalmak jelennek meg.
1: Most már nincs ilyen műsor. Igen, most már ez nem a Partizán ernyőjelet fut egyébként. Rettenetesen károsnak gondoltam ezt az adást, mert nagyon-nagyon sok megalapozatlan, rosszindulatú állítás hangzott el benne. Egyébként háttértársaságként volt is egy közleményünk ezzel kapcsolatban, ami kifejezetten arra fókuszált, hogy abszolút egyoldalúan volt bemutatva ez a téma. Tehát, hogy ilyen vélt vagy valós aggodalmak, mindenféle nem alátámasztott tények, kiragadott esetek, felnagyított helyzetek, úgyhogy egy szó nem esett arról, hogy egyébként milyen mértékű diszkrimináció éri a transzneműeket, vagy egy mi az ő mindennapi valóságuk, tehát hogy sokszor úgy voltak ezekben az adásokban keretezve a transzneműek, mint valamiféle, nem tudom, úri huncutsággal élő, nagyon kényelmes életet élő emberek, és hogy azért nem ez az átlag magyar transz valóság, ezt biztosan el tudom mondani.
0: És miért?
3: Sőt, ugye...
0: Bocs, mondjad.
3: Sőt, ugye gyakran én inkább azt is éreztem, hogy ilyen félelemkeltő, tehát, hogy így, mint hogyha a nőknek félniük kéne attól, hogy beengedik a tereikbe a transz nőket, mert ugye ezzel így a biztonságokat veszélyeztetik, tehát többször ilyesmi keretezés volt.
1: Sokszor erre volt kiegyező, igen, de én azt gondolom, hogy aki attól fél, hogy a transznők bármiféle veszélyt jelentenek rá, az valójában a férfiaktól fél. És hogy ez a félelem nem alaptalan. Tehát, hogy azért azt látjuk, hogy... És nem azt mondom, hogy minden férfi elkövető, mert nem. De hogy azért azt látjuk, hogy azért a nemi erőszak esetek túlnyomó többségét férfiak követik el, a gyilkosságok túlnyomó többségét férfiak követik el, úgy összességében az összes bűncselekmény többségét férfiak követik el, tehát hogy nyilván nőként, nyilván nekem is van tapasztalatom a szexizmussal, nem kevés, és hogy értem ezeket a félelmeket, amik ebből a struktúrális helyzetből jönnek, és ezek, és én azt gondolom, hogy van valós magja félelmeknek, viszont ez a félelem nagyon-nagyon rossz irányba mutat, amikor azt feltételezik, hogy a transznőktől kell félni, mert nem a transznőktől kell félni. Tehát nagyon-nagyon nagy el vagyunk tévedve, hogyha azt gondoljuk, hogy bármiféle veszélyt jelentene ránk a női terekben a transznőknek a jelenléte. Már csak azért is, mert hogy az esetek túlnyomó többségében a transz emberek úgy általában a bűncselekményeknek nem az elkövetői, hanem az elszenvedői.
0: És akkor lehet azt mondani, hogy a transznemek jogegyenlősége, a nők jogegyenlősége, valójában ezek erősítik egymást, tehát bármelyik halad,
1: abszolút.
0: Húzza magával a másikat.
1: Abszolút. Van is egy mondás, hogy senki nem lehet egyenlő, amíg nem mindenki egyenlő.
3: Mit gondolsz azokról az ügyekről, amiket gyakran szoktak itt felhozni, mondjuk a sportolásban a transznők és a... Hát, hogy ezekről a kérdésekről, meg vannak ilyen néha előhozott ügyek, amikor hogy börtönbe bevonult valaki, és akkor ő nőnek identifikálta magát, és akkor ezeket a kiragadott példákat szokták általában felhozni, hogy itt a nőknek félniük kell.
1: Ó, igen, nagyon jól ismerem ezeket az eseteket. Beszéljünk először a sportról. Azt ezért szeretném leszögezni, hogy én nem tervezek élsportoló lenni, és nem is terveztem. És egyébként nem ismerek olyan magyar transzneműt, aki ilyen ambíciókat dédelgetne. Hogyha egyébként van olyan magyar transznemű, akkor ezúttal is üzenem, hogy támogatom és szupportálom, tehát hogy nem ezért mondom. De hogy ezzel azt szerettem volna kifejezni, hogy sem a nem transznemű, sem a transznemű emberek számára, vagy nők számára nem az a legnagyobb probléma, hogy a transznők jelen vannak az élsportban. Tehát, hogy egy átlag magyar transznemű a konditeremben nem mer lemenni, nemhogy olimpián indulni. Egy átlag női sportoló, élsportoló sokkal nagyobb problémákkal is szembesül, mint az, hogy vannak transz emberek a sportban. Például az alulfinanszírozottsággal, például arra, hogy azzal, hogy nem biztosítanak olyan körülményeket, ami az ő előre haladásokat segíteni a sportban. Egyébként érdekeseképpen azt is elmondom, hogy a nem is névváltoztatás, az ez semmiben nem befolyásolja ezt az egész sportkérdést, mert hogy a sportban, amikor meg akarnak győződni egy ilyen vizsgálattal, hogy az adott sportoló az transzneműe vagy interszexe, akkor nem azt nézik, hogy mi van a személyében, hanem különböző hormonális vagy genetikai vizsgálatokat csinálnak. Nyilván ez itt teljesen más kérdés, hogy ezek a vizsgálatok mennyire etikusak. Mindenesetre az iratokban lévő nem ez semmiben nem befolyásolja, és még azt is hozzátenném, hogy a legfrissebb kutatások ezzel kapcsolatban kimutatták azt, hogy ezek a versenyelőnyök, vagy most ugye ezek vagy valós versenyelőnyök, azokat most nem fejteném ki, mert ez egy nagyon hosszú téma. Mindenesetre, hogy ezek a versenyelőnyök, ezek sokkal kevésbé függnek genetikai adottságoktól, sokkal inkább hormonszinttől. És ilyen formán egy olyan transznőnek, aki már x éve, most nem tudom megmondani pontosan, hogy hány éve, vagy milyennek a határa, hormonterápián van, annak igazából semmilyen versenyelőnye nincs egy rakás sportágban, vagy ezekben az ilyen említett sportágokban, ahol egyáltalán ennek van jelentősége. Nyilván az megint egy más, tök más kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a transznemű élsportoló nincsen hormonterápián, és őszintén szólva, én kialakíthatnék ezzel kapcsolatban egy álláspontot, de nem akarok, mert számomra ez nem egy fontos vagy égető kérdés. Majd lehet, hogy 5 év múlva ez lesz. Aztán van ez a...
0: Meg azért, bocs, hogy ezek azért egyedi esetek.
1: Abszolút, abszolút.
0: Tehát, hogy nehéz ezekre szabályt alkotni.
1: Abszolút, igen. És nyilván fontos az, hogy igazságosan mérkőzzenek meg a sportolók. Ezt én egy percig nem vonom kétségbe, de azért az is fontos, hogy senkit ne zárjunk ki abból a lehetőségből, hogy ilyen sportoló legyen, és szerintem ezeket a kérdéseket meg kell vitatni, és megoldást kell találni rá közösen az érintettek bevonásával. Aztán van ez a börtön kérdés, ez én azért szoktam így mosolyogni magam, amikor felmerül, mert hogy amikor transzneműekről van szó, akkor hirtelen mindenkinek nagyon fontos lesz, hogy milyen életkörülmények között élnek a börtön lakók, és engem nagyon-nagyon zavar az a megközelítés, ami egyébként a mosdókérdés vagy öltözőkérdés során is felszokott merülni, az a keretezés, hogy a transznemű emberek, tehát az én létezésem, az így bárkire, önmagában bárkire bármiféle veszélyt jelentene. Tehát, hogy amikor egy nem transznemű nő bekerül a női börtönbe, akkor ezért ott megvizsgálják, hogy ő milyen bűncselekménnyel került be abba a börtönbe, és hogyha sorozatgyilkosság miatt, akkor nem valószínű, hogy a cellatársak mellé rakják, tehát hogy ezeket azért mérlegeli az igazságszolgáltatás, hogy milyen körülmények között tartja fogva ezeket az embereket. Hogyha egy transznemű nő bekerül a női börtönbe, egy olyan transznemű nő, aki egyébként, mit tudom én, boltlapásért van ott, vagy bármi ilyesmi, és egyébként semmilyen potenciális fenyegetést nem jelent senkire, akkor én nem látom akadályát, hogy a női börtönben legyen. Tehát, hogy miért ne lehetne? Nyilván, hogyha gyilkosságért került oda, vagy bármilyen ilyen kaliberű bűncselekmény miatt került oda, akkor azért felmerül az a kérdés, hogy elszeparáltan tartsák-e a többi fogvatartottal, és szerintem ezt a kérdést fel is kell tenni ilyen esetekben. Igen, szóval így nagyjából dióéjban ez az álláspontom erről a két kérdésről.
0: Még nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy ha van még kérdésed, Petya, akkor lőjed. Nekem van egy utolsó kérdés a fejemben. Van most kérdésed?
3: Nem, mondja nyugodtan, tök jól megválaszolt, csak így ezek annyira gyakori toposzok manapság, a közösségi médiában, meg minden, teljesen fel vannak fújva, úgyhogy szerintem ez nagyon jó, hogy ezt ilyen jól kifejtetted.
1: A másik kedvencem, ezt még elmondhatom, amikor olyan kommenteket kapok, hogyha majd 1000 év múlva kiessek a hullámat a régészek, akkor egy férfi csontvázat fognak találni. Tehát, hogy ez nem hiszitek el, de hogy ez egy gyakori érv. És ezeket emberek leírják kommentekben, és akkor úgy szoktam, úgy fogni szoktam a fejemet, hogy így kit érdekel már, mint hogy így 1000 év múlva, hogyha valaki kiesse az én maradványomat, akkor már nem mindegy, tehát hogy addigra én már 1000 éve alatt leszek, és hogy én ebben az életben akarok önazonos lenni, és ebben az életben akarom jól érezni magamat, tehát hogy nem szempont az ilyen folyamatokban, hogy majd az 1000 éves, 1000 év múlva a régészek mit mondanak. Bocsánat, csak ez annyira abszurd volt.
0: Nem, egyébként pont ilyet akartam kérdezni, hogy van-e valami, ami nem hangzott el, és szerinted még fontos ennél a témánál elmondani?
1: Igen. Szerintem egy nagyon fontos információ van még. Ugye beszéltünk arról, hogy a nem és névváltoztatás hiánya, az folyamatos hátrányos megkülönböztetésnek teszi ki az érintetteket. És ez egy gonosz és aljas jogszabálymódosítás volt. Viszont itt még nem állt meg a gonoszság és az aljasság, mert hogy ennél egy még gonoszabb és még aljasabb dolgot is csinálta a Fidesz-KDNP, illetve hát az akkori országgyűlés. Ez pedig az, hogy módosították az élő bánásmódról szóló törvényt. 2003-ban Magyarország volt a világ első országa, ami az egyenlő bánásmódról szóló törvényben nevesítette védett tulajdonságként a nemi identitást. Ez ugye azt jelenti, hogyha valakit a nemi identitása miatt hátrányosan megkülönböztetnek az élet számos területén, mondjuk amikor a közszolgáltatásokat, stb. Igénybe veszi, akkor az büntetendő. Na már most, 2025-ben az egyenlő bánásmód

0: A lehető leggyorsabban.
1: A lehető leggyorsabban. Ez tényleg, tényleg emberéleteket befolyásol és kockáztat.
2: És hogy tudják az emberek ezt támogatni?
1: Töröljék a 33-as.háttér.hu, kérlek írjátok alá a petíciót, illetve beszélgessetek erről a témáról támogató attitűddel a családotokkal, barátaitokkal, ismerőseitekkel, és álljatok ki a transz emberek mellett.
0: Jó, köszönjük szépen, és köszönjük hogy itt voltál, és majd gyere máskor is, és számolj be a fejleményekről.
1: Mindenképpen, szívesen.
0: Jó, köszönjük szépen. Sziasztok, ez volt a hajnali hasadás.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Először állt föld körüli pályára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta. 11. repülése során körülbelül 275 kilométeres magasságba juttatták. Az eredeti cél az volt, hogy 10 óra alatt 6-szor megkerülje a Földet, mielőtt a csendes óceánba ereszkedne. A küldetés megkezdése után azt közölte a SpaceX, hogy a Starship 3 órával hamarabb hajt végre leszállást. Az indítás után volt némi gond, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók miután más meghibásodást nem tapasztaltak, úgy döntöttek, hogy folytatják az emelkedést. Ahhoz, hogy pályán maradjon, a rakétának kb. 28.000 km/órás sebességgel kell haladnia. Ez csak az első állomás egy nagyobb holdmisszió előkészítésének. A NASA űrhajósokat és eszközöket szeretne a Holdra juttatni. A SpaceX korábban csak szuborbitális pályán tesztelt a rakétát, ami lakott területről távol zuhanhatott csak le, az orbitális pályáról visszatérő rakétákat viszont nehezebb kezelni, írja a Telex.
5: A Reuters elemzése szerint az európai tengerek felszíni hőmérséklete júniustól augusztusig átlagosan 21,6 Celsius fokot ért el, ami az elmúlt 45 év legmagasabb értéke, írta a Greenfo. Az asztúriai partvidéken a barna alga erdők mintegy 95%-a eltűnt 2010 óta. A hínárosok, amelyeknek 20 Celsius fok alatti hőmérsékletre lenne szükségük, pusztulásukkal a homárok, a languszták és a tengeri sünök eltűnését is okozzák. A helyi halászok most tudósokkal és természetvédőkkel összefogva laboratóriumban nevelt szaporító anyaggal próbálják újra telepíteni a hínárosokat. A földközi tengerben az invazív fajok terjedése okoz egyre súlyosabb problémát, mivel a Suezi csatornán keresztül a Vörös-tengerből és távolabbi vizekből érkező fajok kiszorítják az őshonos populációkat. A Ciprusi Akadémia jelentése alapján a földközi tengerben már több mint 1000 nem őshonos faj él. Andy Burnham, brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez.
3: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, jó reggelt! A megtervezett valóságot hallgatjátok. Én az egyik, az F jelű Máté vagyok, és itt van Zsuzsi, és a mai adásban, csak megnézem, hogy milyen színű a vendégnek a, mondom, a kék, azt hiszem, mert meglátjuk mindjárt. A mai adásban a kis suspense, hogy ki a vendég először, hogy miről fogunk beszélgetni, az alkotmányozásról, a szabadság és emberi jogokról, hát egyáltalán arra, hogy mi az alkotmány, hogy jön létre, meg mire jó, meg mit csinálunk vele, és a vendégünk pedig Stáric Péter, ügyvéd és alkotmányjogász.
1: Üdvözlök mindenkit!
0: Gyorsan bemutatlak, hogy a hallgatók is képbe kerüljenek. Péter az ELTE-n végzett aktívan praktizáló ügyvéd, dolgozott az Alapvető Jogok Bizottságának hivatalában az Esélyegyenlőségi és Gyermekjogi Főosztály jogi főreferensenként, majd később vezetőtanácsosként. Profiába tartoznak az alkotmányi ügyek és a nemzetközi emberi jogi szervek előtti eljárások is, kiemelten a Strasbourgi Székhelyű Emberi Jogok Európai Bizottsága. Ügyvédi tevékenysége mellett az ELTE AJK alkotmányi tanszékén alkotmányjogi tanszékének megbízott oktatója. Végig fog bugdácsolni ezen, és...
2: Van egy olvasó szemüvegem, úgyhogy kérlek.
0: Ez nem az a baj, ez a rádiózása alkalmasát tévő beszédhibák sora. Oké, találkozhattatok vele szakértőként több független média anyagaiban, ismertetek Karsai Dániel ügyvédjeként is. Ő vezette azt a jogi csapatot, amelyik Dánielt képviselte az Emberi Jogok Európai Bizottsága előtt. Légy szia, javíts ki, egészíts ki, én Petiként fognak szólítani, bocsánat, igen. Úgyhogy kérlek, javíts ki. Köszönöm, vagy egy tégy hozzá bármit.
1: Ez bőségesen elegendő szerintem, köszönöm szépen.
0: Oké. Szóval, hát a mai témák ugye az alkotmányozás, meg hogy mi is az alkotmány, meg egyébként mik ezek az ilyen legalapvetőbb jogok, amik igazából meghatározzák itt kb. A társas együttélésünk keretrendszerét. De hát nem én akarok dumálni, hanem azt szeretném, hogy te, szóval, hogy... Azt arra kérnélek, hogy így beszéljünk arról, egyébként mi ez, meg hogy mire kell nekünk ez az alkotmány.
1: Igen, nagyon érdekes, és nagyon jó.
0: Várj, most már te vagy ez? Akkor ez vagy? Majd beszélj.
1: Most?
0: Aha. Igen, jó, bocs, oké.
1: Okay. Jó, tehát maga az alkotmány egyébként nagyon érdekes, hogy felvezetted, és szerintem nagyon találó, hogy nehéz megmondani, hogy mi is egy alkotmány. Tehát ez egy részben jogi dokumentum, részben politikai, részben a társadalmat tükröző. Tehát nincs egy olyan egységes fogalmunk, hogy igazából az alkotmány az pontosan mi, és mi az, aminek benne kell lennie, vagy benne lehet egyáltalán, vagy nem lehet benne. Ez egy nagyon rugalmas igazából maga az alkotmány koncepció. A lényeg igazából az, hogy ez valahol annak az alapja, hogy egy adott országban milyen feltételek mellett tudunk mi együtt élni. Mik azok az alapvető szabályok, amiben egyet tudunk érteni, mi az, ami minket összeköt. Tehát az egész funkciója az alkotmánynak igazából az, hogy meghatározza magát a nemzetet és az együttélésünknek az alapvető szabályait, intézményeit. Ugye, ha a magyar alkotmányt nézzük, itt az alkotmány alaptörvény eleve egy érdekes szó, tehát igazából szinonimák. Ugye a magyar alaptörvény nagy A-val egy elnevezés, de ettől még ez is egy alkotmány, tehát nyugodtan lehet ezeket szinonímaként használni. Az alaptörvény kifejezésünk igazából a németektől jött, a Grundgesetz, ami egy alaptörvény, ugye, ha lefordítjuk, de nincsen olyan jellegadó különbség az alkotmány és alaptörvény fogalma között. Legfeljebb annyiban szoktuk, hogy az alaptörvény a jelenlegi, és alkotmányként ugye az előző 89-es alkotmányra szoktunk hivatkozni, de egész nyugodtan lehet a kettőt szinonímaként kezelni.
0: De ennek van valami önmagán túltató jelentés, hogy akkor egy szinonimát kezdett el használni az ezt megalkotó, az előző kormány, hogy alaptörvény kellett és nem alkotmány. Ennek van valami szimbolikus jelentése amúgy?
1: Abszolút. Tehát a szimbolizmus nagyon fontos az alkotmányokban, az emberi jogoknál is. Tehát ha azt akarjuk kifejezni, hogy váltunk, szakítunk a korábbi alkotmány által képviselt egy-egy nézőponttal, egy-egy koncepcióval, akkor ezt jól tudja tükrözni, hogy alkotmányról alaptörvényre nevezzük át az új alkotmányt.
0: Aha, de hogy egyébként a...
2: Nem, csak hát ezért elkérdés, de mi a különbség egyébként így akár szimbólumában is, hogy alaptörvény, tehát azért ez valahogy egy ilyen, és mint egy alkotmány. A kettő azért nagyon más...
0: Ja, igen, az alkotmány van valami magasztosabb, vagy nem tudom, valamilyen kicsit, nem is nekem az ilyen...
2: Az alaptörvény?
0: Az alaptörvény az ilyen szigorúbb dolog, ez egy ilyen keményebb dolog, igen, az alkotmánynak meg van valami kicsit ilyen, igen, tehát hogy így ilyen, valami kicsit ilyen más szférába tartozó hatás, vagy ilyen konnotáció nekem.
1: Ez nagyon érdekes, ez mindenkinek egyedi szerintem. Az én szubjektív véleményem is az, hogy az alaptörvény az sokkal inkább arra utal, hogy ez egy jogi jellegű, valamilyen kötelezést tartalmaz. Tehát a törvényről mindenkinek az eszébe, hogy be kell tartani, ha nem tartjuk be, büntetés van, ez a joghoz kötött. Tehát nagyon érdekes, ami gyakran újdonság szerintem, hogy az alaptörvény az egyébként nem jogszabály. Tehát nagyon érdekes, hogy törvény van a nevében, de nem jogszabály. Tehát maga az alaptörvény mondja meg, hogy mik a jogszabályok. Törvények, rendeletek, önkormányzati rendelet, kormányrendelet, miniszteri rendelet, stb., de maga az alkotmány vagy az alaptörvény nem jogszabály.
0: Ezt egy kicsit létszik, ez az, amit így azt hiszem mindig, hogy értek, de aztán rájövök, hogy ha bárkinek el kell mondanom ezt két vonatban, akkor nem tudnám elmondani, tulajdonképpen mi a különbség. Mert ezt le tudod folytani ilyen nagyon laikusnak, mint én vagyok. Nem. Tehát, hogy igazából mi jelent az, hogy mi ez, hogy mi ez akkor ez a különbség, hogy törvény, és akkor mi van akkor az alkotmányban?
1: Ez annyit jelent igazából, hogy az alkotmány az alapvető szabályokat mondja meg, hogy hogyan élünk együtt, hogy működnek az intézményrendszereink, tehát a legáltalánosabb szabályokat találjuk benne, de a konkrét módozatokat, hogyan működik mondjuk az életünk, milyen bűncselekmények vannak, hogyan történik egy szerződéskötés, ezt ugye már törvények rendezik. Tehát a konkrétumok azok mindig jogszabályi szinten vannak. A lényeg igazából az, hogy maga az alaptörvény közvetlenül nem kikényszeríthető. Ez mit jelent? Bíróság előtt nagyon kivételes esetben tudjuk közvetlenül az alaptörvényre hivatkozva elinteni a pert, vagy igazat szerezni magunknak. Tehát az sokkal általánosabb, absztraktabb igazából az alkotmány, de az alkotmányban vannak azok a szabályok, hogy minek kell megfelelnie a törvényeknek például. Tehát egy törvény soha nem lehet ellentétes az alaptörvénnyel, tehát ez mindig a kettőssége az alkotmányoknak, hogy igazából a legalapvetőbb játékszabályok és a határok is az alkotmányban vannak, a konkrét megvalósítások pedig a jogszabályi szinten törvényekben, nagyon gyakran rendeletekben.
0: Oké, nézzünk példát, mert most azt hiszem, hogy értem, és akkor most ki fog derülni, hogy nem értem. Tehát mondjuk ilyen, mondjuk, ha azt mondom, hogy van valami, mondjuk a társadalomban egy ilyen alapműködés, amit megfigyelünk, és azt szeretnénk, hogy ez egy normaként megjelenne, mondjuk legyen ez mondjuk a jobbra tartás, vagy az, hogy mi itt, nem tudom, egy domináns, jobbkezes kultúra vagyunk, többen vannak jobbkezes, mint a balkezesek, és akkor azt mondjuk, hogy ezt valahogy beírjuk az alkotmányba, vagy akkor erre már lehet építeni mondjuk a szabályozásokat, mint a kereszt. Nem tudom. Például ez lehet, hogy, vagy mondj példát, hagyjuk ezt.
1: Igen, ha szabad egy másik példát javasolni. Az alaptörvényben találkozunk például, ha valaki már olvasta az alaptörvényünket, az emberi jogok katalógusával. Tehát, hogy milyen emberi jogok vannak, mik azok az alapjogok, ez is egy szinoníma, tehát az alapjogok mégis micsodák. Van ugye a véleménynyilvánítás szabadsága, ami annyit jelent, hogy a mindannyiunkat érintő közügyekben van lehetőségünk elmondani a véleményünket szabadon. Ezt mindenki másnak alapvetően tiszteletben kell tartania, az államnak is értelemszerűen, de azért ennek vannak határai. Ezt tudjuk meg az alaptörvényből. Hogy egyébként egy konkrét kritika például, akár egy miniszterrel szembeni megfogalmazott kritika, legyen az nagyon durva, legyen az akár szóbeli, vagy írásbeli, legyen az egy obszén, akár karikatúra, hogy ez belefér vagy sem, ezt már az alkotmányos elvekre figyelemmel, tehát, hogy vannak határai a véleményszabadságnak, de a büntető törvénykönyvből, vagy a polgári törvénykönyvből fogjuk megtudni. Vagy például a sajtótörvényből. Tehát mi történik akkor, ha lejön egy olyan sajtócikk rólunk, amiben valótlanságokat állítanak. Az alkotmány annyit mond, hogy ez is a véleménynyilvánítás szabadságába tartozik, de ez nem egy korlátlan alapjog, ezt mások emberi jogaira figyelemmel, nyilván a minket ért sérelemre figyelemmel lehet korlátozni. Hogy hogyan történik a sajtóhelyreigazítás, mit kell megküldeni ilyenkor a sajtószervnek, hány napon belül, melyik bíróság jár el, mennyi pénzt kérhetek sérelemdíj jogcímen, ez már mind alacsonyabb jogforrásokból derül ki, törvényekből, rendeletekből, bírói gyakorlatból nagyon gyakran. Tehát a konkrétumok mindig az alacsonyabb szinteken jönnek elő.
0: És ez minden pontjára igaz, vagy vannak ilyen, nem tudom, alá van húzva sárgával az, ami ilyen, akkor ebben kitérünk bővebben egy törvénykönyvben. Vagy ez jelölve van? Vagy bármi, ez általánosan értelmezés kérdése.
1: Ez nem szükséges igazából külön jelölni. Tehát maga az alaptörvénynek pont az a lényege, hogy egy önmérsékletet tanúsítson, és ne menjen bele a részletekben. Kicsit spoilerezve, ezzel érdemes belemennünk, hogy az alaptörvényünk az hogy jutott el egy alapvető általános alkotmánytól odáig, hogy egész konkrét akár értékválasztások, vagy hát ténymegjelölések vannak jelenleg az alaptörvényünkben.
0: Abszolút, erre igen, mi elbeszéltük meg, hogy erre fogunk haladni, de Zsuzsinak volt valami.
2: Igazából még csak arra akartam így visszatérni, tehát hogy van ez a jogi hierarchia, ugye, és akkor ha adott törvény, mondjuk nem tudom, egy sajtóperben fognak alkalmazni, de ott nem tudom, tovább viszik az ügyet, akkor van az, hogy már egyre magasabb szinteken az alkotmány jogász, vagy nem, tehát igazából én nem tudom ennek a módját. Tehát, hogy akkor szokták így tovább vinni ezeket az ügyeket, és akkor az alkotmányra hivatkozva lehet ott akár, nem tudom, pereskedésben is hivatkozni? Nem tudom, mennyire értető, amit így...
1: Ez egy abszolút remek kérdés szerintem, tehát
2: igen,
1: nagyon...
2: Nem, én nehéz megfogalmazni, mert nyilván ugye a joghoz kevésbé értek, de hogy én úgy tudom, ugye van ez a hierarchia, és akkor egyre följebb viszik mindig az ügyeket, hogyha nem tudnak megállapodni egy adott szinten, hogyha...
1: Igen, ezt... ugye több szintű a jogorvoslati rendszerünk, aha, tehát ha egy bírósághoz egy döntést, azzal szemben lehet fellebbezni, ha a másodfokú döntés sem tetszik meg, vagy mikor elmehetünk a kúriára felülvizsgálattal, ha az sem, akkor alkotmánybíróság, strasbourgi bíróság, tehát van ennek egy ilyen fokozatossága. Az nagyon fontos, hogy mivel az alaptörvény, ugye a magyar jogrendszernek igazából az alapja és a csúcsa, tehát attól függ, hogy honnan közelítjük, minden bíróságnak erre figyelemmel kell eljárni. Az első foknak, a másodfoknak, a kúriának, mindenkinek.
2: De hogy akkor az van, nem? Tehát, hogyha egy adott döntéssel adott szinten nem vagyok elégedett, akkor tovább vihetem ezt az ügyet, és akkor el lehet jutni akár magánemberként is az alkotmány bíróságra, hogyha nekem valami. Tehát, hogyha nem vagyok elégedett egy adott döntéssel, mondjuk, ami az én peremben született.
1: Abszolút. Ez a magyar alkotmányoknak egyébként egy újítása volt, amikor bevezették az úgynevezett alkotmányi panasz intézményét. Ennek több formája is van, tehát van, amikor egy számunkra alapjogsérelmet okozó jogszabálya, törvénye szemben tudunk az albéra menni, az alkotmánybíróságra, de van ennek egy olyan formája, az úgymond valódi alkotmányi panasz, aminek az a lényege, hogyha a bíró az ügyünkben alaptörvény ellenesen értelmezte a jogszabályokat, vagy az adott jogvitát, vagy nem volt figyelemmel arra, hogy vannak alapjogi aspektusai egy ügynek. Ez nagyon gyakori, mondjuk diszkriminációs kérdésekben, vagy például egy sajtóperben arra, hogy mondjuk egy közszereplőnek többet kell tűrnie. Tehát ezeket az alkotmányos elveket mindig figyelembe kell venni. Ha ez nem történik meg, vagy nem helyesen történik, akkor az alkotmánybíróság bizony megsemmisítheti egy úgynevezett rendes bíróságnak is a döntését, az ítéletét, akár a kúria ítéletét is megsemmisítheti.
0: Oké. Most persze adnám magát a kérdés, hogy mondjunk el valami, vagy mondjál te egy konkrét dolgot, de szerintem menjünk tovább is, még marad idő, akkor még mazsázunk ilyeneket. De hogy ugye van az az aspektus, amiről még nem beszéltünk, hogy amúgy hogy jön létre egy alkotmány, és annak milyen, tehát hogy ez egy hosszú folyamat, ami hosszú folyamat-e, inkább így kérdezem, vagy ez egy olyan dolog, amit adott esetben így viszonylag gyakran 4-8, 12-16 x évente megcsinálunk. Nekem mindig nyilván nem bonyolult, hogy eszünkbe egy másik alkotmány, mert nagyon sokszor hallunk, hogy is mondjam, kulturális dominancia, mert ugye az amerikai alkotmány, ez rengetegszer előkerül, hogy ez egy ilyen monolit, ami így áll, és amihez nagyon nehezen nyúlnak hozzá. Nyilván ez így gondolom ilyen forrán nem igaz, de hogy szóval van valami, ami benne van a kulturális közülünkben, ami egy ilyen állandó, valamilyen fura, hogy az amerikai alkotmány, ez ilyen olyan standard, és van a miénk, amiről meg azt halljuk, hogy így hát eleve egy tolzott-foldozott dolog volt már a rendszerváltás után, és aztán utána minden történt vele, aztán most volt 16 évig egy másik, vagy 15, vagy 4, vagy nem tudom hány, 14 évig.
2: Hat, nem?
1: Nem, hát jelenleg is van.
0: Hát van, igen, de hogy úgy értem, nem azonnal lett, tehát hogy nem 2010-ben lett, hanem valamennyi idő kellett neki, amíg ez lett, mindegy. És akkor most azelőtt állunk, nagy valószínűséggel lesz egy új. Hogy van ez? Hogyan létre egy alkotmány, mennyire kell ennek egy ilyen alulról jövő dolognak lennie, vagy ez mindenki felülről jön? Mit gondolsz erről?
1: Ennek nincsenek ilyen általános szabályai igazából, tehát a jelenlegi alaptörvényünkben benne van, hogy hogyan lehet egy új alaptörvényt elfogadni, vagy módosítani az alaptörvényt. De ez érdekes az alkotmányozó hatalomnak, úgymond, hogy egy új alkotmány elfogadása az lecseréli a régit. Tehát nem szükségszerű, hogy a korábbinak ezekhez az eljárási szabályaihoz tartsa magát egy új alkotmányozás. Itt lehet nemzetközi példákra gondolni, korábbi magyar gyakorlatra gondolni, tehát hogy itt nincsenek meg azok az exakt szabályok, hogy mennyi idő alatt kell, hogyan kell, kiket kell megkérdezni, ki írja meg a szöveget. Tehát, hogy itt a magyar rendszerben ugye az passzol igazából, hogy közvetett demokráciánk van, megválasztjuk a képviselőinket, ők mennek az országgyűlésbe, és ott képviselnek bennünket. Tehát nem mi közvetlenül szólunk bele az állami ügyekbe. Tehát valahol a magyar rendszerhez az áll közel, hogy az országgyűlés lesz a végén, aki elfogadja az új alkotmányt, ugye, ha egy új alkotmány születik. Itt az érdekesebb kérdés, hogy jutunk el odáig egyáltalán, hogy legyen egy tervezet, amiről lehet vitatkozni az országgyűlésben. És itt itt számos lehetőség van.
2: De hogy akkor lehet teljesen a nulláról újraépíteni egy alkotmányt, és nem csak azt, hogy a meglévőt módosítjuk oda-vissza új irányokba.
1: Abszolút. Itt azt kell mérlegelni, hogy ez módosítások útján elérhető-e. Ha koncepcionális, átfogó változás van, akkor jó eséllyel sokkal célszerűbb egy teljesen új alkotmány elfogadása.
0: Na, és akkor itt beszúrom azt a kérdést, ami szintén adódik, hogy azt mondja, hogy koncepció, de lehet ezt úgy is, hogy szokták úgy is mondani, hogy ez egy narratíva maga az alkotmány, vagy az alaptörvény. Tehát, hogy igazából ezzel elmondunk egy, vagy ezt lehet-e mondani ezt így, hogy tulajdonképpen ez egy történet, amit mesélünk a saját társadalmunkról, és hogyha ha ez így van, akkor ez érthető, hogy valaki máshogy akarja elmesélni, nem?
1: Igen, tehát az alkotmányban ez abszolút benne van, hogy maga a politikai közösség, ez részben egy politikai dokumentum. Ha megnézzük akár a korábbi alkotmányt, akár a mostani alaptörvényt, számos meglepő rendelkezést láthatunk benne, a nemzeti hitvallást például, de ugyanúgy vannak benne történelmi tényekre, kommunista diktatúra alatt elkövetett bűncselekményekre utaló megállapítás. Tehát nagyon sok olyan megállapítás van benne, ami egy jogi szövegben egyébként nagyon furcsa lenne. Ez pont az a lényege, hogy meg kell határoznunk azt, hogy mi tart minket össze, mint közösség, mik azok a közös értékek, elvek, ami alapján szerveződik a társadalom. Tehát ennek helye van egyébként egy alkotmányban. Az már egy vitás kérdés, hogy milyen mértékben, vagy milyen módon vannak ezek kifejezve, esetleg valamilyen kifejezett értéket tükröznek ezek, tehát mondjuk a nemzeti hitvallásban nyilván egy egyértelmű vallási utalás van. Ez egy társadalmi vita kell, hogy legyen, hogy valóban ez az egyik olyan szempont, ami összeköt bennünket. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ezért fontos a társadalom bevonása ezekbe a kérdésekbe.
0: És ehhez még visszakartam csak kérdezni arra, hogy és akkor ehhez képest a rendszerváltás utáni alkotmány, mondjuk arról itt tudsz beszélni, ez milyen volt, ha mondjuk azt mondjuk, hogy nyilván a buborékon belül, ahol vagyok, szóval, hogy inkább a kritika jutottál hozzám az előző, az alaptörvényről. Tehát, hogy mondjuk, mert hogy pontosan azért, hogy ezek az értékítéletek miatt, amik benne vannak, de ez azt is jelenti, hogy az előzőben akkor nem voltak ilyenek, amit lecserélésre került általa?
1: Az előzőben is volt, abszolút. Tehát a 89-es alkotmányunkban is volt. Egy alkotmányt, magát a jogot nem lehet elszakítani igazából a kontextustól, a társadalmi eseményektől. Tehát 89-ben megszülető alkotmány értelemszerűen a rendszerváltásra utal. Az alaptörvényünk ott a 2010-es évek elején szintén a megalkotói koncepció szerint egyfajta változást akart megjeleníteni, amit hallunk jelenleg is igazából, hogy ha egy új alkotmány kerül elfogadásra, jelenleg a kormánypárt kommunikáció alapvetően abba az irányba mutat, hogy egyfajta szakítást a korábbiakkal, egy demokráciához visszatérést próbálnak ezzel tükrözni. Tehát minden egyes alkotmánynál néznünk el, hogy mi az a közeg, milyen társadalmi esemény vagy történelmi esemény volt, amikor megszületett, nem lehet attól elszakítva értelmezni egy alkotmányt.
0: És például a rendszerváltás utániban egyébként volt mondjuk, most csak egy kicsit ilyen konkrétabb példákhoz érjünk, hogy mit tudom én, a vallásra vonatkozó, vagy akkor az előző rendszer működtetésével kapcsolatos dolog, mert a szocializmusra gondolok, vagy tudsz ilyen példákat mondani, amik látványosan nem voltak, vagy benne voltak, amik ezt kikerültek 10-es években?
1: Főként a korábbi rendszerre vonatkozó utalások, tagadások, elutasítások, tehát ez volt igazából, ami megjelent a 89-es alkotmányban, illetve annak az igénye, hogy egyfajta új rendszert építsünk fel. Ha a mennyiségét tekintjük, én azt gondolom, hogy az alaptörvényben sokkal több ilyen típusú kijelentés vagy megállapítás van. Tehát nem csak a nemzeti hitvallás, ami sok alkotmányok, ezt nem tudom, hogy egy kardinális pont, hiszen ez egy olyan meglepő elem, igazából egy imát belefoglalni tulajdonképpen egy alkotmányba. Ez egy sajátos, hangsúlyozom, nem kizárt, hogy ilyen kerüljön egy alkotmányba, de annak azért tükröznie kell akkor egy átható társadalmi akaratot is. Tehát, hogy ezzel tényleg a társadalmi többség az markánsan egyetért, hogy ennek ott kell lennie. A megfogalmazásmód, hogy ez hány embert zár ki a közösségből, pont ez a legnagyobb gond szerintem a jelenlegi alaptörvényünkkel, hogy fokozatosan leszeletelte azt, hogy ki is az a mi, kik vagyunk mi, ki tartozik a nemzethez. Egyes kisebbségeket, ugye vallási alapon ez hamar megjelent, a tipikusan sérülékeny csoportok, legyen itt az LMBTQ-i közösség tagjai, de akár nemzetiségi kisebbségek, a nem magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezések. Tehát nagyon sok olyan elem került az alaptörvénybe, ami egyre csökkentette azt, hogy kik is vagyunk mi, ki tartozik hozzánk, és ki az a más. Ugye a családfogalom például, ami ha európai viszonylatban nézzük, az a ritkább, hogy egy alkotmány konkrétan megmondja, hogy ki a család. A magyar alaptörvényben ez egyértelműen bekerült, hogy a nemzet alapja a család az egy férfi, egy nő közötti házasság, és ennek az egésznek a célja, hogy gyerekek vannak.
2: Ugye ebből... hogy ezt így lehet? Tehát, hogy amikor arról beszélünk, mert lehet, nyilván már megtörtént, csak hogy amikor arról beszélünk, hogy társadalmi egyeztetés az alapja az egésznek, és hogy minél szélesebb rétegeket be tudjunk ebbe vonni, akkor ez, tehát, hogy akkor ez egy ellentmondás.
1: Abszolút. Ugye, ha megnézzük az alaptörvény módosításait, ezek nagyon rövid előkészítéssel, a társadalom bevonása nélkül születtek meg, ténylegesen egyik napról a másikra egy éjszaka alatt. Tehát pont ez a gond, hogy az a család fogalom, ami egy férfi, egy nő, házasság és gyerek, ebből kiesik az egyszülős család, kiesik a gyermektelen szülők, a bármilyen okból nem házasságban élők, ha valaki elveszítette a házastársát, tehát hogy számos olyan ember kiesik ebből, akire lehet, hogy elsőre nem gondolnánk, mert ebben az egész diszkuszióban inkább arra gondolunk, hogy mondjuk az LMBTQ kisebbség kiszorul, de egy egyszerű egyszülős családmodell, ahol bármilyen okból a másik szülő nincsen jelen, már kiesett ebből a családfogalomból, ami azt gondolom, hogy nem is volt eleve a jogalkotó célja, de rendkívül megbélyegző még így is. Tehát egy alkotmánynál nem jó, ha ezek egy nap alatt születnek, mert pont nincs az átgondoltság benne, hogy akkor kiket fog érinteni ez az adott alkotmányos rendelkezés.
0: Hát igen, csak mondjuk itt pont lehet érezni azt, hogy ez átgondolva szerintem pont, és ez nyilván egy hatalmi eszköz részeként volt átgondolva, gondolom én.
2: De hogy ennek nincs valami szabályozása? Tehát, hogy pont ez, hogy ne lehessen így megváltoztatni az alkotmányt, hogy egyik napról a másikra, tehát hogy e fölött nincs-e valami, hogy ezt hogy lehet csinálni? Tehát, hogy például az, hogy ne szorítsunk ki
0: az úgynevezett
2: csoportokat.
0: EU,
2: például akár.
1: Ugye ez nem egy EU-s hatáskör. Tehát az EU azokban a hatáskörökben járhat el, amit a tagállamok átruháznak rá. Nyilván egy államnak a saját alkotmányát meghatározni, az egy annyira központi, kardinális kérdés, amit soha nem fognak átengedni egy nemzetközi szervezetre vagy közösségre. Hogy mi az, amit nem lehet beletenni, ezt maga az alkotmány határozhatja meg. Ugye nagyon érdekes, hogy milyen eljárás például ez. Tehát ez inkább nem tartalmi kontroll kell, hogy legyen az én meglátásom szerint, hanem annak a biztosítéka, hogy ez egy átgondolt döntés, hogy ezt nem csak egy aktuális politikai erő gondolja, hanem mondjuk ezt meg kell erősíteni 2 év múlva, tehát lássuk azt, hogy ez kiállja az idő próbáját is. Ilyen rendelkezéssel nem találkozunk az alaptörvényben. Tehát egyik napról a másikra bármit le lehet cserélni, át lehet írni. A tartalmi kontroll ugye ott merült fel, van-e szerv fölötte? Az alkotmánybíróságunk az a szerv, aki vizsgálhatja az alaptörvény módosítást. Viszont itt pont egy ilyen vitatott módosításnál egészen egyértelműen belekerült az alaptörvénybe, hogy tartalmi kontroll nincs, csak az eljárás vizsgálható. Az eljárás pedig annyi, hogy egy alaptörvény módosításnál megfelelő ember terjesztette elő, tehát hogy mondjuk országgyűlési képviselőtől származik, szavaznak-e róla az országgyűlésben, megvan-e a 2/3 szavazati arány, kihirdetik-e. Tehát ezek annyira triviális dolgok, amiket nem lehet elcsúszni.
2: De hogy például nincs benne az, hogy be kell vonni a társadalmat az egyeztetésbe, hogy ez egy hosszabb folyamat akár, tehát hogy egyébként erre akartam még rákérdezni, hogy ennek a formái, tehát hogy ugye most arról beszélnek ugye a Tiszában is, hogy népszavazással kellene ezt kialakítani, de hogy vannak ennek ilyen, nem tudom, tehát hogy hogyan lehet bevonni a társadalmat, milyen formái lehetnek ennek?
1: Ennek számos lehetősége van, de még visszatérhetek a kérdésedre, ugye, hogy van-e ilyen gátló rendelkezés, nincsen. Legfeljebb ott jön be, hogy 2/3 kell elfogadni. Ugye az országgyűlési képviselők 2/3 a szavazata az azt jelenti, hogy egy széles társadalmi réteget képviselnek. Hát ha magyar konkrétumot nézzük, ugye folyamatosan 2/3 alkotmányozó többség van, tehát ez nem tud garanciaként működni a magyar rendszerben, egészen konkrétan a magyar választási eredmények alapján az elmúlt 10 év során. Tehát ez a garancia nálunk nem működik, ezt alapvetően át kellene gondolni, hogy itt vagy a választási rendszerünket, és vagy az alkotmány módosításnak ezeket a formáit megváltoztatni. Én üdvözlendőnek tartom a Tiszának azt a megállapítását, hogy itt ez egy hosszabb folyamat, hogy be kell vonni a társadalmat, itt sok opció van, tehát vannak úgynevezett alkotmányozó gyűlések, ez egy nagyon archaikusan hangzó szó, a lényege az igazából, hogy különböző ilyen workshopoknak kell ezt elképzelni. Tehát olyan helyek, fórumok, ahol emberek meg tudnak jelenni, ahol el lehet mondani a véleményt, lehet vitatkozni, erről készül egy összefoglaló, valami fajta közös dokumentum, és ez mind olyan elem lesz, amit fel tudnak használni majd, amikor az új alkotmány szövegét előkészítik. Tehát ilyen formákban lehet. Nyilván itt a társadalomban a civil szervezeteknek is nagyon fontos szerepe van, akik nagyon sok olyan embert képviselnek gyakran, akiknek a hangját nem biztos, hogy olyan könnyű meghallani. Tehát a sérülékeny csoportok, fogyatékossággal élő emberek, a nemi kisebbségek akár, nemzetiség kisebbségek, akiknek kérdés, hogy van-e olyan érdekérvényesítő erejük, vagy akár egy ilyen fórumon, milyen mértékben tudnak ők felszólalni. Tehát arra is figyelni kell egy alkotmányozásnál, hogy mindenki meghallgatásra kerüljön olyan formában, ahogy az ő számára alkalmas a bevonás. Tehát nyilván egy fogyatékossággal élő ember számára az, hogy ki tud hangosabban kiabálni a fórumon, ez nem biztos, hogy működik. De ez annak sem működik, akinek a személyisége egyébként ezt nem engedi meg, hogy ő legyen a leghangosabb a teremben. Tehát, hogy itt erre is mindig figyelemmel kell lenni, hogy minél szélesebb kört úgy vonjunk be, hogy ez az ő számára alkalmas, hogy valóban ki tudja fejteni a véleményét.
0: Miért tartunk, ez született még egy csetanyegzeti kérdést, ezt kicsit visszakérdez egy ponton, egy korábbi pontra. Fontos-e egy jó alkotmány, vagy elég egy rosszat jól működtetni?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem egy remek felvetés. Én azt gondolom, hogy fontos egy jó alkotmány, tehát ha már a kiinduló pontunk az billeg, akkor egy olyan többlet terhet ró mindenkire, hogy mindig korrigálnunk kell azt a rossz alkotmányos rendelkezést. Ezt jelenleg is látjuk az alaptörvényünkben, tehát a jogalkalmazók, a bírók, a gyámhatósági ügyintézők a munkája, de egyébként akár a tanárok, orvosok munkája. Mit kezdünk azzal a helyzettel, hogy a alaptörvény szerint nem létező vagy nem család alá tartozó, de a valóságban nyilvánvalóan családként élő egységnek egyébként támogatási igénye van. Hogyan hidaljuk át azt, hogy az alaptörvényel ez nem fér össze, de egyébként meg ez egy szükséges dolog, és ezzel a társadalom egyetért. Tehát ha egy rossz alkotmányból kell kiindulnunk, az folyamatos problémákhoz, folyamatos többlet teherhez vezet. Kiégéshez egyébként, és sokkal nagyobb az esélye annak, hogy rossz döntések születnek, rossz eredmények születnek. Tehát itt fontos az is, hogy ha egy jó kiinduló pontunk van, nagyobb esély van egy jó döntésre, egy jó végkimenetelre. Az sem garancia rá. De ha már a nulladik pontunk is, tudjuk róla, hogy hibás, nyilván sokkal kisebb esélyünk lesz arra, hogy igazságos és helyes döntések szülessenek.
0: Hát igen, de akkor marad a kreativitás, az ügyeskedés, és akkor ezt is be lehetne érni az alkotmány, hogy a magyar emberek ügyesen ügyeskednek. Na jó, hagyjuk, ezt elvicceltem, bocsánat. De igen, értem. De jövünk egy kis zenével, kis szünet, és aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Valahol itt vagyunk, igen, itt vagyunk. Sziasztok! Ha megtervezett valóságot hallgatjátok, és a vendégünk Stánitz Péter ügyvéd, alkotmányjogász, és az alkotmányozásról beszélgetünk, azt, hogy ez mi fánterem, mi, hogyan jön létre, milyen kód jött létre, hogy jött az alaptörvény, milyen viszony volt egymással, eddig erről beszéltünk. És megyünk tovább, és igazából valahol a szünetben mi arról beszélgettünk, hogy bocsánat, csak közben húznom kell a potmétereket, és azért akadózva beszélek. Na, de most már megcsináltam. Szóval, hogy arról beszéltünk, hogy vannak olyan dolgok, amiket így ismerünk és hallunk, és így tudjuk, hogy általános, univerzális, és tartják magukat ehhez államok. Szabadságjogok és emberi alapjogok például, és akkor az a kérdés, hogy ez hogy jelent meg az alkotmány, vagy hogy kell megjelennie, vagy mi a viszonya az alkotmánynak ezekhez?
1: Ez nagyon érdekes kérdés, ugye az alapjogok, emberi jogok, ez egy szinoníma igazából. Tehát az alkotmányok tipikusan tartalmaznak egy úgynevezett alapjogi katalógust. Tehát felsorolják, hogy milyen alapjogok vannak, nagyon röviden, hogy melyik körülbelül mit takar. De itt fontos leszögezni már az elején, hogy nem azért vannak emberi jogaink, mert az alkotmányba bele van írva, hanem azért vannak emberi jogaink, mert emberek vagyunk. Tehát, hogy itt nem az alaptörvénybefoglalás, nem a jogszabályi köntös az, amitől minket megilletnek az alapjogok, hanem pusztán azért, mert emberek vagyunk, és egyenlő emberi méltósággal rendelkezünk, tehát minden embernek pont ugyanolyan az emberi, mi volt a ugyanolyan értékes. Itt, ha a történelmi közegre gondolunk, hol alakult ez ki? Francia forradalom. Tehát ugye egy olyan helyzetben, ahol mondjuk az életelvétel az egy pillanat alatt megvalósult, hamar rájöttek az emberek, hogy elég fontos, hogy az eljárások tisztességesek legyenek, hogy tudhassuk, hogy a magatartásunkat, a cselekvéseinket a jogszabályhoz igazítsuk. Tehát itt mindig ezért is mondtam, hogy a kontextust, a történelmi hátteret azt érdemes hozzá nézni. Tehát azért vannak emberi jogaink, mert ezek minket védenek igazából az állammal szemben. Tehát ez egy klasszikus hierarchikus viszony, ott van az állampolgár, ott az állam, és az állammal szemben igazából egyfajta védelmet jelenítenek meg az alapjogok számunkra. Ha időben megyünk tovább, a második generációja az alapjogoknak, ott az ipari forradalom környékén, amikor ugye egy elég más igény alakult ki, legyen oktatás, legyen egészségügy, művelődés, a munkakörülmények, tehát ezek egy más típusú alapjogok, mint mondjuk az, hogy az én életemet védjék, hogy a véleményszabadságomat, hogy az eljárásokat védjék. Tehát ez már egy másik irányba mozdul. Ezek olyan típusú alapjogok, amik igazából az államtól nem azt várják el, hogy ne sértse meg őket, ne avatkozzon be, hanem hogy pozitívumot tegyen hozzá. Ugye mondjuk, ha az oktatáshoz való jogot nézzük, nyilván azt várjuk el az államtól, hogy legyen iskolarendszer, ez legyen mindenki számára hozzáférhető, ne anyagi különbségek döntsék el a továbbtanulási lehetőségeket. Ha az egészségügyet nézzük az egészséghez való jog körében, ennek a lényege, hogy mindenki számára legyen hozzáférhető egészségügyi ellátás. Legyen tömegközlekedés a lakóhely és az egészségügyi intézmény között. Ha a kórház és az ügyeletes gyógyszertár különböző településen van, legyen összekötve a kettő. Tehát, hogy itt mindig az államtól azt várjuk, hogy működtesse ezt a rendszert. A művelődéshez való jog kapcsán legyenek könyvtárak, legyen mozi, galéria, stb. Tehát itt jellegében más, mint amikor az ember attól félt, hogy a giotin alá kerül a feje, mert ott az elegendő volt, hogy ez ne történjen meg. Az egészséghez való jogunk, az egészségügyi ellátásnál ez édes kevés. Tehát itt azt várjuk az államtól, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez minél jobb színvonalon és egyértelműen hozzáférhetően rendelkezésre álljon mindenki számára.
0: És oké, de ezek tulajdonképpen egy közösség igényét megfogalmazó alapkérdések. Ezek rögzítésre kerülnek, kirögzíti, mennyire általános, ezek így mennyire vannak, nem tudom, ezek mennyire absztrakt elképzelések, vagy ezek hova lehet nyúlni, amikor valaki azt akarja, hogy meg akar érteni ezeket?
1: Ugye az alapjogoknál ez nyilván kiderül valamennyire az alkotmányból is, tehát ha az alaptörvénynek megnézzük ezt a szabadság és felelősség rendelkezéseit, akkor ott találkozunk az alapjogokkal, hogy mit jelent a véleménynyilvánítás szabadsága, hogy az élethez való jog és az emberi méltóság minden mást megelőz, hogy mik a gyermekek jogai, stb. Hogy ennek a részletesebb kibontását hol találjuk meg, alapvetően úgynevezett emberi jogi fórumok esetében. Tehát ezek az adott állam fölötti, államok közötti nemzetközi fórumok. Ilyen például a Strasbourgi Emberi Jog Európai Bírósága, de ilyen az Európai Unió bírósága is. Európán kívül is egyébként Amerikában is van ilyen, Latin Amerikában is ilyen kifejezett alapjogvédő fórum, illetve a rendes bíróságok gyakorlatát kell megnéznünk, és az alkotmánybíróságot. Tehát azt, hogy meddig terjed a véleménynyilvánítás szabadsága, hogy lehet tüntetni például a gyülekezési jog kapcsán, mi van a hídfoglalással, mi van a Ferenciek terén a zebra elfoglalásával, mi az, ami belefér, mi nem fér bele, hogyan kell, ezt nyilván a gyakorlatból fogjuk látni. Tehát gyakori kritika az emberi jogokkal szemben, hogy egy olyan absztrakt, csak alapelvek, én azt mondom, hogy ez nem igaz, tehát nem ezzel a szemüveggel kell nézni, hanem a sérülékeny embernek azt a helyzetét, hogy ő kiszorul mondjuk az igazságszolgáltatásból, mert nem lehet például kerekesszékkel bejutni egy adott bíróságra, vagy egy egyetemen az alapján választ valaki órát, hogy mi az, amit ő meg tud közelíteni, mert lehet, hogy nincs lift, vagy van olyan egyetem Budapesten, ahol a lifthez lépcső visz. Tehát, hogy ennek ez a valósága, ezek az élethelyzetek, tehát alapjogokról csak általánosságban beszélni szerintem nincs értelme. Ennek pont az a lényege, hogy az emberek mindennapi életére milyen kihatással vannak. Diákok életére például, ha egy egyetemfoglalásról, egy tüntetésről beszélünk, de ugyanúgy a politikai közbeszéd, hogy mit lehet mondani, mit nem lehet mondani, hogy férünk hozzá az információkhoz. Vagy ami most nagyon fölmerült, ugye a büntető eljárásoknak a tisztasága, a garanciái tisztességessége. Tehát ez az alapjogoknak a valós értelme szerintem, mert így tudunk mi is közelíteni hozzá, hogy ez hogy érint minket. Minden nap érint minket.
0: Igen, és akkor most látunk térni egy másik részre, amiről szerettünk volna beszélgetni, az, hogy vannak az alapjogok, például az, hogy nem tudom, a véleménynyilvánítás, az oké, erről már beszéltünk, de nem tudom, tehát mondjuk a különböző alapvető létezésünk az, hogy hogyan szeretnénk élni egyénként, ahhoz nyilván szabadon szeretnénk élni, és csak hát az a helyzet, hogy nem egyedül vagyunk, hanem társadalomban szerencsére, és vannak olyan dolgok, tehát pozitív és negatív szabadságról szeretnénk most beszélgetni. Tulajdonképpen arra kérlek, hogy beszélj erről, mert mondjuk a filozófiában ez egy ilyen eléggé tág horizont, sokan foglalkoztak vele sokféleképpen, és nyilván ez egy ilyen, most én nem akarok belemenni, de arra vagyok kíváncsi, hogy akkor hogy igazából ez egy filozófiai kérdés, hogy ki egyén mondjuk mit tehet meg egy társadalomban, és mit nem tehet meg, hogyan hagyjuk a másikat szabadnak lenni, és a másik, hogyha engem szabadnak lenni. Ez alapvetően filozófiai kérdés, hogy hogy jelenik meg a jogban? Ez a pozitív és negatív szabadság, mit jelentenek ezek a fogalmak a jogban?
1: Ez nagyon érdekes, hogy nem másoktól elszigetelten létezünk. Tehát vannak olyan alapjogok, gondoljunk az önrendelkezésre, aminek pont az a lényege, hogy hadd döntsem el, hogy hogyan élem az életemet, milyen elvek, milyen értékek mentén, és ebben engem ne korlátozzanak. De ez egy bizonyos ponton akár ütközik, de legalábbis találkozik másokkal. Ott vannak a családtagjaim. Nem biztos, hogy amit én feltétlenül szeretnék, az illeszkedik a családi mintába. Vagy ami nekem egyénileg a legjobb lenne, az lehet, hogy más számára sérelmes. Tehát egyrészt én is figyelembe veszem, az ember figyelembe veszi, hogy az ő döntése hogyan hat ki másokra. Ezt hívja egyébként az emberi gondolkodás kölcsönös autonómiának, tehát hogy az én önállóságom az csak a más önállóságával együtt tud létezni. Én attól vagyok önálló, hogy vagy másoktól elhatárolom magam, vagy más döntésektől. De ezek a döntések találkoznak. Egymásra figyelembe vagyunk. Ez egy nagyon érdekes gondolat szerintem. Igen. Ugye vannak olyan alapvető jogok, amiket önállóan is tudunk gyakorolni. Ilyen tényleg az önrendelkezés erre egy nagyon jó példa. És vannak olyanok, amihez kellenek mások is. Nézzük a gyülekezési jogot. Ugye egy ember nehezen fog tudni gyülekezni, ez elég egyértelműen belátható. De ugyanígy a véleménynyilvánítás szabadságához is igazából szükséges, hogy ott azt a véleményt én mások felé közlöm igazából. De a vallás szabadság is olyan, amit tipikusan az emberek, legalábbis van egy erőteljes közösségi aspektusa is. Az emberi méltóságnak is egyébként, és a diszkrimináció tilalomnak is, tehát hogy viszonyulunk a sérülékeny csoporthoz, mekkora empátiával, mennyire próbáljuk megérteni egymást. Tehát az emberek nem másoktól függetlenül léteznek, hanem együtt létezünk. Ebben benne van az is, hogy mérlegeljük azt, hogy mit teszünk, az másra hogyan hat, és nyilvánvalóan az is, hogy megvannak a határok. Ezt egyébként az alkotmányjog, az alaptörvény korábbi alkotmány is az úgynevezett szükségesség-arányosság mércéjének hívja, tehát én addig mehetek el, amíg más ember alapjogait nem korlátozom szükségtelen vagy aránytalan módon. Ugye nagyon furcsa, igazából ha elképzelünk egy mérleget a két serpenyőjébe, akkor ez egyikbe tesszük azt, hogy az én alapjog gyakorlásom, hogy elmondom a véleményemet, hogy kimegyek, gyülekezek, tüntetek valahol, lezárjuk az utat, stb. Ebben milyen érték van, a túloldalra pedig azt, hogy ezzel másoknak milyen hátrányt, milyen sérelmet okozok, az ott veszteglő autósoknak például, tehát egy konkrét példával élve. Azért ezt mondom, mert ez a közelmúltban is fölmerült. Tehát mindig megvan az, hogy az én alapjogaim azok nem korlátlanok. Ennek megvan a határa, és itt jön be az, hogy közösségben élünk, nyilvánvalóan más ember, emberi jogai, ennek lehetnek egy korlátjai.
2: És akkor, bocsánat, csak hogy akkor igazából ezekről a határokról vitatkozunk, nem? Mert hogy kinek hol van ez a határ, ami még belefér? Tehát hogy szerintem ez a nagyon nehéz kérdés, hogy ami nekem például rendben van, az lehet, hogy a másiknak, aki ugyanúgy, nem tudom, mondjuk az autósnak, az meg már nincs rendben, és akkor hol van az a határ, ami valahol úgy mind a kettő félnek jó, vagy mindenkinek így. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz meghúzni, ezt a határt.
1: Igen, tehát a határok igazából a vitás kérdések ebben mindig, hogy mi az, amit valakinek tűrnie kell, mit fogadunk el, mit nem, tehát mindig a határok ebben a kérdés valóban.
0: Ehhez kapcsolódva egyébként van az a, amikor elkezdtem ezzel kicsit foglalkozni, és amikor elkezdtem próbálni megérteni ezt a pozitív és negatív szabadságot, akkor volt egy példa, amin keresztül egyel közelebb kezdtem kerülni ez. Ez például mihez van nekem egyénként jogom, és akkor például tudom, mondjuk Amerikában, vagy bárhol mondjuk, amikor azról van szó, hogy mondjuk a rabszolgatartástról van szó. Nekem, vagy valakinek joga van ahhoz, hogy másokat rabszolgaként tartson. Tehát az ő szabadsága az, hogy mások szabadságát elveszi tulajdonképpen. És hogy ez is egyfajta ilyen pozitív és negatív szabadság, nem?
1: Abszolút. Illetve az alapjognál, amit még én szeretnék behozni, hogy attól még, hogy nekem alapjogom van valamire, az nem azt jelenti, hogy ezt ne lehetne korlátozni. Attól, hogy korlátozzák, hogy megvan, hogy meddig mehetek el, az nem azt jelenti, hogy engem megfosztottak az alapjogomtól. Tehát ez nagyon gyakori a közbeszédben ez a tévedés. Tehát, hogyha valaki kifejez egy véleményt, mondjuk akár egy politikai kommentet, adott esetben jön rá ellenvélemény, vagy őt letiltják. Ez rendben van. Tehát, hogy az alapjog gyakorlás az nem azt jelenti, hogy nekem bármit és határok nélkül, hanem nekem megvannak a jó behatárolt korlátai. Hogy nem mehetek el odáig, hogy más embert emberi méltóságában megalázzak. Ha ezt megtettem, akkor nem az én alapjogomat vették el, hanem elértem azt a szükséges határt és korlátot. Tehát nagyon fontos, hogy attól még, hogy alapjogom van, nagyon kevés alapjog van, ami nem korlátozható. Ilyen az emberi méltóság, ha már a rabszolgaságot hoztad, erre az abszolút egyöntetű, most Európára tudom ezt viszonyítani egyértelműen, de alapjogi gyakorlat, hogy ez soha nem elfogadható. Akkor sem, ha az egyénnek ez lenne a saját kérése. Tehát vannak olyan úgynevezett abszolút jogok, amik nem korlátozhatóak soha semmilyen körülmények között. Háború alatt sem, stb. De ez nagyon kevés.
2: De itt van például a szólásszabadság, és az is egy ilyen, nem? Tehát, és talán még nehezebb ezt megállapítani, hogy hol van az a határ, hogy még mondjuk nem sért meg más. Tehát pont mondtad itt a kommenteket, tehát hogy itt azért ebben mindig ilyen nagy balhé van, hogy akkor mit lehet kommentelni, mit nem lehet, letiltsuk-e a kommentelőket, ne tiltsuk el őket. Szóval ezért ez egy nehéz kérdés, hogy itt is megint a határok.
0: Igen, de ez más nem, mert ez egy szociokulturális dolog, és más a törvény. Tehát, hogy nem tudom, valamelyik eljáró szerv jön és tiltja le a kommentedet, érted, hanem egy...
2: Jó, de amikor ebből mondjuk van egy nagyobb ügy, hogy egy szólásszabadság, hogy mi fér bele?
1: Ilyenek is megvannak a mércéi. Tehát, hogy hogyan tudom eldönteni azt, hogy kinek mit kell tűrnie. Itt vannak olyan személyek, akiknek úgymond többlet tűrési kötelezettsége van. Egy minisztertől elvárom, hogy egy sokkal erőteljesebb kritikát is elviseljen, hiszen ő közhatalmat gyakorol fölöttünk. Az állampolgárnak joga őt elszámoltatni, számon kérni. Sokkal durvább kritika is bele kell, hogy férjen. Benne vannak a közszereplők, tehát például aki saját maga olyan foglalkozást választ, vagy úgy él, hogy nagyon sok mindent megoszt a magánéletéről. Akkor itt valahol ő azt is értékelni, hogy ő maga megoszt nagyon sok mindent, akkor többet kell tűrnie. Nyilván más az az ember, aki kevés dolgot oszt meg az életéről. Tehát, hogy mondjuk például egy színész, akit tipikusan ebbe a kategóriába szoktak sorolni, akár egy influencer, tehát aki ő maga megoszt nagyon sok mindent, akkor neki többet is kell tűrni a kritikából. Amit még én szoktam említeni, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága csak közügyekre vonatkozik. Tehát valamilyen olyan kérdésre, ez nem csak a politikai kérdés, hanem közpénzek felhasználása, társadalmi problémák, stb. Ha ilyet közlést érint, akkor lesz ez egy véleményszabadság. Ami gyakran hallható mondjuk akár a közösségi médiában, hogy egy komment, Az, hogy én egy receptre kommentelek, hogy nekem tetszik, nem tetszik, ez nem véleménynyilvánítás kérdés. Ha engem ott letiltanak, az nem a véleménynyilvánításom korlátozása, mert föl sem merül a közügy. Tehát ez mindig egy igazából egy ilyen csúszka, amin azt kell néznünk, hogy konkrétan milyen közlést, kinek és neki mit kell tűrnie, elvárunk-e tőle valamilyen többletet, van-e neki olyan kitüntetett pozíciója, hogy neki többet kelljen tűrni. Ez nyilván a politikusoknál jön elő, ezt láthatjuk is a közbeszédben, a médiában, hogy bizony sokkal erőteljesebb kritikákat kell eltűrniük, és erre az alkotmányos logika is azt mondja, hogy ez rendben van, hiszen ők az állampolgár felett közhatalmat gyakorolnak. Ergo többet kell tűrni a kritikából.
0: Egyébként beszéltünk a rabszolgasságról, és mint egy olyan dologról talán, vagy remélem, hogy ez az emberek fejében, hogy ez nem létezik, csak ajánlunk kulturális ajánló, a Tuzer Itter Bernadettnek az Egy nő fogságban című dokumentumfilm, de valaki meg tudja nézni, és érdekli akkor, hogy a kortárs valóságban hogyan tud megjelenni még mindig a rabszolgatartás, akkor ez erre egy ilyen nagyon szomorú és erős példa. Amiről még szerettem volna beszélni, szintén kicsit ajánló jelleggel, a Timothy Snydernek van a Szabadságról című könyve, ő egy történész, kicsit filozófus, és ő gyakorlatilag a pozitív és negatív szabadság kortárs társadalomban való megjelenéséről beszél, meg hogy hogyan kéne ennek megjelenni, hogyan nem kéne megjelennie, meg azok a jelenségről, mondjuk Amerikában tapasztal ennek kapcsán, meg az ukrán-orosz háború kapcsán is beszél. Nagyon jó olvasmány, ezt ajánlom, most már magyarul is olvasható, és ő arról, több mindent, de arról is beszél, hogy ez a bizonyos szóval, hogy az van, az egyik oldalon van, az ő elmondása szerint mondjuk a teljes ilyen anarchisztikus, nekem mindent lehet, mert én szabad vagyok, és a másik végén van az, amikor társadalomban kell együtt élni. Nyilván abban a közegben beszél erről, ahol mondjuk az intézményi rendszer ellenségként kezelése hagyományos most a Trump kormány alatt. Ugye nyilván egyébként itthon is ez volt az előző kormánynak, hogy tulajdonképpen az állami intézményi rendszerben, vagy az intézmények rendszerében is ellenséget látott maga körül, és hogy miközben meg azt mondja a Snyder, hogy alapvetően viszont az, hogy egy jól működő rendszer körülöttünk tudja szavatolni azt, hogy ezek a jogok, a szabadságjogok, ezek jó arányban legyenek, de hogy ez egy ilyen baromi nehéz rendszer, ami valahogy biztos van ideális működése, de vagy nehéz elképzelni, hogy hogyan tudna ez jól működni, vagy hogy hogyan kell ezt jól működtetni. Erről mit gondolsz?
1: Hogy van-e ideális, én azt gondolom, hogy nincs. Tehát itt nagyon fontos ennek a gyakorlati megvalósulása, és lesznek hibák, mindig is. Tehát, hogy ahol egy rendszer működik, mindig vannak rendszerhibák, rendszerszintű problémák, ez nem kivéthető. Ezért is fontos, még oda visszatérhetek, ugye nagyon jó volt a közbevetés, hogy van-e jó alkotmány, rossz alkotmány, van-e értelme egy jó alkotmányt hozni, hogyha a rossz is kikupálható és alkalmazható. Igen, van értelme. Tehát pont ezért fontos, hogyha egy rendszert nézünk, tiszta kiinduló pontok kellenek, tiszta fogalmak. Mert minden egyes ilyen elvesztett opciónál nagyobb lesz az esélye, hogy rossz a végkimenetel. Tehát ha már az alaptörvényünkben olyan fogalmak vannak, ami igazából kirekeszti a társadalom egy jelentős részét, ebből nehéz lesz egy olyan konklúzióra eljutni egy adott ügyben, hogy tényleg empatikus, szolidáris nézőponttal forduljunk egy tényleg nehéz kérdéshez. Hát itt én nem gondolom, hogy lenne optimális működés, és mindig lesznek hibák, ezt el is kell tudni fogadni. Tehát maga az alapjogi logika sem azt mondja, hogy mindenkinek minden jár, minden szabad. Ez egy teljes kifordítása és félreértelmezése az emberi gondolkodásnak. Tehát pont a határok mindig a fontos kérdés, hogy ezt hogy tudjuk egyáltalán előre látni. Tehát nagyon fontos, hogy az ember tudja előre, hogy mi fér bele, mi nem fér bele. Ne legyen az a bizonytalanság, hogy igazából nem tudom, hogy mik a keretek. Tehát a határozott egyértelmű keretek fontosak. Ehhez az kell, hogy kiszámítható legyen a bíróságok működése, az ügyészség működése, az állami szervek működése, tehát ne legyen ebben egy ilyen folyamatos ad-hoc esetről esetre változó jelleg, amivel nagyon gyakran találkozunk jelenleg is sajnos.
0: De ezért mondhatjuk azt, nem, hogy vagy igazából arra akarok rákérdezni, hogy az előző 10x évben lévő alaptörvényt azért elég sokszor módosították. Ez mire árulkodik?
1: Ugye az előző alaptörvényünk átlagban évi több mint egy módosítást megélt, tehát ez alkotmányhoz képest nagyon sok, tehát nagyon-nagyon gyakori. Az alkotmánynak egy fő funkció lenne a stabilitás. Ha valamit évente módosítunk, és nem is apró módosításokkal, akkor pont, hogy ez a stabilitás elvész, nem tudjuk, hogy mihez igazítsuk az életünket, nem tudunk tervezni, hogy jövőre mi hogy lesz. Ugye itt láttunk társadalmi kérdéseket érintő értékválasztásokat, tehát hogy egyáltalán biológiai kérdéseket, társadalmi vitákat eldönteni, hogy a közterületen való életvitelszerű tartózkodás, ugye hajléktalanság kérdése, amire szintén az alaptörvény egyértelműen állást foglalt, hogy ez tilos, tehát egy társadalmi problémát egy tiltással kívánt megoldani. Ugye ezek olyan társadalmi kérdések, amiket egy alkotmánnyal nem lehet igazából elvarni, egy vitát lezárni egy ilyen autoritár módon, hiszen pont azt veszítjük el, ami a lényeg, az embereket. Tehát a hajléktalan ember számára, hogy őt az alaptörvény betiltja, ettől ő nem kerül egy jobb helyre, csak még azt látja, hogy még az a kevés, ami neki védelemként járna, még azt is elveszi az állam.
2: De hogy itt jön be tényleg az, hogy nagyon veszélyes az, hogy egy konkrét csoport dönti el, hogy mi legyen ebbe benne. Tehát, hogy azért ez tényleg nagyon vissza lehet azzal élni, hogy egy alkotmány az miről szól. És amikor van egy ilyen felhatalmazás, hogy kétharmados többséggel ezt el lehet érni, és ez szerintem most is veszélyes azért, hogy ezzel mit fognak kezdeni. És nyilván közben meg nem lehetne másképp megváltoztatni, mert kell hozzá ez a többség. De hogy alapvetően ez az egész rendszer, hogy így lehet egy alkotmányt mondjuk módosítani, létrehozni, azért az nem biztos, hogy a legjobb működésmód. Nem tudom erre milyen más gyakorlatok lehetnek.
1: Ez abszolút problémás. Gondoljunk bele abba is, hogy ugye az országgyűlési képviselők szavaznak. Mi van azokkal az emberekkel, akiknek nincsen választójoga? Nagyon sok olyan ember van, akinek nincs választójoga, mondjuk ha megnézzük a gondnokság alatt állókat, akik sajnos a fogyatékossággal élő embereket arányon felülérinti a gondnokság.

0: Azért ebben nem lehet mindig bízni, hogy ez meg lesz, nem?
1: Igen, tehát egy alkotmánynak nyilván saját magát is, a megváltoztatását is korlátozni kell. Én azt gondolom, hogy felül kell bírálnunk azt, hogy a kétharmados szavazati arány az valódi korlátot jelent-e, mert ha az elmúlt 20 év eseményeit nézzük, akkor nem tudunk más következtésre jutni, mint hogy ez alkalmatlan erre a funkcióra. Át kell gondolni, hogy lehet egy magasabb többség, lehet olyan megoldás, hogy például ezt két különböző országgyűlésnek is meg kell szavaznia, tehát legyen mondjuk legalább egy 4 év eltérés közötte, vagy hát ugye attól függ, hogy alakul a két ciklus, de hogy két különböző alapon megválasztott országgyűlés is mondja azt rá, hogy ez rendben van. Lehet olyat késleltetve lép hatályba, tehát hogy 1-2 évig várni kell, és akkor utána, de ugyanígy lehet egy úgymond megerősítő népszavazás, tehát ha megvan egy tervezet, akkor arra kelljen azt mondani a magyar állampolgárok több mint felének, hogy ezt mi szeretnénk. Tehát, hogy vannak erre ilyen eszközök igazából, át kell gondolnunk, hogy milyen ilyen garanciákat helyezünk be, mert a kétharmad az sajnos elvesztette a jelentőségét ebben.
2: De tök nagy felelőssége van ebben a képviseleti rendszernek egyébként, amit most látunk például az, hogy hogy a revans politikának kéne vagy elejét venni, hogy ne az, hogy jó, akkor minél az a cél, hogy legyen kétharmad, és gyorsan írjuk át azt, ami eddig volt, mert most már a kormányváltásra együtt egy alkotmánycsere is, ezt valahogy tökéletlenül megelőzni. Egyrészt, másrészt meg az, hogy nyilván akkor lehet megelőzni, hogyha nem az van, hogy azt érzi a társadalom egyik része, aki mondjuk nem a kormányra szavazott, hogy akkor ebből ki vagyok hagyva. Tehát ezt integránsan kéne valahogy ezt elképzelni, de ennek felelőssége van a képviselőknek is, akik mondjuk attól függetlenül becsatornázni próbálják azokat, akik egyébként mondjuk kisebbségben vannak, és hogy ezt teszik-e, vagy nem teszik. Mert ezt most nem tudom, hogy mit látunk, de hogy most ezt nem sokan véleményezni.
0: Meg hát a másik, ami bennem ilyen kérdésként felmerül, hogy lehet-e egyébként ilyen súlyos és komplex dolgokról egyébként népszavazáson dönteni. Tehát, hogy ami most ugye felmerült, hogy akkor így vonjuk be a társadalmat, ez mennyire reális, hogy így lehet?
1: Hát a népszavazás, mint eszköz lehetséges, én azért szkeptikus vagyok ennek a működésével, igen. Tehát hogy egyrészt a népszavazás is ugye választójukhoz van kötve. Tehát nekem továbbra is problémám ezzel az, hogy nagyon sok embert akkor kizárunk ebből. Tehát mondjuk érdekes kérdés, hogy egy 17 évest hogyan fog érinteni egy ilyen kérdés, ő ebbe beleszólhat-e vagy sem. Nagyon sok kérdést fölvet ezzel kapcsolatban. Tehát érdemes átgondolni itt az eszközöket, és szerintem, hogy fontos, hogy egy alkotmány a társadalmi problémákat nem tudja megoldani. Tehát az alkotmánynak nem is az a funkciója, én azt gondolom, hogy ezeket a problémákat megoldja. Egy eszköz lehet, ami kifejezi, hogy miért tartozunk össze. Az már egy problémás irány, hogy afelé mozdultunk el, hogy inkább az van az alkotmányban, hogy mi az, ami különböző. Tehát minket határol le a másoktól, nem azt, hogy mi köt minket össze. És ez mindig egy probléma egy alkotmánynál. De magát a társadalom, ha egy nagyon turbulens időszak van, akkor az alkotmány ezt nem fogja visszafogni. Nem is alkalmas erre, a jog sem alkalmas erre, nem is ez a feladata igazából. Tehát itt a társadalomtól ezt nem lehet elválasztani, ha a társadalomban kialakul egy olyan igény, hogy kell egy új alkotmány, teljesen mindegy, hogy mi van az alkotmányban a módosítása kapcsán, akkor lesz egy új alkotmány. Tehát a társadalom ezeket mindig felül fogja tudni bírálni.
2: Igen, bár ez sem feltétlenül ennyire egyszerű, mert hogy igazából most ez egy tematizált akció, aktus, hogy legyen új alkotmány, hiszen ez a programban szerepelt, ez a közbeszéd része volt, ez jól látható társadalmi igény volt. Nem tudom, hogy ez mindig ennyire egyértelmű-e. Tehát, hogy ezt szerintem igenis, én vagy úgy képzelném, ilyen naiv idealista módon, hogy a kell-e új alkotmány is egy olyan kérdés, aminek szintén egy ilyen kéne valami alulra jövő, nem tudom, támogatás.
1: Abszolút. Illetve ami gyakran felmerül most kérdésként, hogy mit kellene beleírni az alkotmányba. Nyilván ez már egy eltérő vélemény mindenkinek, azt gondolom, meg alkotmányjogászok között is. Én nem gondolom, hogy ez a helyes kérdés. Tehát, hogy miért akarunk mindent beletenni. Minél több minden lesz egy alkotmányban, annál több ember lesz, aki azzal nem tud egyetérteni, annál inkább szétválaszt minket. Tehát én pont azt gondolom az alaptörvényről is, hogy a fő probléma, hogy nagyon sok olyan rendelkezés került bele, ami pont, hogy társadalmi csoportokat kiszakít, maga a családfogalomba is nagyon sokan azt látjuk, hogy nem tartozunk bele. És egy alkotmánynak nem ez a funkciója, tehát elveszíti azt az összetartó funkcióját. És szükségszerű, hogy minél több mindent, minél részletesebb szabályokat teszünk bele, annál inkább szétválaszt minket. És emellett pedig az alkotmányban az, hogy egy kérdésre azt mondjuk, hogy fekete vagy fehér, eztől még nem fogjuk a társadalmat erről meggyőzni. Tehát ez nem lehet ilyen hatalmi eszközzel azt mondani egy társadalmi vitás kérdésre, hogy na pedig ez így van, beleírtuk az alkotmányba, akkor tessék így viselkedni.

0: engedni. Nem ez a funkciója az alkotmánynak és a jognak.
1: Hát igen, csöcsülőben viszont innentek ez az intézményrendszer is akkor képes ezt a nyomást, ezt láttuk, tehát az intézményrendszer képes nyomást helyezni a társadalom tagjaira, hogyha az alkotmány alaptörvényben benne vannak bizonyos szempontok, vagy szemléletmódok, vagy nem tudom.
0: Igen, tehát az alkotmány nagyon gyakran egy eszközként használják, tehát hogy akár utána a jogi eljárások folyamán, kommunikáció során, én nem tartom ezt egy jó iránynak. Tehát az alkotmánynak tényleg az a szerepe, hogy mi köti össze a nemzetet, és mik az alapvető működési szabályok. Ezen túlmenő, az nem egy alkotmányban rögzítendő kérdés, mert nem is lehet, már csak vitát szül.
2: Meg nagyon fontos szerintem erről beszélni egyáltalán, hogy mi az alkotmány. Tehát, hogy nagyon sokat nem.
1: Ezért voltunk ma itt.
2: Nem, igen, és ez egy nagyon fontos dolog, mert nem tudatos. Tehát, hogy egyébként, amikor beszélünk erről, hogy alulról jövő kezdeményezések, meg akár népszavazás, meg tudom, de azért az kell, hogy erről legyen szó, hogy tudjuk, hogy mi ez, és hogy mire jó ez. Tehát szerintem ez nagyon-nagyon sokaknál nem tudatos. Feltétlenül meg, tehát egyébként nekem sem. Most ők őszintén, ahogy itt készültem, én akkor mértem egy picit jobban bele ebbe, és hogy ez nem egy alapvető elvárás szerintem, hogy egyébként úgy az emberek tudják, hogy egy alkotmány az mire jó. Az úgy van, de nem sokan, szerintem nem olyan túl sokszor beszélgetünk arról, hogy tényleg ennek mennyire fontos szerepe van. Nem?
1: Hát ilyen instrumentalizálva, hogy valamilyen vita vagy ideológiai cél mentén vagdalkozás volt,
2: igen,
1: az alaptörvény. Most
2: igen.
1: Leginkább, vagy az utóbbi időszakban én azt érzem, hogy már mondjuk nyilván limitált a visszatekintésem, de hogy sokkal több szó volt a alkotmányozás alaptörvényről, inkább annak a mentén, hogy mi az, ami mondjuk fájdalmasan érint valakit, és nem az, hogy de hogy belekerült, mert innentől kezdve akkor valami megfogalmazásra került, ami tulajdonképpen valami ebben az a bizonyos társas együttélés, vagy egymás mellett élésnek így a nem tudom, alap filozófia elveit jobban meghatározott, és kicsit akkor egy könnyebb az élet, vagy mit tudom én. Nem erre emlékszem, hogy ez ilyen nagyon sok lett volna. De tehát emlékszem arra, hogy ilyen vidám posztok lettek, vagy de jó, hogy ez belekerült, mert mostantól akkor nyugodtabban alszom. Te hogy tekintesz még a zárókérdés, aztán utána át kell adnunk a helyünket, hogy tekintesz erre az időszakra, inkább félelemmel tekintesz, vagy inkább örülsz neki, hogy most van egy ilyen vitára adó lehetőséget adó helyzet, vagy egyáltalán neked ez tehet szakmailag így kívülről nézed, ilyen neutrálisan. Mi ez az előttünk álló alkotmányozás?
0: Én optimistának hozzá, de ez személyiség függő is szerintem, tehát mindig igyekszem azt nézni, hogy ebben milyen jó történhet ebből. Én nagyon pozitívnak élem meg, hogy ilyen kérdésekről beszélünk. Tehát a társadalomban is megjelennek ezek a kérdések, amikről nagyon, nagyon tabu témák voltak, nagyon sok minden. A sérülékeny csoportok helyzete, de legyen az életvégi döntések helyzete, amit ugye Karsai Dani hozott be a közbeszédbe, abszolút. Tehát számos olyan kérdés, amiről beszélnünk kell, mert együtt élünk, és ezek a helyzetek felmerülnek családon belül, barátok között, a munkahelyen. Tehát meg kell tanulnunk azt is, hogy tudunk másikat tiszteletben tartva akár arra jutni, hogy nem értünk egyet valamiben. De ha nem is értünk egyet, de legalább látjuk, hogy a másik milyen szempontból néz, mi az, ami neki fontos, ő miért tartja azt fontosnak. Mert így tudunk elmozdulni afelé, hogy ha nem is értünk egyet, de legalább meg tudjuk találni azt a közös minimumot, amivel mindenki tud menni. Amiben egyet tudunk érteni, és akkor a többiben pedig békében tudunk együtt élni. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy ezekről beszéljünk, mert ha nem beszélünk egymással, abból csak az van, hogy mélyülnek az árkok, és akkor az élből elutasítom a másikat típusú kommunikáció. És nagyon egyetértek, hogy ezt szerintem az állami kommunikációban is kellene hangsúlyozni, hogy mi egy alkotmány, hogy ennek mi a szerepe. Tehát akkor fog tudni az ember erről beszélgetni és vitázni, ha rendelkezik közérthető információkkal. És onnantól pedig rá kell bízni az emberekre. Nem szabad gyerekként kezelni az embereket, vagy hát a gyerek se jó kifejezés, mert a gyerekek nagyon-nagyon aktuálisak, és nagyon jól értnek számos kérdéshez. Tehát autonóm, önálló emberként kell kezelni mindenkit, aki el tudja tud véleményt formálni, azt el tudja akár mondani, vagy kifejezni más módon. Tehát bízzunk az emberekben. Ha adunk információt, akkor ez a közös folyamat az előre tud mozdulni.
1: Abszolút. Szép, nagyon szépen, szó. Igen, köszönjük. Stálnic Péter volt a vendégünk, ügyvéd és alkotmányjogász. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. És elbúcsúzunk egy zenével. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Először állt föld körüli pályára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta. 11. repülése során körülbelül 275 kilométeres magasságba jutották. Az eredeti cél az volt, hogy 10 óra alatt 6-szor megkerülje a Földet, mielőtt a csendes óceánba ereszkedne. A küldetés megkezdése után azt közölte a SpaceX, hogy a Starship 3 órával hamarabb hajt végre leszállást. Az indítás után volt némi gond, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók miután más meghibásodást nem tapasztaltak, úgy döntöttek, hogy folytatják az emelkedést. Ahhoz, hogy pályán maradjon, a rakétának kb. 28.000 km/órás sebességgel kell haladnia. Ez csak az első állomás egy nagyobb holdmisszió előkészítésének. A NASA űrhajósokat és eszközöket szeretne Holdra juttatni. A SpaceX korábban csak szuborbitális pályán tesztelte a rakétáját, amiért lakott területről távol zuhanhatott csak le, az orbitális pályáról visszatérő rakétákat viszont nehezebb kezelni, írja a Telex.
2: Áprilisban a levegő megengedett aszbesztrost szennyezettségének 30-szorosát mérték a szombathelyi Oladi platón. Az érintett útburkolat teljes, a rapid eltávolítását és megsemmisítését ígérték, ám kivitelezőt hamar csak a bitumen fedése sikerült találni. Időközben már-már ellehetetlenült a környéken a személyszállítás és a postai kézbesítés. Ha szeptember végéig végeznek az Oladi plató utcáinak szegélyezésével, a georács és geotextil lerakásával, majd a kavicsozással, indulhat a bitumenezés. Csak hogy egyes lakosok saját ingatlanjukba hordják el a kavicsot. Nem csak a halmokból, hanem a már kirakott fedőréteg visszafejtésével is. Azbeszt miatt egyébként további 110 szombathelyi helyszín szorul mentesítésre, tudósít a nyugat.hu.
3: A bolgár parlament elfogadott egy törvényt, amelynek célja, hogy hatékonyabban megvédje az újságírókat, aktivistákat és másokat azoktól a visszaélésszerű perektől, amelyek a kritikusok elhallgattatására vagy megfélemlítésére szolgálnak, írta a Euronews. Az úgynevezett közösségi részvétel elleni stratégiai perek célja nem az ügy tényleges megnyerése, hanem az, hogy elhallgattassák vagy anyagilag tönkretegyék az újságírókat, a visszaéléseket feltárókat és a jogvédő szervezeteket. A SLAP perek többségét azok indítják, akik elég gazdagok és befolyásosak ahhoz, hogy megfizessék a magas ügyvédi díjakat. Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az egyértelműen megalapozatlan kereseteket már a korai szakaszban elutasítsák, rövid határidőket ír elő a bírósági döntésekre, és szigorítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az alperesekkel szemben ideiglenes intézkedéseket, például vagyonzárlatot rendelhetnek el.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Szevasztok! Stirlitz vagyok, ez itt a Tilos Rádió, Csonka Magyarország. Komplex, brutális, ezoterikus wellness fitness magazinja. 215-37-73 a telefonszámunk. Én nem voltam elég régen, úgyhogy most biztos sok mondani valóm, illetve már tudom, hogy sok mondani valóm lesz. DJ Minek úton van, mindjárt beér egyébként. Csákányos hiányozni fog ma, mert munkahelyi dolgok miatt, illetve Lőrinc is. Amiről fogunk beszélni, az egyrészt egy picit beszélni fogunk, ugye mivel én Spanyolországban élek. Spanyolországban lehet, hogy hallottátok a hírekből, hogy előrehozott választások lesznek, majd ennek az okairól egy picit. Aztán DJ Minek belengedte, szerintem 2026 kedvenc ilyen podcastes kifejezése a belengedte egyébként. Tehát DJ Minek belengedte, hogy a fa kitermelésre szeretne beszélni, illetve a fa, vagy az erdőirtásokról. Gondolom ez annak az ürügyén, hogy most valami kormánydöntés született a tűzifa árával kapcsolatban, vagy az adójával kapcsolatban, nem követtem pontosan. Fogunk beszélni továbbá szerintem erről az új járvány hírről, illetve hát még nem járvány, csak járványa fenyeget, ez a oroszországi Irkutszkban egy laboratóriumból kiszabadult valamiféle vírus, ami hasonló, mint az influenza szintén, és nincs védettségünk ellene. Úgyhogy ez elég szarú hangzik, mert meg én azt láttam, hogy Oroszországban moszkvai reptéren, az Irkutszk-Moszkva járaton Moszkvába érkezve már ellenőrizték mindenkinek a testhőmérsékletét egy ilyen infrared, vörös, nem tudom, hogy hívják ezt, hőkamerával. Úgyhogy valószínűleg azért ez lehet, hogy egyre veszélyesebb lesz. Na szóval ezek lesznek többnyire a témák, és hát amint megszoktátok, az szokásos csapongás, mindenféle dolgok. Amíg DJ Minek beér a stúdióba és átveszi a irányítást a keverőpult felett, addig Csaki visszaad némi zenét nektek, és mindjárt jövünk. Pár perc tényleg, és jövünk. Köszönöm.

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Csonka Magyarország Rádió, komplex, brutális, ezoterikus wellness fitness magazinja. Stirlitzel, aki már az imént szólt is hozzátok, igaz?
1: Hello, így van.
0: Nagyon jó.
1: Már össze-vissza hazudoztam, hogy miről fogunk beszélni.
0: Mondom, az egyik fő témánk a favágó lobby erőre törése a világban, ami rendkívül izgalmas. Ápoló, te hülye vagy a zenéhez szokás szerint. Nem olvastál, igen. Te teljesen buktál, Ápoló, mindent, a zenéhez hülye vagy, minek írogatsz be tényleg? Csinálj saját műsort, hogy beszélj majd. Szóval, visszatérve, nem drága, nem olvastad a brazil választási eredményeket, vagy nem tudsz róla?
1: De pont ma reggel néztem.
0: Na, látod.
1: Hogy Bolsonaro újra? Forduló,
0: ez a kisebbik Bolsonaro. Egy korábbi adásban egyébként volt arról szó, hogy igen, haló, már is a témához.
2: Szevasztok!
0: Szia!
2: Nem, bocsánat, csak egy témát akarok bedobni, de aztán majd akkor beszéltek róla, amikor épp úgy alakul, hogyha a fizikájáról beszélnétek ennek a múlt heti repülőgép zuhanásnak, mert most mindenféléket írnak nyilván a hülyék az interneten, de hogy kell azt elképzelni, amikor 5 percig zuhan, vagy 2 percig zuhan egy repülőgép 5000 métert szintkülönbséget, hogy lehet azt egyáltalán túlélni. De csak bedobtam, és majd amikor úgy alakul.
0: Ez nagyon érdekes. Megvan neked, hogy hogyan képzik ki az űrhajósokat?
2: Igen, na pont ez.
0: Úgymond rá kell őket készíteni, nevezzük így a mikrogravitációra, ez hivatalos neve neki, egyébként nem a súlytalanság, de egyébként így ez fog rájuk hatni, és egyébként mondjuk a nemzetközi urállomáson is, ha nem csinálják meg valahogy, egyébként úgy lehet megcsinálni, mondjuk, hogy egy ilyen pörgést beleviszel az urállomás mozgásával, de hogyha ez nincsen meg, akkor mivel a mozgás egyik komponense az a G gyorsulással végzett szabadesés, a másik pedig egyébként a pályára érintőlegesen történő mozgás, aminek az eredőjeként jön létre ez a csodálatos pálya, orbit, egy ilyen orbitális útvonal, amin halad, hogy folyamatosan egy ilyen súlytalansági állapotban vannak, mert ezt látja ki a szabadesés. És valószínűleg egyébként, amikor a repülőgép így zuhant, nem biztos, hogy minden fékezés nélkül, hiszen valószínűleg mindent megtettek azért, hogy valamit történjen. Ennek ellenére, mert valamit, ami egyébként kicsit fékezni a gépet.
1: Meg azért ellenhatás. A szád azért ott van.
0: Pontosan így van, és arra felhajtó erő hat rá, így van. Igen. Ez nagyon bonyolult egyébként az, hogy egyáltalán miért tudunk repülni, és annyiféle dolog.
2: Én tehát, nem
0: hogy
2: szerintem nem tudunk.
0: Minden.
2: Ez
0: így van.
2: Éppen, de biztos, hogy...
0: Nem, az hazugság volt tényleg. Ugyanaz a reptéren szállt el, csak átépítették, és addig valamit belekevertek a... Mit szolgáltak fel neked? Ez a tudod a becsapós kérdés.
2: Hát azért fakadosan már nem szolgálnak.
0: Semmit nem szolgáltak ki, ezt akartam hallani.
2: És azt hiszem, hogy lehet meginni. Jó, és aztán leteszem a telefonon, hogy volt az, hogy a jó ember bement, ott volt a pilóta fülkébe, aki még nem a pilóta volt, és szépen fölhúzta a nem tudom milyen kart, hogy a gépet egyenesben nem tudom mit csináljon. Ezt se tudom elképzelni, mert húzóra, tehát hogy van olyan lélek jelenléted, hogy olyan lassan húzod föl, hogy nem rántasz rajta, és akkor törik szét az egész. De mindegy.
0: Aha, értem, igen.
2: Nem kételkedek benne, hogy ez megtörtént, mert mondják, hogy az egész egy filmforgatás volt, és hány...
1: Igen, igen. Filmeket nézzél a 70-es években, abban minden megtudsz. Tehát ott van az izzadó pilóta, nem Frank Drebin, aki...
0: Konkrétan, hogy hogyan kell egy orosz Antonov szállítógépet kihúzni egy szakadékból ezzel a karral, az remekül látható a 2012 című katasztrófa filmben, mert hogy hősen kezel menekülnek el a semmibe merülő Las Vegas-i reptérről. Azonnal megnézni tényleg. Egy idő után sajnos unalmas lesz a film egy kisé, de amíg jönnek a megacunamik, meg a 10,8-as földrengések, addig egész jó. Na, szóval... Köszönjük szépen.
2: Jó, köszönöm szépen.
0: Köszi.
2: Szevasztok.
0: Szia, szia. Igen, ez egy nagyon érdekes téma, hogy ilyenkor mi történik. Be valami eléggé szörmentén néztem ezt, mert én mással voltam elfoglalva. De hát oda sem neki.
1: Hogy ez a Bolsonaro fia? Most látom ezt.
0: De nem tudtad róla, hogy hát az apját 25 évre ítélték, és ül a bőribe. Ott ez korábban elindult, amit nálunk csak tervezgetnek, dehogy is, hát ezt
1: ennyire ott konkrétan. Viszont, ez annyira visszataszító, komolyan van.
0: Igen, így van.
1: És 47%-ot kapott az első fordulóba, ha jól látom, Lula 45-öt.
0: Tényleg, 47-et kapott, és aztán pedig hát ennyi, ez 2% is egyébként nem a végeredmény, mert ez az első forduló. Igen. Ennyit tudtok most tényleg hozzátenni a dologhoz. Tudod mit, öreg? Várjál csak, hol is van a kis csávó. Mindjárt kilakjuk. Szóval, visszatérve a dologhoz, ott abszolút többséget kell szerezni. Ezért, hogyha az első fordulóban nincsen meg, és hiányzott neki 3%, hát akkor jön a második. És az az igazság, hogy két dolgot szoktak elmondani, hogy hát van egy ilyen, amióta Brazíliában választások vannak, tehát véget ért a diktatúra, az a 80-as évek közepe, és ez a kétfordulós elnöki szisztéma van, elnökválasztási szisztéma, ott aki az első fordulót megnyert, az megnyerte a másodikat is. Úgyhogy ez. Másrészt pedig, hát azért mégiscsak egy kis különbség, és egyszer minden sorozat végig tud érni. Véget tud érni. Azon még ráadásul, hogy ez a megint csak a közménykutatóknak a katasztrófája volt, ha jól tudom, mert ők azért jelentős sok százalékos, vagy legalábbis több százalékos erőnyt mértek Lulának, és ezért meglepte őket, hogy mégiscsak a Bolsonaro nyert. Megjegyezném, hogy ez egy tipikusan olyan szituáció, nyilván ezzel kezdjenek valamint a brazilok, ez az ő hát menüjük, ebből kell választaniuk, és ebben a menüben nem igazán bizalomgerésztő emberek vesznek részt egyenként, az egyik Putyin jó barátja, Kína legjobb szövetségese. Aki egyébként olyan gazdasági politikát folytat, ami Dél-Amerikában, meg nem csak ott, de máshol is mindig általában katasztrófa szokott jönni. Egy ilyen rosszabb verzióban gyorsabb, egyébként egy lassabb összeomlás. A másik, az meg tudjuk, hogy ő Trump elnök jó barátja, aki szerint a klímaváltozás az humbug. Alapvetően az erdők azért vannak, hogy kiírtsuk őket, és hogy a helyükön inkább marha legelők legyenek, és ezen felül pedig valami fajta ültetvények. Mondjuk ez annyira nem jó, mert hogyha ugye kiválják az erdőt, akkor lemossa ezt a humuszt, amit csak maga ez az ökoszisztéma tud újra termelni, és akkor ott van alatt a laterét, azon semmi nem fog megteremni, de oda se neki. Ja, azért egyébként a minden esetek keresztül kasul lehet az egészet irdalni természetesen. Kérlek szépen autópályákkal, de hát az mennyire jó megépíteni, aminek szintén minden infrastruktúrális beruházás az tejjel. Na hát egyébként ez a probléma állandóan ezekkel a sor egymás után hatalomra kerülő elitekkel, tehát a Bolsonaro családról is csak rosszakat mondanak azon kapcsán, hogy milyen módokon lépnek kapcsolatba a Brazíliában beruházni szándékozó nagyobb vállalatokkal, és ezeknél tudod, nem tudom, hogy Mr. hány százaléknak fogják hívni, de hát vannak ilyenek.
1: Nem tudom, most a magyar nagykövetsége, emlékszem, mikor Bolsonaro volt nálunk ugye két éjszakát, vagy valami ilyesmi magyar nagykövetségen. Tegnap nem tudom, Szijjártót nem erről megkérdezték-e vajon, mikor volt a meghallgatása.
0: Szijjártónak tegnap volt a meghallgatása, igaz?
1: Aha, igen, igen.
0: Aha, értem. Nem, mindegy, szóval úgy szerintem nem ilyen körülmények között kéne meghallgatni. De ez csak az én véleményem. Mindegy, ennek is jelentős hagyománya van, hogy előhozzuk, és akkor a törvényhozás előtt meghallgatjuk a volt államférfinek, az én nevezzük. Szóval volt politikust, és akkor magyarázza el, hogy ő most mit és hogyan. Én nem figyeltem igazából, bocsáss meg, én nem Szijjártóval szerettem foglalkozni, de hogyha te rajta voltál, ő mondott valami érdekeset?
1: Hát csak szóval, hogy ugye most csak abban az ügyben hallgatták meg a Nemzetbiztonsági Bizottság, hogy ugye ő átment a BYD-hez dolgozni, és ez milyen nemzetbiztonsági kockázatot.
0: Azt tudom, de mit mondott? Mit mondott? Mondott valami hát érdekeset?
1: Hát titkosítva ezt... van a teljes ülésanyaga, ja, és akkor azt értem. Mondta, hogy tehát nincs is semmi látni valóra.
0: Szóval. Valóban, így van, én is ezt mondom erre. Ebben az esetben tényleg nincs mit látni, nézegetni, hogyha pláne oda se engednek hozzá, szóval... Ennyit erről. Na visszatérve a Bolsonaro dologra, hogy az, hogy rossz alternatívák között lehet választani, és az egyik az meg a másik is nyilván át fogja alakítani, bármilyen eredmény születik ilyenkor, az hat a globális politikára, meg hogy ez hogyan csapódik le ott Dél-Amerikában. Tehát, hogy kikerül előnyösebb szituációba magyarul. Miután a kínaiak már több hadállásukat elvesztették, ugye elvitték ezt a kiváló embert, a venezuelait, már a nevét is borítsa feledés, talán Maduro volt, vagy ez az utódja. Na mindegy, egy jelentős beavatkozás formájában még az év elején, ez most történt, ugye? Tehát Venezuelát azt bukták, és azon kívül több más ilyen balos populista rezsim is elbukott Dél-Amerikába, amik jó, hát tudom, hogy bizonyára a progresszív értelmiség rokonszenvétől kísérve működtek eddig, de hát különösebben sok értelme nem volt persze az eddigi regnálásuknak, abból a szempontból, hogy tehát ők bizonyos ígéreteket tesznek a választóknak. Én elhiszem azt, hogy ezeket azért teszik, hogy utána hatalomra kerüljenek, de azzal számolni kell, hogy utána a következmények azok szembe jönnek. Hát ez egyfajta ilyen gyurcsányizmus, most bocsánat, mit nevezzem másnak tényleg. Vannak egyébként nagyon, voltak és vannak is nagyon izgalmas szereplői amúgy a dél-amerikai politikának, akik nem feltétlenül a jobb oldaláról jönnek, sőt azokat én nem tartom túl rokonszenvesnek személyesen, legyen szó Milleiről, vagy Planerről, mindegy családról, amelyik hát leginkább, szerintem lesz családi cím, mert akkor benne lesz a láncfűrész, az biztos.
1: Na most egész Dél-Amerika szerintem ilyen Trump irányba húz tulajdonképpen.
0: Hát ez egyrészt, figyelsz, hogyha a többségi álláspont ilyen akkor, és pedig így végződtek az, ha jól emlékszem, az argentin biztos, meg a chilei választások, talán a Peru. Peruban pedig, egyébként ez meg a másik hagyomány, hogy ugye bőriben ül a apuka, és a gyerek megnyeri a választást. Ugye? Ez mint hogyha ez volt a... Mint értesültem róla, ami már ugye asszimilás japán, ezért Fujimori-nak kell ejteni, mert az eredetileg Fujimori, igen, volt eredetileg, és neki pedig a lánygyermeke nyerte a választást, ha jól emlékszem. Úgyhogy... Igen. Szóval ennyi a... És ez nem egyedi. Tehát, hogy a másik ilyen jelentős példa, nem is egy, hanem számos egymás után, az Dél-Ázsiából való, ahol korábban megbuktatott, elítélt, néha kivégzett, meggyilkolt, stb. Félreállított. A félreállításnak mondjuk azért, hogyha valakit lemészárolnak családostól, mint Mujibur Rahmant, aki szintén megérte a pénzét. Őt nagyon szerette a keleti blokk, mert ő megpróbált ilyen az ázsiai despotizmust ezzel a szovjet típusú kommunizmussal vegyíteni. Ennek nyilvánvalóan csak tragikus következménye lehet, hiszen mi jövünk innen, tehát ez a ennél egy enyhítettebb változata és csak biztos gazdasági csődbe vezeti az országot, de ha ezt még vérengzések is kísérik, akkor nyilván kevéssé lesz rokonszenves az uralma. De egyébként ő persze a függetlenség külse volt, ahol viszont a pakisztánok jeleskedtek a emberirtásba főleg. Szóval neki is, és a lánya került hatalomra, akit hamarosan, hát néhány ciklus után meggyűlölt a publikum, és nem csak őt zavarták el, de azt hiszem, hogy az Alami Ligát, a pártját is sikerrel betiltották. De ugyanez megvolt, tudod, Ali Bhutto, Pakisztánba, aztán jött Benazir Bhutto, tehát, hogy vannak ilyen politikus családok, ahol az sem akadálya hogyha mondjuk egy-egy tag kiesik. De ez egyébként az adott politikai tábor számára csak így növeli a mártírium értéket, amit hozzá lehet rendelni. Tehát valaki most azon sír, hogyha bezzeg az öreg Bush-t elintézik, akkor nem jött volna a fiatal Bush. Ez nem biztos, hogy így van, tudod. Tehát így a... Csak érezném, igen, hogy a
1: szerintem az Orbán Gáspárt is fel lehetne így építeni különben.
0: Értem.
1: Lehet, hogy fel is fogja.
0: Nem tudom, ez kicsit nehézkesebbnek tűnik a dolog nagy hirtelen számomra, de egy ilyen Füli Jimmy figurából kiindulva, hát most így a Csádi kalandra gondolva, ugye, hát lehet, de nehézkes lenne ez, az az igazság, tehát hogy ja, mondom, lehet, hogy egyébként hogy markánsabb figurákat fognak találni a nőági leszármazottak között, de meglátjuk, hogy amúgy egyébként, bocsánat, hogy mennyire toleráns ez a társadalom a miénk. Mert hogy tudod, elvileg tehát, hogy az elképzelhető volt és lett is, hogy Indiát, Pakisztánt, Bangladest, Sri Lankát, hanem mondjam, hogy ez a régió mennyire patriarchális és férfi központú, de azért mindegyik esetben volt rá példa, hogy erős, némely vélekedések szerint túl erős nők vezessék őket, osztunk kereszt már olyanok, akik, hát hogy mondjam, diktátori hajlamokkal is rendelkeztek. Hát ez Magyarországon ezt egyelőre még nehezen tudom elképzelni, de majd meglátjuk, hogy erről is kerül sor. Persze, igen. Természetesen az is előfordulhat, hogy nem erről az oldalról fogjuk megismerni ezt a jelenséget, amikor így politikus dinaszták egymást követő érdemdúsargai vezetnek egy országot, mert ki lesz az első, akinek erre alkalom lesz egyáltalán. Tehát hogy az is egy jeles kérdés, hogy létrejönnek-e olyan politikai erők, amik átélnek generációkat. Tehát, hogy, mert ez az is kellett, hogy megvan az adott politikai erő, és annak az élére áll. Tehát, hogy megvan a kongresszus párt, és akkor tudod, így jönnek a igen, ő, és az ő lánya, stb.
1: Itt arról is szó van, nem? Hogy ugyanúgy, mint ugye régen az uralkodók, hogy ugye a család a legszorosabb kötelék, és akkor ugye a vagyon is egy kézbe marad, meg be tudják védeni így egymást.
0: Tehát az uralkodó nem túl jó példa, mert ezek össze-vissza házasodtak keresztbe. Ez pont ezekre nem jellemző. Gondolj benne, ennek az lenne a pandanya, hogy bocsánat, hogy most valaki a Bush családból beházasodik, és akkor mondok egy demokrata famíliát. Én ezt egyre nem látom, és egyébként ilyenre pláne, hogyha megnézed ezekben a más konstellációban élő dél-ázsiai országokban, akkor nem nagyon van rá példa. Érdekes módon a monarchák, tehát hogy pontosan azért, hogy ez régebben a hatalmi célokat szolgált, utána meg csak egyszerűen a reprezentációt, meg mostanában mindenféle parvenüket elvesznek feleségül, aztán ebből baj lesz, érted, mert hogy aztán együtt kezd lopni a kézilabda edzővel, nem, mint hogyha egy király ne lenne képes erre egy maga, tehát ott vannak persze a degenerált leszármazottak sorra, egyszer a norvég faszitól kezdve András Hercegig, és akkor ezek is megbuknak, pedig régebben ezek a királyi perverzek, ezek legalább így megkapták a maguk ilyen barátságos confinementet, és akkor utána nem volt velük gond. De igen, ez az Edwardi világ, hogy ne. És nehéz ez. Tehát, de gondolj bele, hogy tekintve, hogy ez már az előző évszázad elején is gondot okozott, hogy nem volt nagyon nagy számú azon monarchiáknak monarchikus családoknak a száma, ahova be lehetett házasodni, a vőlegényt, meg mennyasszonyt lehetett választani, és ebből állandó gondok voltak, hogy Görögország készült belépni az első világháborúba, de mit lehetett csinálni, mikor a görög királynő, a királynak a felesége, az Vilmos császár húga. És ezt kezdhet, ezt csak úgy lehetett az adott szituációban megcsinálni, hogy akkor például elcsapták a görög királyt feleségestül. Igen. Ami nem nagy gond az országban, mert amúgy is kellett, hogy mit tudom én, átlagban 6 év alatt volt 3 államcsín, és még legalább 2 katonai pucs is. De azt tudjuk jól, hogy az egész, ez a monarchikus szerkezet, tehát hogy személyesen rokonságban állt egymással Vilmos császár, meg a király, az angol, tehát György, meg Miklós, a cár. Hasonlítottak is egymásra. Csak Ferenc Jóska volt egy ilyen individum ebbe az egész tengerbe, ugye?
1: Igen, igen.
0: Persze, az...
1: Ugye ők a spanyol uralkodóházban voltak benn.
0: Ez a spanyol uralkodóház, az úgy kerültek a spanyol uralkozóházba. Két dolog válik el egymástól, akik spanyol uralkodók lettek, beházasodás révén egyébként jelzem, hogy, tehát, hogy az egyik ilyen Habsburg Philippe de Bel, aki egyébként hát burgundi herceg volt, és tehát, annyira volt német, mint mindegy, mint Zidán. Ja, egyébként Zidán meg amúgy is érdekes példa. De hogy elvette egy spanyol hercegnőt, az őrült Johannát. Igen. Ennyi volt egyébként. Utána hanszik, persze, így van. De ezek mindig nem viccesek, tehát hogyha visz még nézed, hogy ó, jöttek a német királyok, és megnézed az adott uralkodónak, mennyi volt tényleg a, bármilyen jelentősége volt egy monarchiában, az etnikai háttere német. Vegyük például Fernandót, mert neki ez volt az eredeti neve, és az anyanyelves, hát spanyol volt, vagy valószínűleg ez a Aragón udvarba beszélt dialektus. Ide jön, mint magyar király, és azt hagyja, hogy nem beszél magyarul, ezt egyébként a magyarok egy után megszokták, hogy majd a fia megtanul legalább, mert az együtt fog velük inni meg, stb. De hogy ez németül se tudott. A Várkonyi Zoltán féle, majdnem azt mondtam, hogy Csillagok háborúja, szóval Egri Csillagok filmnek az egyik nagyon szép jelenete, hogy a Várkonyi magára írta a szerepet, és ő játsza benne Ferlandót, tehát Ferdinánd királyt, és a magyar küldöttséggel két tolmáccsal beszélget, az egyik magyarul németre, a másik németre, spanyolra fordít, ami nyilván egy karikírozás a szituációnak, de ez teljesen normális. Igen, ez is nagyon érdekes, hogy ezek hogy jönnek. Nem fontos, tehát, hogy alapvetően persze ez teljesen lényegtelen, mert mindig egy király azon a nyelven beszél, amit megtanult az udvarban, tehát mert többi udvaroncsal beszélget, meg a miniszterekkel is, esetleg a jó édesapjával. Kettő, amit aztán megtanul, mert neki vannak azért tanítói, és ezek megpróbálják okítani. Három, meg azért, hogy bejárja idővel így hosszasabban a uralma alá tartozó területeket, és előfordulhat, hogy megtanulja ezeket a nyelveket is, és többen is egészen jól fog beszélni. Biztos vagyok benne, hogy Zsigmond, aki élete végére minden is volt Európában egyszerre, nem csak a magyar tanulta meg idővel, meg a csehet, meg a németet, hanem azért még egy-két szláv nyelven is remekül, más szláv nyelven a csehen kívül természetesen is jól tudott beszélni. De most visszatérve erre a dologra, hogyha kevés helyről tudsz házasodni, akkor nyilván kialakul egy ilyen sűrű szövedék, aminek akár lehetett volna olyan következménye is, hogy a világ megmarad egy ilyen békés állapotban, hiszen ezek a monarchiák csak nem rontanak egymásra, hiszen egymás rokonai. És akkor derült ki, hogy sajnos ez a nép meg a... Hát a nép érzelmére rájátsza, és azt manipuláló politikai szférának az indulataival szemben nem sokat lehet tenni. Meg a királyok is általában monarchák is jobban teszik, hogyha inkább alkalmazkodnak ehhez, és ők maguk is felveszik ezt a hazafias öltözetet, és többet mondjuk nem Hannover házban született egy angol uralkodó, hanem a Windsor, ezt a háború alatt találták ki. Úgyhogy...
1: Csak a Habsburgokat azért hoztam fel, hogy ők voltak azok, akik inkább azt választották, hogy inkább egymás között házasodtak, hogy ne kelljen megosztani, vagy ne legyenek ilyen dilemmák. Lehet, hogy nálunk is ez kéne, hogy Gáspár elvenné ráért.
0: Ott az volt a gond egyébként a Habsburgoknál, és ez még akkor az Habsburgok voltak, csak jelezném, hogy a gond ott van, amit felvetettél, hogy az a család, az kihalt. Képzeld el, az kihalt, mégpedig szerencsétlen sorsú harmadik Károllyal, aki aztán, hogy ő halt meg gyilkos galóca mérgezésben, és a bátyja fekete himlőbe. Így van, tehát vele kihalt fiágon a Habsburg család. Képzeld el, az összes többi az utána, és erről szólt a erről rendelkező, egymást erősítő több országgyűlési határozat is, hogy nőágon is lehet örökölni a trónt. És a pragmatika szankciót annyira komolyan vették a magyar rendek, miután egy jó némi kényszerrel fogadták el, meg hát egy részük az persze önként, hogy amikor meghalt a jó Károly király, 1740, akkor ők választották meg egyedül szinte az egész birodalomban egyöntetűen Mária Teréziát, és úgy helyek közel a... Hát jó, ez legenda, ez az életünket és vérünket, stb. Meg a Mária Terézia csípkedi a kisgyereknek a fenekét, hogy sírjon jobban, és akkor ez egyébként a József néven vett a magyarok réme később. Hogy, de tény is van, hogy a magyarok adták mindazt, ami rendelkezésre állt, leginkább legénységet a hadseregnek, meg adót, meg hát holmi javakat, amelyeket itt termeltek, illetve bányáztak, mert ebben egészen jól látunk. Na most az is nagyon érdekes, hogy 14 utáni dinasztikus politizálást tudunk-e mutatni. Magyarországon erre nagyon kicsi a végül is van, persze, hiszen erről szólt valamennyire, hogy itt nem csak a miniszterelnök nevezett Orbán Viktor, hanem a gyermeke is fontos aktorok próbálnak lenni, többé-kevésbé, hát most a fia kapcsán leginkább ezt a Borcsid csádi kalandot szokták emlegetni. Tegnap néztem meg egyébként, hogy milyen jó kis ilyen ezt alátámasztó tanulmányok születtek mondjuk a Migráció Kutatóintézetnek a műhelyében. És hogy hát mire jó egy
1: na ilyen. Ugye, hogy megérdemelték ezt a sok adófizetői pénzt.
0: Épp tegnap próbáltam pont kiderítani, hogy mennyi is az, de igazából nem ők kaptak, hanem mert ők az MCC-ben inkorporálódtak az elétől kezdve, és az MCC viszont a világ pénzét is megkapta, tudod? És hogy azon belül, hogy hogyan osztották el, az kevés lehet tudni, mert hogy nincsenek tételenkénti költségvetési bontások. Nem állnak rendelkezésre. Ez az, hogy azért világítják át, most ez átkerült ez a TAR nevű, már ez is már olyan minisztérium, hogy valami kettő és társadalmi, kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős minisztérium, javítson ki, biztosan elrontom ezeket, mert az előzőeket is próbálom elfelejteni. Szóval az a dolga a miniszternek, hogy átkerült hozzájuk, és tessék átvilágítani. Tehát, hogy mit, hova, mennyit, hova került, rengeteg pénz, részvények, vagyon, mindenféle ingatlanok, és a többi kerültek a birtokukba. Hát ez, azt ezek után. De mindegy. Szóval visszatérve, igen, voltak ilyen igények minden esetre. Meg a minta is megvan előtte, mert sajnos egyébként Trump elnök számos télen is rossz példát mutat a világnak, és az egyik az mindenképpen az, hogy hát kérlek szépen sok fontos, és ahhoz képest, hogy mit is kívántak valójában a választók, bár egyébként az ő választói, az mindegy, rájuk lehet hagyni ezt nyugodtan, tehát hogy talán azt gondolták-e, hogy valamennyi tagja a Trump családnak is annyira fontos szerepet fog vinni Amerika politikájának a formálásában, a diplomáciában. Itt vagy Stirlitz, mehetünk térképileg?
1: Igen, itt vagyok.
0: Ja, oké, okay, meg vagy.
1: Igazából azt mondják, Mátlak. Hogy most igen. Már rossz nyelvek szerint Ivanka viszi itt a kormányzást igazából.
0: Ez figyelsz, nekem ez a hogy hogyan változott el a, érted, a több Trump gyerek, így van, Donald Junior, meg a Kushner ember, aki a veje, ugye, nem? Ja. Ezek, persze, hogy ne. Uh-huh. Mind megvan, és ez valamennyire egy királydráma jellegű, hogy időről időre a családon belül történnek ezek a királydráma. Inkább egy kis Agatha Christie-re gondolnék, tudod, mert ugye amikor egyszer összegyűlik a nagy család, és akkor a végén valaki beleesik a betűlevesbe. Na hát,
1: figyelj, nagyon előre, érdekes egyébként,
0: és hogy nem a komornik a gyilkos.
1: J.D. Vance-et fogják-e engedni, hogy induljon, vagy pedig valamelyik Trump gyereket fogják elölni. Én nem lennék meglepő ezzel különben.
0: Figyusz, egyelőre ettől még nagyon messze vagyunk. Most jön egy ilyen midterm választás, És szerintem annak az eredményétől nagyon sok fog függeni, hogy ki a fenét akar majd elindítani mondjuk a republikánus párt, csak az a baj, hogy tehát, hogy már van egy ember, aki erősen a nyakukra ült, és aki tudja őket, mert is úgy véli, és ők is úgy vélik, hogy tudja őket terrorizálni, mert vannak tömegei is. Szóval ez így nehéz lesz, hogy ha úgy is gondolnák, hogy jobb ezt az embert levenni a saktábláról a tímjével együtt, akik ugyan semmibe vezetik az országot, azt nehezen tudnék meglépni, mert neki rajongói vannak.
1: Ez persze, az egy ilyen
0: azért szekta, republikánusból ilyen klasszikus popstár, az még nem nagyon akadt. Vagyis rég nem volt, fogalmazunk, úgyhogy rég nem volt. Régen egészen jól eljátszott ezt a szerepet, de hát ő persze, ő profi volt, hát így a szakmából jött. Meg utólag visszatekintve ő azért mérföldekkel szórakoztatóbb ember is volt, mint Doni. Tehát, hogy legalább értette a viccet. Meg el is tudott jó párat mondani, és tehát ugye nem azután esett le, hogy már aláírta a Szalt 3-at. És hazaért a repülővel. Na mindegy, szóval ez még egy nehéz játszma, és még ezt a választást is meg kell rendezni, és úgy megcsinálni, hogy ne jöjjönnek a botrányok sorozata újra számolással, elcsalták, mert nem is tudom, persze, így van. Már előve terjed az a hír, hogy ezt el fogják csalni, és hogy elveszik így a republikánus többségét, úgyhogy ezt nem szabad hagyni.
1: Ezt te egyébként el tudnád mondani, mert én nem nagyon ismerem ezt az amerikai választási rendszert ilyen szempontból, hogy ennek a midterm elections, hogy ezt miért hozták létre ezt, hogy legyen közbe, a 4 év közbe egy újabb választás.
0: Na most az a helyzet, hogy ez valami nél a 4 év közbe esik, csak hogy azt kell figyelni, hogy ilyenkor a kongresszus teljesen újra választják, a szenátusnak viszont 1/3. Tehát akkor ki lehet számolni, hogy 3 ciklus alatt, azaz 3x2 év, összesen 6 év alatt, mert 6 évi nem lesz valaki szenátor, cserélődik ki a szenátus. Uh-huh. És ráadásul figyelsz, minimum 2 ilyen szempontból ez abszolút értelmes. Az egyik az, hogy egy visszajelzésre ad alkalmat.
1: Aha, egy ilyen ellensúly?
0: Az, hogy egyáltalán, tehát, hogy a választók így ciklus közben is kifejezhessék a véleményüket, és ebből a szempontból nagyon jó. Ugyanakkor meg nem az egész szisztéma fordul át. Tehát, hogy érted, mondjuk a szenátusnak csak egy 1/3 választják meg, ami egyébként jön a matekból. Tehát, hogy az...
1: Tényleg jó.
0: Meg el akarták szakítani azt, hogy persze van, természetesen vannak választások, és ezt tudjuk jól, amikor az elnök választás zajlik. Ja, ennek is van megfelelő tétje, ezt is szokták figyelni, csak hogy ne teljesen attól függjön, tehát ne egy kampánynak legyen a függvénye, hanem legyen attól független megmérettetés, amikor nem avatkozik be az a téma, hogy itt most mondjuk 2 erős elnökjelölt birkózik egymással, és a preferenciákat az erősen megszabja. Tehát, hogy azért van egy ilyen, tudod, ilyen vonzás. Tehát, hogyha te amúgy ezt az X jelöltet az elnök jelöltek közül jobban szereted, akkor hajlamos vagy rá, hogy a pártja jelöltjét is megszavazod, hogy tudjon kormányozni, tehát, hogy ne legyen egy ilyen. De ilyenkor persze, amikor ez a pont a midterm választásnál, nem ez, persze mindenki tudja, hogy igen, ez is játszik szerepet, hogy itt megváltozik, ha a kongresszusi többség az megnehezíti egy elnöknek a munkáját, de mondom, nem egy elnökválasztási kampánnyal csúszik egybe az egész. Tehát ez a kettő, ez biztosan szerepet játszott. Hogy így alakult ki. A harmadik egyébként, hogy el tudom mondani, azért egy idő után, mert ez a hagyomány. És a hagyománynak van egy önereje. És meg úgy vélik, hogy választási rendszerünk működik, ez ilyen szép, harmonikus, így történt ez már 20 éve, 30 éve, 40 éve, és nagyon jó van ez így, mindenki megszokta, ez olyan, mint ami évente megrendeznénk. 2 évente megrendezünk egy táncdalfesztivált, na, és akkor...
1: És akkor ilyenkor a kongresszus Meg a szenátus tagjai, azok kampányolnak
0: De
1: ugyanúgy a saját...
0: na, na, de már ez zajlik is mióta, persze, természetesen. Aha, igen.
1: Mert erre a kampányról azért kevés jön át a hírekbe, tehát mondjuk ez Európát nem nagyon foglalkoztatja, azért úgy látom.
0: Az az igazság, hogy az eredmény majd foglalkoztatni fogja, csak nyilván nem azon a szinten, hogy az adott kongresszusi képviselő kerületébe ő mivel kampányol, de egyébként vannak ilyen nagyon izgalmas figurák, és azokat meg szokták nézni, hogy kiket indítanak tipikusan a demokraták, és hogy mennyire határolódnak el a republikánus jelöltek Trumptól, mert hogy bizony Trump népszerűtlen. Ez most egy kicsit ellentmond annak, amit az előbb mondtam, hogy neki tömegei vannak. Igen, neki tömegei vannak. Csak ezek a tömegek már úgy tűnik, hogy azért, hogy a választóknak a... Hát nem tudom becsülni ezt a dolgot, de ez egy nagyon masszív kisebbség. Tehát, hogy a harmada... tudom én.
1: Ja, azt hiszem, ilyen 30%
0: körül 30 körüli, van. Így van. De azok tényleg, ott már a kemény mag van. Tehát ez a... Bocsánat, ugye ez megvan a Fidesznél is. Az, hogy... Már előre tört a Fidesz, és hanyatlik a Tisza, aztán megnézed az eredményt, és akkor jelenleg ott tartanak, hogy 63-27. De az a 27, egyébként ez a biztos választókon belli. Hát azok a hardcore tényleg. Őket
1: és
0: nagyon jól lehet látni.
1: Egy
0: igen, igen, igen. Tényleg megnézel egy videót, hogy ez a nagy gyerek, aki itt egyébként a Vasas adott a válogatottnak, milyen szép gólt rőtt az ukránoknak. És akkor utána rögtön jönnek a kommentek a megfelelő oldalakon. Hadd nem mondjam már, hogy kinek az oldal, amit én rendszeresen követek, tényleg ahol egyébként a fideszes közönség teljes mértékben felsorakozik, így van, tehát a Fidesz árvák, vagy hogy úgy mondjam, és akkor vézze, most bezzek sírnak, és akkor előjönnek ezek a magyartalan nemzettelen gonosz miniszterből, és Kele Jánosok, meg Lannert Juditok, akik bántani merték a magyar focit, és bezzeg most mekkorát csaptunk az ukránoknak a kobakjára. Na mindegy. Hát gratulálok nekik, hogy ezzel érik ki, de mindegy, ez meg ez is egy nagyon sajátos gondolkodásmód, amiben benne vannak. De hát lelkük rajta, hogy így legyen. Csak mondom, hogy ha felépítettek gondos munkával, hát egyrészt kondicionálással, mentális tréninggel, nevezzük ezt agymosásnak bizonyos mértékig, de azon kívül a napi kognitív diszonanciák gondos kisimításával, amire inkább úgy zajlik, hogy hát milyenek is ilyenek vagyunk, a közteljesen rendben van. Hogyne, te így van. Ja. Fiú, mi volt Magyarország legkegyetlenebb tragédiája? Hát most nézzük meg. Hát a bolsevizmus. És miért volt a bolsevizmus? Hát az orosz uralom volt. És most mi? Ki a fontos szövetségesünk? Putyin elnök. És honnan jön Putyin? A Csekából, akarom mondani, a KGB-ből, ami a Szovjetunió egyik legfontosabb erőszakszervezete, politikai titkosszolgálata volt. Nem lehet, ezt figyelsz, nem érdekes, ezt elkezd örökké el fogják intézni. Rosszak voltak, gonoszak az oroszok, mert úgy gonosz módon háborúztak nálunk is, öltek, raboltak, gyilkoltak, erőszakoltak. Ja, de ezt csinálják Ukrajnába is. Nem baj, mi azért az oroszoknak drukkolunk, mert ilyenek.
1: Mondjuk abban bízom azért, hogy most ugye megszűntek ezek az agymosó csatornák, vagy le csökkent a számuk, hogy talán ez változhat azért. Nem kapják minden nap meg ezt a gyűlöletadagot, tudod, a híradóból.
0: Ezeket az ember már magába ápolgatja. Naponta kell locsolgatni, mint a virágot, persze. Meg egyébként már elnézést, de megtalálják a megfelelő csatornákat, hogyha ilyen tartalomra vágynak, azért ezt megtanulták.
1: Bekövetik a izét.
0: Bekövetik, igen, valóban tényleg így van. A nagy adag bajon a Ressentiment.
1: Már figyelj, most Pest is András megszűnt, de lett helyette szerintem akkor három új, mert ugye van most már Jeszinek külön, meg gondolom a Hut Gergő is csinált.
0: Bizony
1: külön.
0: Erre ezeket is követik, én nem tudom, én ilyen messzire nem szoktam elmenni.
1: Nem kalandozol el ilyen?
0: Egyébként megvannak a tévéik is még, tehát hogyha valaki érted, ilyen tradicionális hát tévénéző.
1: Van.
0: Megvan, természetesen így van.
1: Mondjuk a úgyhogy... Hír TV, hát nem tudom. Azért ők, most gondolom, azért elestek ők is egy csomó bevételtől.
0: Ezt nem? Még nem tudom, hogy még egyelőre elestek-e már is. mert hogy ezek azért ilyen nem napról napra megkötött szerződések, tudod, ilyen aha. csomagokat, hirdetési csomagokat
1: meg lehet, hogy vásárolnak egész évre már odaadták nekik.
0: És ráadásul egy ilyen média sales house-on keresztül nem azonnal jön itt a bukta.

0: hozzák remek szórakozásképpen. További. Nem, telefonálóval fog beszélgetni, addig előpiszkálok egy remek zenét. Szervusz, kedves telefonáló, szia!
1: Sziasztok, Maddal vagyok, és örülök, hogy eljutottunk ide, veletek, mint szakértőket.
0: Alig értelek, drága Maddal vagy, mert azt is nehezen értettem. Szia!
1: Igen, várjál.
0: Valami, most jobb lesz, igen. Köszönöm, biztos vagyok benne.
1: Jó. Na, szóval, amit szeretném, te pont...
0: Nem, sajnos, megint ez a fémes visszhangzás jön be. Ilyen
1: jó,
0: dobosszat.
1: Oké, menjen a zene, visszajövök titeket, sziasztok!
0: Most jó volt, látod? Amikor most mondtad, az jó volt.
1: Most mondom, na jó. Szóval, pártrendszerek, hogy amit lehet látni, az, hogy van 1,3-1,4 Fidesz hívő, tehát vallásos, ugye? Tehát az néha 25%, néha 27, néha 24, de 1,3-1,4 attól függően, hogy hányan mondják magukat biztos azoknak.
0: De ez tényleg a 6 milliónak a negyede, és az úgy jön ki, tényleg másfélre. Kérlek.
1: Mondjuk. És azt gondolom, hogy maradék az egy olyan pártra szavaz, aminek nincsen párt struktúrája. Viszont van egy új típusú párt struktúra kialakulóban, amelyik konkrétan párt szervezet nélkül tudja ellátni azt, amit régen a választókörű párt struktúrákat lát el. Hogy a Facebook alapú kormányzás, és ez tényleg szerintem tök novelti, hogy párt struktúra nélkül megjelenhetett egy olyan párt, ami nem párt. Gyakorlatilag egy civil mozgalom. És hogy ez Európában is esetleg működhet-e? Ezt szeretném körbe járkálni, hogy máshol civil alapon, pártstruktúra nélkül, hasonló módon best use szenárió, vagy best use case alapján a Tiszát véve, Németországban is megjelenne egy civil mozgalom, vagy Hollandiában. Még Hollandiában könnyebb lenne, mert ott nincsen belépési küszöb.
0: Na most
1: ott,
0: akkor... Aha, mondjad.
1: Te azt mondod, hogy... Ennyi a kérdés.
0: Nem, én viszont kérdezném, hogy te úgy látod, hogy nincs olyan német párt, amely a legkisebb mértékben is hasonlítana a Tisza szerveződésére, vagy arra, hogy hogyan jött létre.
1: De látok kettőt is. Az egyik egy nagyon kék párt, és ez nagyon hasít Kelet-Németországban, de annak van klasszikus pártstruktúrája is. Ja. És a másiknak is a nagyon pirosnak. És van egy ugyanilyen, de tehát az, amelyik a social iszonyatosan aktív, ebből kettő van, az AfD és a Linke.
0: Igen,
1: a többiek azok socialben nem tolják, de ezt lehet látni, hogy ezek kezdenek valahogy zakatolni.
0: Értem, hadd kérdezek vissza, akkor ezek szerint Németországban a barnát már kéknek hívják, vagy hogy van? Vagy van egy... Az AfD-nek a színe a kék, tényleg, bocs, elnézést, igen.
1: Az AfD-nek a színe a kék, igen, az a kék.
0: Jó, értem. Jó.
1: Kék, és akkor van benne pár piros betű, meg fehér, de igazából kék. És akkor van a rőtpiros, vagy a mélybordó, és az a bal.
0: És az a Linke, igen.
1: Láttam ilyen... Hogy látunk-e ilyet? És ezt kérdezem Stiglitztől is, hogy Spanyolországban érzi-e, vagy Portugáliában, hogy... Ezt akartam megkapargatni, hogy ez mennyire érvényes, hogy jelenleg a klasszikus, old school választókörzet alapú pártok helyett életbe léphet az is-e, hogy neked csak szósülön vannak ilyen körzeteid.
0: Igen, ez, hogy van social media, ez a jelentős újdonság, mert Magyarországban az, hogy semmilyen pártszervezet nincsen, legfeljebb ilyen a helyi potentátok összeülnek, de hát ők se párttagok, csak hát így tudjuk, hogy mi vagyunk a jó társaság, meg hogy belünk kerül majd ki az egységes pártnak, a szabad elvű pártnak, mikor hogy hívták a kormánypártnak a jelöltjét. Úgy hívták ezeket, hogy honorációs pártok. Ezek a, tudod, amit így mintaként szoktak felhozni, hogy itt volt a Tisza Kálmán féle, ez a szabad elvű párt, ez az övé volt, vagy a fiának a saját munkapártja, a Tisza Istváné, vagy a Betlen féle egységes párt. Ez nem igazán volt párt szervezetük, de nem volt Facebook viszont, pedig az izgalmas lett volna, hogy Betlen István miket írogat be a Facebook.
1: De hát nem volt.
0: Nem
1: hát
0: volt,
1: sajnos internet sem volt 100 évvel ezelőtt, tehát igen, így nehéz lett volna, igen, értem. Jó, bedobtam a kapirgálni a kérdést, hogyha valakit érdekel, az, hogy jövő pártstruktúra, párt szervezete és a elérhetőség, én ezt nagyon izgalmasnak találnám ezen történő lovaglást, mert ez egyfajta kiutat is jelenthetne abból,

0: hogy jelen pillanatban miért csak kettő nagy tömb a Magyarországon, a nem Orbán és az Orbán. Jó, persze van még a szélső jobb oldal Magyarországon még. Ja, és még egy, nagyon szeretném magam számára is tisztázni, és innentől, hogy a Fidesz ne jobb oldalnak, és a Tiszát ne bal oldalnak hívjuk, mert kurvára nem. Így van, tehát hogy nem tudom a Fidesz jobb oldali pártnak, de ti sem hívtátok, tehát mielőtt még védekezni. Nem, te sem szólítod, úgy csak ezt minden alkalommal szeretném így elmondani.
1: Igen.
0: Jó.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Hallgatok titeket. Jó. Szerbusztok.
1: Köszi. Szia, köszi. Szia.
0: Ciao.
1: És jöjjön egy kis Rachel Zephyra. Igen, meg is van. Rachel Zephyrától fogunk hallani egy csodálatos számot. Letters from Tokyo. Sayonara című műremeket. Úgyhogy ez most nektek. Mindjárt térünk vissza hamarosan. Stirlitzer, minek a pót mögött. Csonka. Pár.

0: köszönöm szépen a tapsokat. Szervusztok, drága Attilos Rádió hallgatók. Ez itt a Csonka Magyarország Rádión Komplex, brutális ezoterikus wellness fitness magazinja. Ja, nem tudom, hogy itt van-e már. Stirlitz, itt vagy? Stirlitz, lehet, hogy írt valamit nekem, ezt megnézem. Jó van, újra felhívom, és akkor jön is vissza, gyerekek, hamarosan Stirlitz is velünk lesz. Addig elmondanám, hogy az elhangzott zenés blogban először a Sayonara című remeket hallottuk Rachel Zephyrától. És utána pedig egy fantasztikus felvétel 1967-ben Szabó Gábor, a világhírű hazánk fia koncertezett a Jazz Workshop Boston. Ez volt a helyszín, és ez a felvétel, ez a Little Boat O Barquinho címet viseli erős brazil beütéssel, ugyanis ez a DJ Marki által összekompilált Influences lemezen. Itt a kezembe tartom a CD-t, erről hangzott el. Jó szórakozást. Itt vagy, Stirlitz? Elutasítva. Jaj, de mi történt? Jaj, nekem. Oké, majd mindjárt hívunk akkor. Ismét felhívom, semmi gond. És akkor folytatjuk tovább. Igen, hívjuk. Stirlitzet. Nem. Mindjárt. Ha nem, akkor majd mindjárt meg fogom ismételni, semmi gond, és vissza fogunk térni oda, ahonnan elkezdtük a dolgot. Hát ez pedig nagyon izgalmas, de hát hiába hívom szegény Stirlitzet, ő valamiért nem tudja felvenni, ez szomorú. Úgyhogy ez történik jelenleg. Sajnos kénytelek bezárni. Van moment, ezt írja Stirlitz, elképesztő? Van moment, hogy ne pedig, hát éppen tőle fogom megkérdezni a spanyol példákat, hogyan lehet klasszikus pártszervezet nélkül, közösségi szervezéssel, a szociális média rásegítésével megszervezni egy sikeres politikai kampányt, ne adj Isten meg is nyerni. De valószínűleg egyébként az fog kijönni, hogy ez pontosan ebben a formájában kétségtelen Hungarikum. Felhívnám a figyelmet, hogy 16 év telt el úgy, hogy részben laikusok, részben pedig olyan laikusok, akiknek van erről papírja, hogy ők laikusok, őket hívjuk politikai elemzőknek, meg politológusoknak. Nem akarván lebecsülni ezt a rendkívül komoly és szaktudást, olvasottságot, rálátást igénylő tudományt, aminélkül nyilvánvalóan Török Gábor nem lett volna az, ami. Szóval ők találgatták, hogy ez mennyire egyedi, amit látunk. Tehát, hogy magyarán szólva, hogy ez a sokféleképpen hívott rendszer, amit így lehetett hívni hegemón, demokráciának, vagy autoriter rezsimnek, vagy kezdem el elfelejteni őket, egyébként érdemes egyébként plebiscitárius vezérdemokráciának, azt mondja, ez volt a Körösényi, meg a Gyulai féle modell. Szóval, hogy ezek a leírások, amik részben a politikai szerkezetet, másrészt pedig a működést illetik, és akkor itt már így előjöttek ezek a párhuzamok, amik nekem is elmondtak kiváló korrupciókutatók, hogy mennyiben lehet párhuzamba állítani Magyarországot az arab tavasz előtti egy bizonyos Ben Ali által vezetett Tunéziával, ami egy sok tekintetben meglepő párhuzamot nyújtott. Ez persze addig tartott az egész, amíg ki nem derült, hogy Ben Alit egy ilyen forradalommal kellett akkor bólítani. Majd némi ilyen átmeneti reménykedős fázis után a rezsim szépen visszaesett abba a fázisba, ahol az autoriter rezsimek szoktak volt lenni. A legjobb tudomásom szerint. Mi meg reménykedünk benne, hogy, tehát, hogy ez a fordulat, ami megtörtént, ez nem löki vissza sehova az hazánkat, hanem maradunk ezen a nyerszalagon. Bár egyébként tudjuk jól, hogy az éppen bukott párt arról beszél, hogy ilyen szörnyű diktatúra még a világon nem volt, hogy ártatlan embereket hurcolnak el és meg, és kirakott perek sora következik. Még én tudom, hogy a lakosságban akad néhány millió, aki nem kevesni, hanem inkább elvárná, hogy tehát, hogyha már hogy nem azon a nerven, tehát, hogy nem kell megtanulniuk egy előre megfogalmazott vádiratot, mint a régi szép időkben. Ezt hívták egyébként, igen, a nálunk kirakat per volt a neve, ezt angolra ugye a show trial néven próbálták meg angolosítani. Szóval, hogy sokan elviselnének egy ilyen a televízió által közvetített büntetőeljárást többekkel szemben, és itt akár a legfelsőbb szintekig is eljuthatunk, és hát televíziót, mit beszélek televízióról, adná az internet gyerekeket, természetesen az lenne itt a trúváj, de hát maradjunk mindig a jog talaján, és lehetőség szerint olyan keretek között vizsgáljuk ki ezeket az ügyeket, mondaná az ember magát is védve, amik védelmet biztosítanak azok számára is, akik ezt azt elkövettek az eljárás során, hogyha tudod, hodi mihi, krasti mi, ahogy szokta volt mondani az ékes szólással alatt, én egyszer mindenkire sor kell, és jó lenne, hogyha ez a mindenkit megillet a védelem, meg a korrekt tárgyaláshoz való jog, akkor ez mindenki számára érvényesüljön. Na, közben én bezárom Stirlitzet, és megpróbálom még egyszer elővarázsolni. Így van. Jaj. Na gyerekek, visszatérve ismét hozzánk Stirlitz. A One Momentből lesz több moment is. És egy... Tehát jelen, hogy most ha szabad, nem, egyelőre nem fog előkerülni, gyerekek, úgyhogy majd meglátjuk, ha ráér, akkor visszatér. Jelenleg ott zajlanak az ügyek, hogy nap mint nap bevonulnak emberek börtönbe, ami ad egy nagyon sajátos ritmust a napoknak. Mások pedig kijönnek. Tehát, hogy most látom például friss információ szerint természetesen az a Őrsi Gergely, aki ennek a kerületnek a polgármester éppen a rádión kis helyet foglal, második, és aki hónapokat töltött el a kóterben, nagyon kevéssé kellemes körülmények között, és akinek a kiszabadulásáért amúgy tüntetés is szerveződött, mint értesültem róla, ám őt akkor már kiengedték ezzel a nyomkövető szerkezettel, amit az ember lábára csatolnak. Tudom, nem akarok komolytalankodni, de többekre egyébként amúgy is ráférne, hogy egy ilyen nyomkövető legyen rajta, amit másnap le tud olvasni, hogy hol a fenébe is volt, mert hogyha a bankjától kapott értesítések nem lesznek eléggé nyilvánvalóak számára, megmondtam, hogy nem mész be többet a gyilkosba, nem mész be. Így van, aztán mégiscsak bement. Na jó, az érdekes, hogy ezek több fajta típusú cselekmény ügyébe folytatott nyomozás gyümölcseként alakulnak ki. Az egyik ez a klasszikus leosztós, visszaosztós, megvesztegetős ügy, ami például mondjuk buszbeszerzések, esetleg a park fenntartási ügyek és az ezzel foglalkozó egymással vált és vélekedés szerint kartellben működő cégek közül való kiválasztás során fordultak elő, ahol többen is gyanúba kerültek. A másik része pedig hát például olyan ügy, mint amit nap mint nap plankol fel a sajtó, hogy miként tette meg azt egy miniszter, hogy önkényesen látom a fittyet hányva az ezzel kapcsolatos a saját idejében is hatályos törvénynek, tehát most nem is arról van szó, hogy utólag majd így mint egy utólagos törvénykezés révén fogjuk elkapni az illetőket. Nem, nyilvánvalóan amit megtett, azt nem tettett volna meg, de ez valahogy egészen más jellegű cselekmény, amit fel kell fogni, hogy itt arról van szó, hogy fogták a pénzt, és odaadták például baráti popsztároknak, akik véletlenül nem osztottak ezért vissza semmit, az ő visszaosztásuk az volt, hogy ezzel a lojalitásukat vásárolták meg, ráadásul olyan emberekét, akinek úgy vélt, érték, hogy mint a popszakmába és a nép lelkébe való mély beágyazottságuk folytán hasznos szolgálatokat tudnak tenni a MA pártnak, amelynek a képviselőtől megkapták a pénzt. Mint már mondtam többször, ez egy egészen más gyanút vett föl, itt nem pusztán arról van szó, hogy magán érdekek érvényesítése mentén mutatkozott részrehajlónak egy döntéshozó, a saját zsebére is dolgozván, és így érte kár a közt, ami tehát ugye a kározott jelentkezik leginkább, hogy ennél jobb bizniszt is lehetett volna kötni, parkfenntartása, stb. Stb. Csak megjegyezném, hogy én méltányolni tudom azon véleményeket is, hogy ez az egész szerkezet van eleve elrontva, és olyan korábban magáncégeknek kiszervezett feladatokat bérelnek vissza, amiket korábban maguk a mondjuk így a köztestületek, helyi önkormányzatok, stb. Stb. Saját keberükben, saját cégükkel végeztettek el, viszont mivel, hogy ez egy ilyen nyomás is volt, tehát egy racionálisabb működés, hogy az biztosan az, hogyha akkor nem maguk csinálják meg, hanem rábízzák profikra, és azok egymással versenyeznek, ez az egész számítás nem jött be. Hát nem ez történt. Ráugrott ezekre a munkákra, amiket már belülről nem tudnak elvégezni, kívülről egy sereg cég, amelyek természetesen jó magyar hagyomány szerint kicsi ország vagyunk, mindenki ismer mindenkit. Ugyanabba az iskolába jártak, ugyanabba az iskolába jár a gyerekük. A keresztbe házasodás is felmerül, ha már az előző témánkhoz vissza tudok térni egy kicsikét. Hát mit lehet mit csinálni, hogy valahogy így egyeztetik az ajánlataikat is. Ráadásul közös stratégiát is alakítanak ki arra, hogy hogyan lehet megpuhítani azokat a döntéshozókat, akik eldöntik, hogy kik és milyen keretek között fognak megkapni munkákat. Mondom, ez egyfajta változata a korrupciónak, a korrupció nagyon gazdag, tehát nagyon sokfajta változata van. A másik viszont ez a bizonyos politikai korrupció, amikor hát jó indulatot, bizalmat, politikai befolyást, lojalitást vásárolunk meg a közpénzén természetesen, hiszen a Nemzeti Kulturális Alapból kiosztott pénzek, azok a köz jó voltából kerültek oda, hát mondjuk így ezek leginkább ilyen-olyan adófizetői pénzek, egyéb bármifajta bevételekből származnak, akkor is csak a köztől jönnek, honnan máshonnan. Persze lehet arra is gondolni, hogy nyilván erre a célra külön felvettek valami hitelt, nem tudom mondjam. De mikor minden belekerül a levesbe így pártlikázás nélkül, akkor nehéz nem arra gondolni, hogy ez alapvetően a köznek a pénze volt. Igen, az előző rezsim tudjuk, hogy nagyon rafinált módozatokat talált ki arra, és erre törvények sorát is alkotta meg, hogy ez a közpénz, ahogy legendás szólás is mond, elveszítse a közpénz jellegét is. Ebből számos példát láttunk így a Magyar Nemzeti Bank alapítványaitól a úgynevezett kekvákig. Amit így az utóbbiakat úgy tűnik egyszerűbb volt visszaszerezni, nekem meg úgy tűnik, hogy például a Nemzeti Bank révén a zseniális család, hogyha már szabad egyébként így a apa-fiú relációban tovább öröklődő tehetségre gondolni, akkor hát a Matolcsiház az nehezen üve lehet ebben a tekintetben, és hát úgy tűnik, hogy annak a pénznek is a nyomát jó részt bottal üthetjük, mert hát hogy egyszerűen csak eljátszani, tehát hogy lehet egy ilyen pénzt meg úgy szimplán úgy eltenni, hanem hogy el is lehet veszíteni, tényleg. Tehát az üzleti zsenik befektetnek, akkor az elveszik, és onnantól kezdve már nehéz mit visszaszerezni. De van mit visszaszerezni, hogy azt higgyük majd, meg ne szaladjunk előre, biztosan itt is lesz. Ha már nyomozás van másfél éve, akkor előbb-utóbb lesz vádirat is. Talán még vádlottak is akadnak majd az ügyben. Ennyit erről. De mondom, tehát pont az olyan ügyekben, amikor az államot a saját céljaira felhasználó politikai szervezet, ilyen direkt vagy indirekt módon próbálja meg meghekkelni a választási rendszert. Ez valószínűleg, hogy egy egészen más kategória. Meg kell találni a megfelelő vádpontokat, meg kell találni megfelelő olyan támadási felületeket, ahol ki lehet mutatni, hogy az adott pénzek akár egészen nyíltan szolgáltak pánt finanszírozási célokat. Mikor nem is arról van szó, hogy megkapja a X és Y előadó, hát nem mondjam a nevüket, úgyis eleget lehetett hallani, látni őket, hanem hogy megkapják olyan alapítványok, amelyeknek hát így a más funkciója nincs is, az ilyekből elég sok született, tudjuk jól, a Fidesz kormányzat idején, amelyek hát egy azzal foglalkoztak leginkább, hogy ilyen direkt influencerei voltak a nemzeti együttműködés rendszerének, az Orbán rezsimnek, és akkor megint ott tartunk, hogy hányfajta ilyen kérlek szépen, hogy hányfajta ilyen körülírása van a rezsimnek, és hányféleképpen nevezték, ez egy néhányat már próbáltam is elővezetni. Tehát amikor így valahogy szolgálni lehetett a plebiscitárius vezérdemokráciát egy kritikus szituációban, mert egy választási kampánynál ilyenkor sincs kritikusabb. Mert az az igazság, hogy ezenek a rezsimnek tényleg egy jellegzetessége volt, hogy mondjuk más direkt autoriter rezsimekkel szemben, amik csak néha népszavazásokat tartottak. Ennek egyébként tudjuk jól, hogy a nagymestere, a Marx által, hogy zseniálisan jellemzett, Bonaparte Lajos volt, Louis Napóleon. Ugye, hát ő nagy királya volt annak, hogy hogyan kell pusztán. A népet nem kell különböző pártokról megkérdezni, népszavazunk. Ennek egyébként Adolf is nagymestere volt. Amúgy, tehát, hogy a politikailag is nagyon különböző féleképpen értékelt történelmi személyiségek választották ezt, mint ilyen közkedvelt eszközt. Mondjuk például Modell, mint De Gaulle, aki másik nagy rajongója volt a népszavazás intézményének. Aztán ebbe bele is bukott 69-ben egy ilyenbe, de mondjuk az talán egy kiprovokált eset volt, mert neki amúgy is addigra már lőttek és kirátották a Sámlit szegény alól. Na szóval visszatérve, hogy itt különböző esetekről lesz szó, és hogyha van a korrupciónak egy ilyen átolzég lexikon, akkor azt nagyon sok helyen kell majd felütni, és megfelelő példákat talán, meg az is lehet, hogy van olyan esetek, amikor többféle eset is megvalósul, de én például nem tudnék, hogy a jelenleg a azt hiszem, hogy még nem engedték ki, de hogyha igen, akkor kérem, hogy a kedves hallgatók nyugodtan javítsanak ki. Amúgy továbbra is hát tudjuk jól, hogy a 215-37-73-on lehet minket elérni, nyugodtan hívjatok, valamit jelzett nekem, jöhet elnézést, ezt mondta nekem Stirlitz, ezért őt is berángatunk. 215-37-73-on nyugodtan hívjatok minket, a csetet olvasom, igen, így van. Na. Úgyhogy hamarosan itt lesz velünk. Stirlitz is.
1: Itt vagyok.
0: Itt vagy? Mondja, beszéljél közben folyamatosan.
1: Hello, itt vagyok. Sziasztok, hello, hello.
0: Így van, mert szerettem volna, hogy jó hallatszol. Köszönöm szépen.
1: Köszi.
0: Vissza is tértél. Szóval éppen arról értek ezek kedves hallgatókkal, hogy hányféle ügyben és hányfajta típusú korrupció vélelmezett megvalósítása esetén visznek el, vagy vittek el az utóbbi hónapokban közszereplőket, politikusokat, néha tisztviselőket, mert hogy tehát már van köztük olyan is, aki nem választott, hanem köztisztviselő, stb. Stb. Nagyon sokfajta típusa van a korrupciónak, úgyhogy de ezt szerintem egyébként, aki ismeretes mondjuk a spanyol politikai kultúrában, az is tud néhány esetet mondani, hogy ott mik fordultak elő, és melyik a tipikusabb, tehát hogy miből volt botrány, ilyen
1: hát
0: kultúrállamban.
1: Azt szerintem Magyarországon az a érdekes, mondjuk, vagy más mondjuk itt, ahogy Spanyolországgal szemben, hogy itt ilyen egyéni korrupció van, tehát valaki egy pozícióba ül, és az ugye különböző pozitív döntés, vagy pozitív elbírálásért, juttatásért, vagy valami ilyesmi, kér valami pénzt, vagy valami mást. Tehát nem ilyen szervezetten történik, mint Magyarországon, hogy gyakorlatilag az állam szervezte a korrupciót.
0: Egy részét igen, más részét nem. Tehát, hogy én meg azt mondom, hogy itt többfajta típusú volt ebből a szempontból is, tehát, hogy a teljesen egyéniben én nem teljesen hiszek, mert pontosan azért, mert mint az esetek mutatják, mindenki tudott arról, hogy a többit mennyivel kenték meg. Ez egy kicsi ország, még ez is megvolt. Hát nem figyeld ennél a park biznisznél, vagy a busz biznisznél, hogyan vallottak egymásra, mondtak pénzeket, konkrét összegeket sokszor. Nehogy
1: biztos,
0: is.
1: biztos.
0: Meg ráadásul, tudod, bocsánat, hogyha ez ilyen szokásszerűvé válik, tehát hogy része lesz egy ilyen napi ügymenetnek, akkor már nehezen lehet azt mondani, hogy ez teljesen egyéni. Te bekerülsz egy szituációba, és a hivatallal együtt megöröklöd ezt a szituációt is, ahol néha vannak ilyen esetek, hogy tesznek neked egy nehezen visszautasítható ajánlatot, és nem a kapzsiságod lesz feltétlenül ilyenkor, hanem már, hogy hát ezt nem fogadom meg el, akkor ezeknek van olyan nyomás gyakorló ereje, hogy legközelebb már nem nekem teszik fel a kérdést. Érted?
1: Igen. Én ezt értem egyébként, hogy valószínűleg, ugye tudod, hogy mit tudom én, bekerülsz, amit mondtál, egy pozícióba, és akkor jönnek, tudod, hozzád, mi minden hónapban az ember, hogy hoztuk a pénzt, tudod, és akkor,
0: Igen.
1: hát, hogy milyen pénzt, tudod, hát, hogy ez így szoktuk, hogy mi
0: Persze.
1: azért
0: Csak letesszük
1: hozzuk
0: ide az udvaron, nem baj?
1: a
0: Nem, megkoztuk. Nem olyan lesz együtt nyugodtan. Majd összeszedni, mikor gondolja, nem is kell vele foglalkozni. Köszönjük, viszlát. De tényleg, tehát bizonyos típusú, most Marika is beérte, hogy Spanyolországban rendszerében a korrupció, a Fidesznél maga a rendszer. A Fidesz uralom alatt is sokfajta típusa működött a korrupciónak. Van, amelyik is, ráadásul több olyan fajtája is volt, amit nyilván a rendszer fenntartására használtak föl, de ezt is sokféleképpen lehetett megvalósítani, mert nem feltétlenül csak úgy zajlott a dolog, hogy jött valaki, és akkor igen, megkapod a munkát, de aztán visszaosztasz valakiknek, tudod. És ez a valakiknek már úgy valósulhat meg, hogy nagyon sokféleképpen te szekerderék tau pénzt utalsz az futballakadémiáknak. Sőt, elkezded működtetni ezt a futballcsapatot. Sőt, hát veszel is bele játékosokat, hogy ne. A te dolgod, hogy sőt, egyébként jó, megépítjük azt a stadiont, aztán te működteted, de egyébként ezt általában ezzel a szerencsétlen önkormányzatokat szivatják most is, de mindegy. És ráadásul hát tudjuk jól, hogy ennek a leghatékonyabb működő formája az úgy volt a közbeszerzés, hogy írják a közbeszerzést, és azt nagyon-nagyon drágán nyeri meg a baráti cég, a haveri cég, a rokoni cég. És ebből a rettenetesen sok pénzből aztán így úgy, ahogy jutni fog az ökoszisztémának is. Megvannak ez a megfelelő kifizetőhelyek, megvannak az, hogy mibe kell beruházni, hogyha beruháztad, akkor ha például a médiáról van szó, akkor a tartalmát is lehet, azért most ne haragudjál, tehát hogy ugyanaz az ember, aki mindent megnyert az autópálya koncessziótól kezdve az összes vasút és közút építkezést, és plusz még ővé volt a minden is, ugyanő ugye megszerezte azt a megfelelő média portfóliót, amit arra használtak föl, amire, most az előbb két példát mondtam belőle, talán a két legnépszerűbbe. És utána ezeként valamennyi pontján ennek a rendszernek működik számos, és inkább azt mondom, hogy számtalan kifizetőhely.
1: Igen, meg azt gondolom,
0: Igen.
1: hogy ugye a Magyar Bálintnak van ez a könyve erről, meg ugye sokszor beszélt erről a maffia államról,
0: Igen.
1: hogy gyakorlatilag nem nagyon tudsz úgy bent lenni ebben az állam, tehát a közigaz, vagy az állami szervezetben, mondjuk egy bizonyos szinten felül, hogy nem korrumpálódsz. Mert azzal indítanak egyből, hogy valahogy korrupcióba kevernek, vagy korrupció, tehát valamiféle plusz juttatást adnak, például egy nagyobb autót, vagy több pénzt, vagy egy bizottsági tagságot, vagy valamit, ami nem feltétlen szabályos. És akkor utána, ugye mivel már te is korrumpálódtál, így te sem fogsz ellenállni a további korrupciónak, valahogy így
0: Lehet,
1: képzelem.
0: hogy van ilyenre is eset, ezt ott konkrét példákon kell majd bizonyítani esetleg, vagy a bizonyítani ez a következő, tehát amit ugye az emberek így maguk elé képzelnek, hogy leül, rélajotta játsza, és töredelmes vallomást tesz, hogy hogyan működött a maffia. Ugye? Tudod?
1: Igen,
0: Ez lesz.
1: órákon keresztül.
0: Órákon keresztül elmondja, olyan ez a mert naplót vezetett róla, és olyan a memóriája, így van, és utána az életét tudod ebben a hatalmas országban valahol elnéven. Nem, ezek mindig annyira rövök, hogy tudod egyébként, és akkor új néven, egy új életet kezdesz, hol tényleg, hol, ebben az országban senki nem tud új életet kezdeni, mert megismerik rögtön az első faluba. Ó, Istenem, erre eszembe jut a klasszik vicc, az a de fiam, nem vagy te mégiscsak amerikai kém, stb. Stb. De ezt most nem mondom el tovább.
1: Jó, de hát
0: tudod, fiam, olyan ritka nálunk a...
1: Rogán se vágták pofán, érted, a föld alatt, én pedig megérdemelte volna. De hát nem tudunk ilyenről, hogy bárkit egyébként megtámadtak volna, mondjuk.
0: Vagy a föld alatt nem támadtak volna, nap mint nap támadnak meg embereket, úgy random, tudod, így van. Szerencsétlen egyszer abba fog belefutni, hogy egy, aki nem is ismeri. Nem.
1: Aki nem ismeri.
0: Szörnyű, így van, tényleg. Így van. Nem tanulta még meg, mert sose utazott a járműben, hogy néha menekülni kell. Istenem, tényleg. Jó, ezen nem illik röhögni, ráadásul ez egy szomorú dolog, amit valamit kezdeni
1: én
0: kell, tényleg, hogy,
1: ebbe, hogy ez
0: pszichiátri esetekkel van tele a 4 és 6-os. Igen, mert hogy tényleg, tehát, hogyha valamit várnak, akkor ez amivel kapcsolatban nekem kétségeim vannak, és hogy mennyire felkészült a rendszer maga erre. Tehát, hogy ilyenek jelentkezni fognak idővel, hogy ez ki fog bukni, és hogy elő fognak kerülni azok az emberek, akik, ahogy én most mondom, tehát, hogy beszélni szeretnének. Hát mert nem maguktól, hanem úgy rájöttek. Hát, hogy lesznek-e olyanok, akik ezt... Biztosan vannak nagyon okos nyomozók, olyan, mert nálunk nincs vizsgálóbírói rendszer, tehát olyan ügyészek esetleg, akik szakmailag elhivatottak, és elérik azt, hogy megtörjön ez a omerta, úgy hívják, ugye?
1: Ez hát a hiszem, hallgatási most a rendszer. Bence az talán át is ment a NMVH-nál van, most azt hiszem már, és vitt oda embereket is magával.
0: Jó, oké, értem. Jó. Én is reménykedem benne, hogy
1: nyilván
0: valami
1: csak egy szegmensét csak... ismeri ennek a történetnek, és sok van. De az a baj, hogy szerintem az ügyészségben viszont nagyon sokan olyanok vannak most is, akik nagyon jól ismerik ezeket a történeteket, de mivel a polt alatt ugye leállították ezeket az ügyeket, így maguk is érintettek bizonyos szempontból, és ezért ellenérdekeltek, hogy bármi ilyesmit folytatódjon.
0: Ezt hát,
1: amíg
0: nem
1: ez
0: tudom.
1: Az ügyesség van, addig nem tudom, hogy tudunk-e ebbe előre lépni.
0: Én nem vagyok benne biztos, hogy ők ellenérdekeltek lennének. Szerintem egy ilyen szakember sikerorientált. És hogyha végigvisz egy ilyen ügyet, az a számára is szakmai siker, kihívás, érted, feladat.
1: Jó,
0: de van valami szakmai étosz.
1: Hogy eddig elfektették.
0: Hát mert más viszonyok voltak, van ez így, tudod, hát most tényleg. Már nincsenek itt a megszálló orosz csapatok. Ja, Jézus előtte se voltak. Nem baj, valamivel lehet ezt magyarázni tényleg. Szörnyű nyomás, ami az emberre helyeződött, ez a lelki terror, és ráadásul lehet, hogy a állás vesz. Nem. Én azt hiszem, hogy az emberek az éneket nagyon jól elaborálják magukban. Nem hiszem, hogy komoly gondot jelentene, hogy ez egy esetben jelentett problémát, hogyha esetleg tevőlegesen összejátszott volna ügyészként egy eljárás megindulásakor egy olyan érintettel, akiren aztán megszüntették a nyomozást, de ilyen, hadd ne feltételezzem, hogy volt ilyen. Meg egyébként arra mindig lehet hivatkozni, hogy az ügyészség az egy katonai szervezet. Hierarchikus, parancsra működik. Sajnáljuk. Így van, ilyen volt a vezetés. Most más vezetés van, sajnáljuk. Aztán ennyi történik.
1: Hát mondjuk én ennek örülnék. Ugye? Én ennek örülnék, de nem nagyon ezt látom a helyzet, nem tudom.
0: Egyébként még nem lehet semmit látni, szerintem erről amúgy, tehát hogy...
1: Az, hogy Magyar Péternek kikérték a mentelmi jogát egyszerre, az azért azt mutatja, hogy szerintem...
0: Ez most...
1: Na mindegy, nekem az a fajta. Nekem az nem tiszta ez a dolog.
0: Figyusz, az az igazság, hogy az nem lehetséges, hogy az ő mentelmi jogát, hogyha már mindenben ilyen sunyi politikai számítást látunk, akkor azért ne kérték ki az előző rezsimben, pedig akkor aztán ment a fenyegetőzés, hogy ez aztán egy súlyos bűncselekmény volt, ezért hamarosan bíróság előtt fogsz felelni, ugye ennyien mondták,
1: Aha,
0: és nem indul
1: igen.
0: el az eljárás, mert hogy ezzel úgy avatkoztak volna be a választási folyamatba, hogy a mártírium hamis glóriája vetült volna az üldözöttre, még ráadásul aki amúgy is mindenki látta, már kivéve természetesen a három nevű Sámuelt, hogy utcahosszal vezet a választás előtt. Nem lehet?
1: Mondjuk az
0: Ugye?
1: lehet egyébként, hogy ezzel ledöntöttek egy olyan gátat, hogy mondjuk miniszterelnökhöz nem lehet nyúlni, tudod. Tehát tessék, ott van Magyar Péternek is, őt is letargyalták ezt az ügyét, a Orbán Viktort is be meg lehet hallgatni nyugodtan.
0: Igen. Istenem.
1: Nem?
0: Jaj, Istenem.
1: Én azt gondolom, hogy Tisza részéről legalább volt egy ilyen, tehát azért is ők ezt azonnal kaptak ezen
0: Feltételezzük,
1: a
0: hogy ez most nem a
1: lehetőséget.
0: Tiszának a döntése volt, hiszen ez egy ügyészség
1: Nem, nem,
0: határozat
1: nem,
0: volt, ugye?
1: nem, ezt nem
0: Tudod?
1: feltételezem.
0: Ugye? Még egyelőre nem is sikerült a legfőbb ügyészt megválasztani, hiszen nem tetszik a Tiszának a Baka köztársasági elnök által kijelölt Szatmári nevű
1: Hát igen, ez nagyon érdekes, hogy
0: úrnakinek
1: ebből a szervezetből fognak-e újra jelölni vajon, vagy hoznak egy külsőst?
0: kicsi ország ez. Én nem akarom ezt folytatni, hogy egyetlen milyen van, hiszen itt most kiváló szakemberekről beszélünk, nem holmi
1: Aha.
0: csőcserékről, bocs. Szóval honnan itt komolyan. Erről mindig eszembe jut, amikor kicsit látszólag távol, nem annyira távoli valójában. A Fidesz kádereket keresett arra, hogy valaki irányítsa az ő nevükben ezt az általuk összerakott tudományos ökoszisztémát, tudod, igen, aminek a végén már Hunren volt a neve, ez biztos nagyon jó rendszámnak tökéletes. Tehát az Ernst Andor Akadémiai kutatóhálózatot kinek a kezelre rakják, és akkor jött az a remek ötlet, hogy hazahívnak néhány kiváló szakembert, nemzetközileg értékelt tudóst, hogy ők vezessék majd ezt az egész tudományos ipart, vagy nem tudom, vállalatot, egy ilyen speciális szerkezetben rendezve. Nem ért hozzá meg, hogy látva fogalmatlan meg, de nagyjából képes azt képviselni, amit ez a kormány szeretne. Hát, hogy ahogy már ezt a múlt héten elmondtuk, hogy a kultúráról úgy képzelték, hogy ez pusztán a politikának a transzmissziós szíja, hidd el, a tudományról pláne azt képzelték, hogy ennek az a szerepe, hogy egyrészt dicsőséget hozzon az aktuális rezsimnek, hasonlóan mondjuk a olimpikonjainkhoz. Másrészt pedig egyébként az ide vonatkozó szaktudományoknak persze rögtön képviselni is kell a megfelelő nézeteit a kormányzatnak, meg hát, hogy ebből a szempontból nem utolsó dolog, ha létre is hozunk saját kutatóintézeteket, ahol aztán olyan elemzőink vannak, akik bármikor ki fogják mutatni, amit szeretnénk. Rendesülőnként is. Már egy-kettő itt ilyet mondtam. Már a cseten is felmerült, hogy van-e még magyarságkutató. Biztos van még magyarságkutató, mint izgalmas kutatások folytak a magyarságkutatóban, ne
1: Hát
0: vicceljetek már.
1: persze. Van még ott mit kutatni?
0: Van még ott. Vagy a Veritas intézet például, ami nevében hordta az igazságot. Tehát, hogy vannak azok a történeti kutatóintézetek, ahol az igazságot állítják elő, nyilván a többiekben meg nem azt. Hát van ez így. De a lényeg, hogy importáljunk szakembert. A Krausz Ferenc, hogy most hirtelen eszembe jusson egy másik kivel, hát itt ugye a friss Nobel-díjas, akit ugye ő mennyire jóban is lett ezzel a rendszerrel, amely hát őt megkínálta komoly milliárdokkal, 10 milliárdokkal. Nem is tudom már egyébként, hogy mekkora összeg játszott volna összesen, de nagyon komoly, hogy
1: Nagyon sok.
0: nagyon sok pénzzel, hogy ő diszponál fölötte, és ez a tudományos utánpótlást és tehetségnevelés szolgálná, és kizárólag ő meg néhány ember diszponálhatna felette. Na, hát, hogy igen. Így van. Ilyenkor ez jól működik. Nem, nem működik jól, sajnálatos módon. Hazatér a magyar ember, akkor ezt...
1: Tudod mennyi? 25 évre szóló mondjuk 1000 milliárd forint.
0: Jaj, Istenem, nem, ennyi nincs is, ezt mondta mindig Piszkos
1: Szintén
0: Fred.
1: Hankó Balázs írta ezt alá.
0: Jó, hát Istenem, hát ennyi pénz senki soha nem látott meg, hát ezt úgy osztogatják ki, mint ahogy a Nassen Dihon csak érte a gigantikus fizetséget a Kántól, szultántól, emírtől, hogy megtanítja a szamarát a Koránt olvasni, és hát mindig azt mondta erre, hogy hát elég hosszú határidőt szabott meg, mert hát, hogy hát 15 év ennyi ad alatt, vagy én halok meg, vagy az emír, vagy a szamár. Úgyhogy, de...
1: Jó, de azért a... már odaadtak neki azért, azt hiszem, hogy 261 milliárdot gyorsan.
0: Aha,
1: egy alapítványba, élvonal alapítvány.
0: Igen. Kedves csetelőknek mondanám, hogy ez az egy kilométerről szél ellen megmondom, hogy ki a gróf. Ez ugye a Mágnes Miskában volt a Mágnes Miska szövege, a filmváltozatban Gábor Miklósi. Na mindegy, úgyhogy ez... Úgy látszik, nem csak a gróf szagot lehet egy kilométerről megismerni, mint ahogy van. Van, igen, persze, így, hát a, például vannak ezek a speciális, több ilyen a pulykakesejű, az egészen megdöbbentő távolságról, de hát ilyen mondjuk Pest-Telki viszonylatból is megérzi a dögszagot például. Hát mert ő ebből él tényleg. A dögevő ebből él, hát neki meg is kell ezt érezni ilyen távolságról, úgyhogy mások is megérzik, és ilyen távolságról is jutnak a megfelelő helyre, ahol ezt fel lehet markolni. Ja, már egyébként többször is említettem, hogy van egy ilyen hangulata a napjainknak, mint hogyha éppen az átigazdási szezonnak lennénk a közepén, és akkor tudod, egy ilyen tartozik követel robotban vannak, hogy ma a következők vonultak be, és a következő vámpontokkal, és a következőket engedték ki, és akkor specifikálva van, hogy most ezt csak úgy kiengedték, vagy kiengedték nyomjelzővel a lábán, vagy most kiengedik, aztán úgyis vissza fogják vinni, és akkor utána meg lehet nézni, hogy éppen ki melyik kategóriába tartozik. Nehezen.
1: Ezt szerintem már ő már elmondta, amire voltak, kíváncsiak voltak szerintem, vagy amit tudott.
0: Hát igen, ez az első ilyen percepció. Gondolj bele, hogy ez is a nyomozati trükkök közé tartozott, egyébként az egészen gonoszak közé, hogy bevisszük a többiekkel együtt, de őt kiengedjük. Hadd vélje úgy, hogy a többiek úgy fogják vélni, hogy ő a besugó, és hadd kérjen ezért védelmet. Ez nem egy túl fair eljárás, persze természetesen, és hadd gondolja úgy, ha ő most nem működik együtt a hatóságokkal, akkor a barátai kezébe kerül, az meg sokkal rosszabb, mint hogyha vádalkut kötne. Ugye?
1: Aha.
0: Úgyhogy hát, ennek is van üzenetértéke.
1: Az ugye azt gondolja, hogy na hát ő már úgyis elmondott mindent, minek rohadjak én itt a sütten, inkább én is vádalkut kötök akkor, és ja, akkor elmondom én is, amit tudok.
0: Hát, hát igen. Ja. Annyira egyébként vélhetően csak megjegyezném, hogy ez az előbb említetted a Magyar Bálint, meg Madlovics, ő is Bálint talán, mindjárt megnézem, bocsánat, akarok hülyeséget mondani. Tehát a szerzőpáros, akik megírták ezt a vaskos könyvet, nekem is birtokomban van a maffia államról. Tehát nekik ez a definíciókról, ez mások ezek emiatt támadták, hogy bizonyos mértékig ez azért nem hasonlít a maffiára sok szempontból sem, tehát hogy más rekrutációja van, meg olyanról is volt szó, hogy más a szerepe az erőszaknak benne, meg arról is, hogy máshogy biztosítják a lojalitást. Jó, hát persze természetesen lehet jobb, rosszabb párhuzamokat találni, de modelleket alkottak föl minden eset, mi modelleket alkottak magyar társadalomkutatók, amivel azt próbálták leírni, hogy ez a rezsim hogyan működik, és mennyiben tekintető egyedinek, vagy a hasonló ilyen szintén nem egy könnyen definiálható ilyen átmeneti jellegű képződményeknek, amelyek nem full diktatúrák, de hát azért egészséges demokráciának se neveznénk, és ez egyébként egy skála, ahol egyébként el lehet helyezni ezeket a rezsimeket, és az kétségtelen, hogy a magyar rezsim az nem ott volt, mint mondjuk a belorusz. Érted? Tehát, hogy bár Belorussziában is tartanak választásokat, sőt, hát Oroszországban is, ezek azért a legújabb ilyen, ott nem annyira Facebook, a Telegram típusú demokráciának valószínűleg a csodálatos példája, ahol azért alapvetően lehet nem egyetérteni a kormánnyal, csak hát akkor bírni kell a, mivel is szoktak, Polóniumus teát, meg a Novicsokot, meg a gumiembernek lenni, visszapattanni 12 emelet zuhanás után, ugye? Ezeket talán mind ismerni kell.
1: Ez nagyon érdekes egyébként, hogy tudod, a maffiában is úgy szoktak mondjuk utasításokat adni ugye valakinek a megölésére, hogy ugye konkrétan nem mondják ki a személy nevét például.
0: Legalábbis vannak ilyen filmek és könyvek, ahol ez a
1: Igen, meg az se, hogy meg kell ölni, csak mint gondoskodjon róla, ugye, meg ilyeneket szoktak mondani. A Portik és abban a felvett beszélgetésben, amit a híres gyárfással felvettek, tudod, ott se hangzik el soha semmi ilyesmi. Hogy ezt gondolják a Fideszről is egyébként, hogy ott itt is úgy lettek kiosztva az ilyen feladatok, hogy milyen pénzeket kell mondjuk befizetni, vagy elvenni, vagy lenyúlni, hogy erről nem igaz, hogy nincsenek ilyen írásos utasítások.
0: Értem, én már látom magam előtt egyrészt majd a ex-fideszesek könyvpiaci sikereit, ahogy megindul a memoár irodalomnak ez a változata, megírják az emlékeiket. A memoár irodalomnak a legfőbb jellegzetessége, hogy a könyvnek általában a szemétől függően a 20-90%-a teljes kamu. De figyelsz, elnézést, amikor te egy memoárt írsz, akkor nem fenyeget az, hogy most itt hamisan tanúskodsz az ügyész előtt, azt valaki ezt megcefolja, aztán mész vissza a kóterbe. Azért ez nem annyira fog feltétlenül mindig az igaz mondásra csábítani. Igen. Ugye? A másik
1: hát
0: pedig, hogy...
1: Hát a te szerepedet picit így...
0: Na ne, hát majd...
1: Szebbíteni, meg hát mit tudom.
0: Hát én se vallanék nekem saját, maga, saját könyvembe, hülye vagyok én tényleg. Tehát így... Szóval ez az egyik része a dolognak. Másrészt persze, hogy a idővel majd elkezdenek énekelgetni. Nem memoára a másik fontos formája ennek a dolognak, hanem egy ilyen hosszú, kimerítő, 3 órás, régebben a Partizánon mentek ezek a fajta ilyen az ember lelkét előtáró, de egészen a Pajzslig menően életút interjúk, ahol a fontos mondani való majd a 1 perc 39. Nem, 1 óra 39. percben hangzik el, addig meg fogod várni, de ott aztán fontos titkokra derül fény majd, amiről majd Sanyi a jövő héten jön, az nem fog.
1: Istenem. Nagyon várom már ezeket a nagy éneklőseket különben. Remélem egyébként, hogy ezeket valamennyire azért nyilvánosságra lehet, vagy kiszivárognak, tudod, valamennyire. Tehát jó lenne azért ezekről tudni.
0: Igen. Hát figyelsz, alkalmanként majd erre is sor fog kerülni, gondolom én. Reméljük a legjobbakat, mert hogy más nem tudunk tenni, mint hogy optimistán nézünk a jövőbe, és ilyen esetben tudod, ahogy ezt szokták fogalmazni, például Andris, akinek mindig olvasom a napi bejegyzését, és aki alatt a Fideszervek végtelen serege szokta szintén fájdalmat elsírni, hogy bosszúvágytól fűtötten, ugye? Igen. De hát ez van, gyerekek. Nagyon sajnálom, de népünk hát is együtt.
1: Következményeket szeretnénk, meg igazságot szolgálni, az nem bosszú.
0: Meg hát
1: amúgy... Dezső András, vagy milyen Andris?
0: Dehogy is, te nagyon el vagy tévedve. Dehogy is, most éppen keresek egy kiváló
1: Ján
0: embert.
1: Bor.
0: Ember, aki alatt a fideszesek ott szoktak kommentálni. Melyik András az? Nem találod ki? Nem követed a ma...
1: Schiffer.
0: Hát én a Schiffernek nem olvasom semmiét.
1: Nem.
0: Innen üdvözlöm egyébként
1: Pont.
0: Andriskát, tényleg. Ő például
1: Pont
0: már egy
1: előre.
0: nagyon jó találat, látod, tudsz te, így van.
1: Megvan.
0: Kérlek
1: A
0: szépen.
1: Schifferrel már nagyon közel jártam.
0: Igen, most a csetelőknek is kiraktam valamit, úgyhogy ez a nagyon szomorú sors vár német csetelőkre, úgy tűnik. Én remélem, hogy nem követitek a példáját
1: Pont
0: szegénynek, hogy
1: András
0: itt kell
1: próbálja meg
0: megtalálnom.
1: a középen állást demonstrálni, vagy most már beismerte, hogy
0: Te
1: ő
0: semmit nem olvasol a
1: fideszes.
0: magyar közéletből, ne haragudjál már tényleg. Komolyan, ezt nem
1: András.
0: hiszem el tényleg. Kedves csetelők, hát most gondoljátok bele, így van. Dehogy iszben, hogy középen állni,
1: Azért az
0: érted?
1: 500 millió forint az sokáig kötelez
0: Én
1: szerintem.
0: ilyenekben én nem mennék bele, meg hogy fogalmam sincs, hogy
1: Á,
0: az ki
1: tudom,
0: hozta, mi
1: tudom.
0: hozta. Ez tényleg így, ha itt lenne Lőrinc még jobban megvédeni, neki tényleg ez a véleménye, az még rosszabb egyébként. De valahogy így.
1: Figyelj, Hont András utolsó posztja a futballválogatott győzelméről, és aki aláposztolt, a Schiffer Eszter, aki gondolom Schiffernek a
0: Ne
1: rokona.
0: gondolkodj el ilyeneken, honnan tudod, ez egy gyakori név, tehát hogy

0: ahol már híreket kell mondanunk, hiszen elmúlt dél. Mit szólnál hozzá, ha mondanánk gyorsan híreket?
1: Mondjunk, én már készültem is egyel.
0: Készültél, akkor viszont ott van előtted a hír, mert te kezdesz.
1: Igen, igen, pillanat, megkeresem melyik időben.
0: Kedves hallgatóink, 12 óra 1 perc múlt, hírek következnek itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország adásában.
1: Boldogabbak az emberek azokban az országokban, ahol sok a macska. Egy frissen megjelent tanulmányban a kutatók 93 ország nyilvánosan hozzáférhető adatait vetették össze egymással, ezeken belül is a toxoplazmózis fertőzöttek számát, a 10 000 főre jutó macskák számát, illetve a szubjektív boldogságérzetet. Az amerikai, finn, lett és mexikói kutatók mindenből azt próbálták megtudni, hogy van-e valamilyen összefüggés az önbeválláson alapuló boldogság és a macskák jelenléte szerint között. Ezt ugyan nem sikerült megtudni, de érdekes összefüggésekre derült fény azokban az országokban, ahol magasabb a 10 000 főre jutó macskák száma. Az emberek is boldogabbnak tűnnek, bár ez még nem jelent okokozati összefüggést, tehát nem lehet bizonyítani, hogy az ott élő képességgel a macskatartástól érzik jobban magukat. A több macskák nem lesz több fertőzött. Mint kiderült, ott, ahol sok macska él, nem feltétlenül növekszik a toxoplazmózissal fertőzött emberek száma, sőt, inkább csökken. Ott viszont, ahol sok a fertőzött, az emberek jellemzően kevésbé érzik jól magukat. A sok macska és a kevés fertőzött együttes jelenlétét a kutatók szerint az okozhatja, hogy a gazdagabb országokban többen tartanak macskát, és jobban is gondoskodnak róluk, például inkább a lakásban tartják őket, jó minőségű táppal etetik az állatokat, és rendszeresen hordják őket orvoshoz is. A Qubit hírét hallgattátok.
0: Kiegészíteném a hírt egyetlen mondat, ami úgy tűnik, hogy nem sikerült bekerülni a Qubit hírébe. Az eredmények szerint a boldogság szorosan összefüggött a macska sűrűséggel, bár még erősebben korrelált a nemzeti jövedelemmel és az egyfőre jutó GDP-vel. Köszönöm szépen. Ez volt a kutatásnak a lényege. Én is megírtam hírbe. Na de jöjjön még egy hír, kérlek szépen. Karl Deisseroth, Péter Hegemann és Georg Nagel kapták a 2026-os fiziológiai és orvosi Nobel-díjat az optogenetika kidolgozásáért, amelyel gomnyomásra vezérhetők az agysejtek. Október 5-én a Karolinska Intézet szokásosan élő közvetítés keretében jelentette be, hogy a 2026-os fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat megosztva kapta Karl Deisseroth, Stanford Egyetem, Howard Hughes Medical Institute, valamint a német Péter Hegemannak, Berlini Humboldt Egyetem és Georg Nagelnek, aki a Würzburgi Egyetem professzora. A szakemberek a fényvezérelt ioncsatornák felfedezéséért és az optogenetika nevű forradalmi eljárás kidolgozásáért részesültek a legrangosabb tudományos elismerésben. Péter Hegemann a 2000-es évek elején Georg Nagelrel közösen fedezte fel a Chlamydomonas alga sejtfelszínén található különleges fehérjét. Rájöttek, hogy amint kékfény éri, a fehérje szerkezete megnyílik, pozitív töltésű ionok áramlanak a sejt belsejébe, ami azonnali elektromos feszültségváltozást idéz elő. A kutatók azt is igazolták, hogy a fehérje génjét bármilyen más sejtbe átültetve, az rögtön fényérzékenyé válik. A felfedezés Karl Deisseroth emelte át a modern idegtudományba, a fehérje genetikai kódját patkányok idegsejtjébe juttatta be, majd alig 2 évvel később a kutatócsoportnak sikerült elérnie, hogy a fényvezérelt biológiai kapcsoló élő éber egerek agyában is megbízhatóan működjön optikai szálakon keresztül. A Magyar Narancs hírét hallottátok. Most hirtelen más állatkínzós hírem nincsen, úgyhogy folytassuk időjárással. Talán ezek voltak a hírek mára itt a Tiloson a Csonka Magyarországban. Az időjárás jelentésre azt tudom elmondani, hogy ma még folytatódik ez a vénasszonyok nyara jellegű idő, amiért annak a specifikuma, ennek az a specifikuma, hogy azért a napi középhőmérséklet az nem túl magas. Tehát, hogy felszaladtad persze napközben délután pár órára 20 fok fölé, akár 25 fok közelébe is a hőmérséklet, viszont az éjszakák egyre

0: hosszabbak, és azok igen hűvösek. Csak azért nem használom rájuk a hideg szót, mert akkor majd mit fogunk használni a novemberi meg a decemberi éjszakákra. De szóval elég hosszú hűvös éjszakák vannak, és ezek egyre hosszabbak és hűvösebbek. Attól függetlenül, hogy még fölöttünk van az anticiklon, ami egyelőre még olyan észak-afrikai eredetű száraz, meleg levegőt pumpál fölénk, ám de eznek az anticiklonnak a napjai úgymond meg vannak számlálva. Hamarosan gyengülni fog, és ami marad belőle, az is keletebbre szorul majd, úgyhogy meg fog érkezni. Valószínűleg a Dunántúra már csütörtök délután, ide meg hozzánk mondjuk kora estére körülbelül egy hidegfront, ami tekintve, hogy elég magas lesz előtt a hőmérséklet, valószínűleg, hogy konvektív csapadékot fog hozni, magyarul több felé zivatarok lesznek, tehát záporos csapadék, még némi elektromos tevékenységgel is. Ez valószínűleg aztán utána átmegy majd ilyen kevésbé intenzívebb esőbe, de sok, nagyon-nagyon sok csapadékot ide sajnos nem mondanak. Azt lehet tudni, hogy a hétvégén az ország déli és keleti felére ez a ciklon, illetve ami annak a déli szakaszán képződik, ez a sekélyebb ciklon, ez vissza fog hullámzani ide hozzánk is, és akkor délen és keleten ebből további esők várhatók. Végül is ott nagy a szárazság, persze. Pesten meg majd talán hétfőn lesz még eső. Az az igazság, hogy ez a 25 fok körüli csúcsomérséklet, ez már passzé, valószínűleg zömmel 20 fok alatti, maximum 20 fok körüli csúcsomérsékletek lesznek a hét végén, meg a jövő hét elején, aztán meg, hogy utána mi lesz, azt még nem tudjuk, mert ebben nagyon sok a bizonytalanság. Pláne abba, hogy majd jön-e még valami masszívabb, tartósabb áztatóbb eső is. Sajnos ebben a tekintetben én pessimistább lennék a helyetekben. Ennyi volt már az időjárás. Programajánló?
1: Nekem nincsen most.
0: Nincsen programajánlót, én egyet tudnék mondani, ha valaki arra jár, akkor a Béla bárban pénteken megtalálhattok már délután, 6 után, késő délutántól, akkor estétől ott fogok remek zenéket játszani nektek. Köszönjük szépen, ez volt a programajánlunk mára, és elköszönünk tőletek, így van, jöjjön a Smoky Nets!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!

0: Tilos Rádió Budapest Smoking Heads adását halljátok, benne Gamefucker és Sógeri. 2 óráig fogunk mixelni, lassan indítunk, gyorsabban megyünk át. Nagyon szép őszi délutánt kívánok mindenkinek, hallgassátok a Tilost, 90.3. Sziasztok!
1: Sziasztok!

Let's go into complete peace. Clear your mind. Clear your mind.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Smokey Jens adását hallottátok benne, Gamefucker és Sogeri.
1: Sziasztok!
0: Volt itt egy-két technikai malőr, de azért remélem élveztétek. További szép délutánt kívánunk. Közben megjött különben Geri H. is, úgyhogy most már hájolunk tovább a délutánba. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Reuters elemzése szerint az európai tengerek felszíni hőmérséklete júniustól augusztusig átlagosan 21,6 Celsius fokot ért el, ami az elmúlt 45 év legmagasabb értéke, írta a Greenfo. Az asztúriai partvidéken a barna alga erdők mintegy 95%-a eltűnt 2010 óta. A hínárosok, amelyeknek 20 Celsius fok alatti hőmérsékletre lenne szükségük, pusztulásukkal a homárok, a languszták és a tengeri sünök eltűnését is okozzák. A helyi halászok most tudósokkal és természetvédőkkel összefogva laboratóriumban nevelt szaporító anyaggal próbálják újra telepíteni a hínárosokat. A földközi tengerben az invazív fajok terjedése okoz egyre súlyosabb problémát, mivel a Suezi csatornán keresztül a Vörös-tengerből és távolabbi vizekből érkező fajok kiszorítják az őshonos populációkat. A Ciprusi Akadémia jelentése alapján a földközi tengerben már több mint 1000 nem őshonos faj él. A bolgár parlament elfogadott egy törvényt, amelynek célja, hogy hatékonyabban megvédje az újságírókat, aktivistákat és másokat azoktól a visszaélésszerű perektől, amelyek a kritikusok elhallgattatására vagy megfélemlítésére szolgálnak, írta a Euronews. Az úgynevezett közösségi részvétel elleni stratégiai perek célja nem az ügy tényleges megnyerése, hanem az, hogy elhallgattassák vagy anyagilag tönkretegyék az újságírókat, a visszaéléseket feltárókat és a jogvédő szervezeteket. A SLAP perek többségét azok indítják, akik elég gazdagok és befolyásosak ahhoz, hogy megfizessék a magas ügyvédi díjakat. Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az egyértelműen megalapozatlan kereseteket már a korai szakaszban elutasítsák, rövid határidőket ír elő a bírósági döntésekre, és szigorítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az alperesekkel szemben ideiglenes intézkedéseket, például vagyonzárlatot rendelhetnek el.
2: Áprilisban a levegő megengedett aszbesztos szennyezettségének 30-szorosát mérték a szombathelyi Oladi platón. Az érintett útburkolat teljes, a rapid eltávolítását és megsemmisítését ígérték, ám kivitelezőt hamar csak a bitumenfedése sikerült találni. Időközben már-már ellehetetlenült a környéken a személyszállítás és a postai kézbesítés. Ha szeptember

0: že ho nemáš rád.
1: Szép jó napot kívánok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Szlovák kapcsolat, a Tiloson az FM 90.3-on, illetve online a www.tilos.hu-n. A műsor mint mindig, minden második kedden 15 órától 16 óra 30-ig jelentkezik. Most volt egy pár hét kimaradás, kicsit a nyári szünet, vagy posztnyári szünet és iskolakezdési rohanásban kénytelenek voltunk ismétlésekkel jelentkezni, de most már visszatértünk ide az élőbe, a való világba, és egy olyan ember ül velem szembe, aki most egy kicsit beavarban vagyok, mert ebben a stúdióban még nem voltál, János, ugye?
2: Nem.
1: Zolcár János a vendégünk, televíziós producer és író. Nekem különösen kedves ember, hiszen szerintem ezt elárulhatjuk így a nyilvánosságban is, hogy kicsi gyerekkorom óta ismerem, tudok róla, meg így a családdaink azok így jóban vannak, és ez nekem ezért ez így sokat jelent, és mindig fontos, bár sok-sok év után találkoztunk igazából felnőttként először, és nem először jár a Tilosban, de akkor ezek szerint először a Margit körúti stúdiónkban. És hát, hogyha János jön a stúdióban, akkor ez azért jó, mert mindig olyan dolgokról fogunk beszélgetni, amiről bár lehet mással is, de talán olyan személyes élményeken keresztül, mint aminek János van, nem sokan vannak. Beszélgettünk így már Gorbacsovról a múltban, meg George Bushról és különböző világnagy vezetőiről, és hát nyilván ezzel kapcsolatban János, mivel író emberről van szó, ezeket az élményeket leírja, és időről időre megjelenik egy nagyon jó könyve. Hát most ez az apropója annak is, hogy jóból itt ülünk. Itt van a kezemben a könyv, Zolcár János, Világtitkok első kézből. Egy csodálatos idézettel, egy képpel és egy csodálatos idézettel a címlapon. Ha rakéta van, bugyi miért nincs? És ez Gorbacsov mondta, és nekem rémlik, hogy szerintem ezt az idézetet te annó mondtad is. Ez, de akkor, ha már nem emlékszik rá valaki, én se teljesen pontosan ezt mikor mondta, és milyen apropóból mondta Gorbacsov.
2: Köszöntöm a kedves nézőket, és végtelenül örülök, hogy az új stúdióban is itt lehetek. Gorbacsov ezt az idézetet meg tudom mondani, 1985. március 13-án délelőtt mondta a Kremben, a politbüró tagjai előtt, akik előző órákban megválasztották őt pártfőtitkárnak. Ez körülbelül 14 idős ember volt, idősek, betegek, akik gyakran részegen jöttek el az ülésre, mondta a Gorbacsov.
1: Ilyen gerontológiai gyűjtő volt.
2: Igen, nem? Igen, de mégis ők határozták meg a világ, Budapest, Csehszlovákia, a világ sorsát. Ők döntöttek 14-en arról is, hogy ki lesz majd az utód, az új pártfőtitkár. Ezt mindig ez a kb. 14-16 ember döntött el. Most is döntöttek.
1: De ez Gorbacsov... azért volt jó, bocsánat, ez azért volt jó, mellett, hogy másnap már nem emlékeztek rá, hogy mit mondtak, nem?
2: Valószínű, ez is lehetséges. Viszont a döntést annak ellenére nagyon nehezen hozták meg, hogy előtte két éven keresztül három főtitkár meghalt. Ugye emlékszünk talán Brezsnyevre, Andropovra, Csernyenkóra, ez mind két év alatt történt, és az amerikai Bush elnök mesélte nekem, hogy ő ment mindig a temetésre Amerikából, mint alelnök, és a harmadik temetésen a nyugati vezetők összeültek egy italra, és ott jókedvükben viccelődtek, és az egyik azt mondja, hogy fiúk, jövő ilyenkorra senki ne csináljon semmilyen időpontot, mert temetés lesz Moszkvában.
1: Egyébként ennek van valamiféle áthallás érzete, ugye mostanában az a mód, hogy így véletlenül kipottyannak ablakból emberek Oroszországban, hogy ez hasonló, tehát hogy ez véletlen volt, hogy ők így meghaltak egymás után, vagy volt ebbe valamiféle?
2: Hát olyan szempontból nem volt véletlen, vagyis hogy véletlen volt, hogy mindannyian idősek és betegek voltak. De egy beteg embert is lehet életbe tartani, úgy is, hogy tehát emlékszik, tudja, hogy mit csinál, meg úgy is, hogy

0: nem. Az Andropovnál ténylegesen nagyon beteg volt és belehalt, a Csernyenko pedig nem kapta meg az injekciót, de már ő is akkor 3 hónapot ágyba feküdt, ő se sokat tudott a világról. Tehát meghaltak, de ugyanígy tartották életbe 2 éven keresztül Brezsnyevet is, azt se kapta meg az injekciót, később aztán Gorbacsov sem.
1: Nekem egyébként óhatatlanul Hofi jut eszembe, aki azért Brezsnyevvel rendszeresen így élcelődött még a
0: 80-as években. Volt is mit, rengeteg történet van. Nekem a Csazov professzor, a Krem főorvosa, aki 20 évig volt a főorvos, rengeteg történetet mesélt, de szeretném folytatni azzal, ugye, hogy mikor mondta Gorbi, és miért mondta. Én Gorbinak nevezem Gorbacsovot, mert ő is így nevezte saját magát, sőt a weboldala is, gorbi.ru.
1: Tehát akkor ez nem egy ilyen, hogy mondjam, tehát a háta mögött.
0: Ezt 89-ben a keletnémetek aggatták rá, így kiabáltak, hogy Gorbi Hilfe, Gorbi segíts, és ez aztán megmaradt, hogy neki ez megtetszett, és elfogadta, és mondom, a weboldala és az. Tehát 85. március 13-át írunk, odaáll a politikai bizottság elé, és azt mondja nekem, bevitt engem egyszer ebbe a terembe, a Krembe, és ott mesélte, hogy előző este éjszaka rengeteget gondolkoztam, hogy vajon mit mondjak a székfoglaló beszédembe, ezeknek az idős, beteg, nagyot halló, félig részek, félig alvó embereknek. Mi olyat mondjak, amire talán felkapják a fejüket, és odafigyelnek, ma egyébként fütyülnek rá. És kitalálta a következő mondatot, elvtársak, hogy létezik az, hogy a Szovjetunióban rakéta van, de a bugyi nincs az üzletekben. Most erre tényleg felébredt mindenki, lögdösték egymást, és nem értették, hogy ez a taknyos parasztfiú, így nevezték Gorbacsovot, hogy merészel ilyet mondani. Egyrészt az atomrakéta az katonai titok. 2, a bugyi az perverzió. Tehát ilyet nem mondunk. És mivel a Gorbacsov azt mondja, hát láttam, hogy felébredtek, odafigyelnek, akkor gondoltam, hogy ráteszek még egy lapáttal, mondok nekik még valamit, és a következőt folytatta. Miért furcsálkodnak? Talán az önök felesége kapott bugyit az üzletbe? Mert az enyém tegnap végigverte a várost, és sehol nem kapott. Na ezzel végig olajat öntött a tűzre, hogy merte ez a taknyos parasztfiú az ő szent asszonyaikat megszólítani, akiknek minden héten hozza a repülő, a bugyit, a kaviárt, a cipőt Párizsból és Londonból, és ez tényleg minden héten. Hogy mennének ők a köznép közé, a városba, bugyira sorba állni, hát ez szentségtörés. Na most ezzel megindult a két tábor között a harc, ezt Stalin ugye úgy oldotta volna meg, hogy másnap kivégzi mindet. A Gorbacsov egyszerűbben cselekedett, nyugdíjazta őket.
1: Az jutott eszembe, hogy egyébként a hátrányból is lehet erényt kovácsolni, és még a kommunista blokkban is volt erre pozitív példa, hogy ha nincs bugyi, meg hogy a merev, hogy mondjam, erkölcsök, hogy az NDK-sok megoldották, vagy az NDK közerkölcs megoldotta azzal, hogy a legolcsóbb dolog, ha nincs rajtunk ruha, és a nudizmus bevezette, mint nemzeti kulturális tevékenységet. Lehet ezt így is adott esetben, de hát attól még az nem feltétlenül volt ott jobb. De nekem azért két dolog, még mielőtt belemegyünk így a könyvbe és a történetekbe, ezzel kapcsolatban azért eszembe jut, és anélkül, hogy most elkezdjünk ilyen aktuális politikáról, meg dolgokról beszélni, mert nem azért vagyunk itt, és szerintem beszélgetnek erről eleget, de vagy ahogy így ezeket a történeteket mesélted, nekem így az jutott eszembe, hogy ugye ez a nem lépünk bele ugyanabba a folyóba, de hogy közben meg mégis, és a történelem ismétli magát, mert valahogy most is az az érzése az embernek, hogyha megnézi a világ nagyhatalmainak a vezetőit, hogy idős, hát hogy mondjam, tehát azért megkérdőjelezhető személyi integritással rendelkező emberek vannak megint olyan pozíciókban adott esetben, akik megnyomhatják ezt a gombot, hogy ez véletlen áthallás az egyik a másikra, vagy egyszerűen ez egy ilyen modus operandi, hogy ilyen embereket kell ültetni adott esetben olyan székekbe, hogy hátról lehessen őket irányítani.
0: Szerintem a véletlen, mint ahogy a folyó is, nincs két egyforma folyó, a víz folyik. Na, minden pillanatban új folyóba lépünk, ha belelépünk véleményem szerint. De ugyan óriási különbség, hogy amíg a Szovjetunióban 14 ember választotta meg az elnököt saját maga közül, és hát a felhozatal olyan volt, amilyen, addig mondjuk Amerikában 320 millió polgárból, nem tudom én, 240-250 millió választójoggal, ők választották meg az elnök.
1: Nyilván, de azért most...
0: Szomorú Amerika saját magáról létezzel vélemény.
1: Hát jó, de nyilván Oroszországban éppen azt hiszem most vannak, nem tudom, már véget értek, de most vannak választások.
0: Igen, és 44-45%-kal választották meg Putyint.
1: Hát ezért Szovjetunióban 101 lett volna, nem? Vagy 103 lett volna, hogy úgy azért biztos legyen.
0: Még több is talán, de ahhoz képest, hogy a választók körülbelül 60%-a ment el szavazni, vagy 57, abból 45% megválaszta, azért arról beszél, hogy az emberek még mindig félnek, az emberek még mindig félre vannak tájékoztatva, az emberek még mindig a cárba hisznek, a mindenkori cárba, és na az ma Putyin.
1: Amit ma kimond, te az előbb ki is, vagy hát most az imént ki is mondtad, hogy félnek? Tehát, hogy ez egy
0: félnek, a cártól mindig félt az orosz. Most van egy bizonyára egy moszkvai felvilágosult réteg, vagy a nagyvárosi, de a tömegek azok a falvakban, vidéken laknak, akik félnek a cártól, mert a cár az mindig a hatalom volt, aki őket nyakon fogta, lecsapta, aki elvehette a kis gabonájukat, a kis vodkájukat, krumpliukat. Én sokszor voltam vidéken, és öreg emberek mindig büszkélkedtek azzal, megmutatták az asztal alatti vermet, amit ott őrizgettek, hogy van két zsák krumpli, van egy kis vodka, túléljük a telet.
1: De akkor ezt jól értem, hogy azért az orosz néplélekben ez olyan mélyen van kódolva, hogy egyáltalán felmerül a kérdés, hogy lehet ebből bármikor egy szabad demokrácia?
0: Nem. Oroszország, Szovjetunió soha nem ismert még demokráciát, soha nem volt, még Gorbacsov alatt se, akkor is csak próbálkoztak bevezetni, ezt nem sikerült, de próbálkoztak. Sőt, az emberek annyira, hogy Gorbacsovot is elutasították.
1: Tehát túl nem volt nekik? Vagy túlhaladó volt? Vagy túl...
0: Hát egy... Nézd, amikor azt mondja, hogy egy ország úgy le volt gatyásodva, mint a Szovjetunió, ahol tényleg semmi nem volt, csak rakéta és bugyi se, meg dohány se, meg sajt se, meg kenyér se, meg vodka se, meg cigi se, és elkezdett volna építkezni, ahhoz nem 7 évig volt Gorbacsov hatalon, ahhoz lehet, hogy 70 év kellett volna. És az elején mindig mivel kezdődik? Valamiféle megszorítással. Mint például az alkoholtilalom. Egy ország volt részeg minden nap. Hogy vársz el egy országtól, ahol részeg mindenki? A hát, hivatalnok, a pártfőtitkár Brezsnyev, egészen a portásig, a melósig, hogy vársz el attól teljesítményt? Ezek az emberekre csak az egészségügy költötte a pénzt, mert 30 éves korukban már
1: készen voltak.
0: És ami a legrosszabb, és ezért is vezették be az alkoholtilalmat, ha valami egészséges, úgymond egészséges szeszt, vodkát, bort, ittak volna, nem, arra nem volt pénz.
1: Hát,
0: főzték a laborba otthon, ami még jobban megölte őket. Tehát, és akkor ezt az embert világos, hogy nem kedvelik, nem szeretik. Uh-huh. Aki el akarja venni a nomenklatúrától, tehát a pártvezetéstől, akiből körülbelül volt országszerte 5 millió, a kiváltságos üzleteket, az autót, az extra telefont, a nem tudom én mit, az világos, hogy bemutat a Gorbacsovnak, és azt mondja, hogy nem hajtjuk végre. Gyere ide Vlagyivosztokba, csináld meg.
1: De ugye ez ilyen paradox módon ez ahhoz is vezetett, erről viszont még annó beszéltünk, amikor itt voltál, hogy annak ellenére, hogy azért szerintem abszolút kihagyhatatlan személy az európai, tehát a 80-as évek vége, 90-es évek eleje európai történelemnek az alakulásában.
0: Ennek... Bocsáss meg, ezt én azonnal szeretném kijavítani a világtörténelem alakulásában.
1: Okay.
0: Tehát én állítom, bizonyítani tudom, és eddig még nem volt történész, politikus. Én már a világban 1300 előadást tartottam New Yorktól, Kassáig és Ipolybalogig, még nem volt ember, aki meg tudta volna cápolni, hogy van-e olyan politikus a Gorbacsovon kívül, aki békésen, pozitív irányba, és az egész világot megváltoztatta.
1: Egyébként ez mennyire kontrasztos azzal, amit egyébként magáról a szovjet és aztán a posztszovjet állapotokról beszéltünk.
0: Ez abszolút kontrasztos, de kérem, hogy cáfolj te meg, vagy a kedves néző cáfoljon meg, ha tud, és ne jöjjön nekem senki Jézussal, mert Jézus egy hitkérdése. Jézus vagy élt, vagy nem élt.
1: Világos, de nem, én egyáltalán nem is, ez, én pont, hogy ezt akartam mondani, és ezzel ilyen, hogy mondjam, nokdacú, tehát, hogy még megerősítetted azt, amit végül is mondani akartam, hogy ez mennyire paradox, és mennyire mutat rá arra a helyzetre, ami Oroszországban van az elmúlt 5-10-20 évben, hogy ennek ellenére ő mennyire méltatlanul háttérbe szorulva élte utolsó éveit.
0: Úgy élte utolsó éveit, 92 éves volt, 4 évvel ezelőtt halt meg, hogy úgy halt meg, hogy nem volt egy mobiltelefonja, egy lakása, egy autója, nem volt semmije, ugyanolyan, mint olyan nincs telenként született, mint parasz gyerek, és az apja 3 éves korában békahússal letette, hogy éljen, ne hallja, ugyanilyen nincstelen volt 92 éves korában is, de őt ezt nem zavarta, mert mehetett volna külföldre, a lánya például Berlinbe ér és jó módú, de azt mondta, hogy én itt születtem, itt halok meg. Navalnyi miért ment haza?
1: Pedig tudhatta, hogy...
0: Mindent tudott pontosan, sőt. Hazament, mert azt mondta, én orosz vagyok, ott születtem, kiállok az igazamért.
1: Nagyon megrázó, ha már említetted, az a dokumentumfilm, nemrég néztem, és az nagyon, nagyon... És hát igen. És a másik, amit akartam mondani, hogy egyébként ez amivel kezdtük, hogy az idős ilyen szinte távvezérelt, vagy ilyen mesterségesen életben tartott emberek, hogy ez mennyire jellemző volt arra, hogy az ember így belegondol így a kommunista időkre, akkor az így egyenlő azzal, hogy ilyen 70-80-90-110 éves nagypapákot így állnak és vezetik az országot. És hogy azért ez...
0: Igen, és én ugye Gorbacsov 92 éves koráig haláláig agyilag épp volt. Utolsó 1-2 évben tolókocsival járt, de agyilag épp volt. És amikor meglátogattam gyakran, és többször mondtam neki, hogy Látod, nem kellett volna itt perestroika, ugrándozni annak idején, még mindig te lehetnél a pártfőtitkár. Még mindig létezhetne a Szovjetunió, Csehszlovákia, Magyarország.
1: Igen, és ebben tudod, az azért, hogy Putyin még csak 70...
0: Hát még persze.
1: Valahány tette, akkor ez még alsóval egy 20 évet.
0: Én mondom, nagyon jól ismertem a Csazov professzort, aki a Krem főorvosa volt. A Kremnek van szerintem a világon a legeslegjobb kórháza.
1: Nem véletlen.
0: Aminek 200 orvosa van és személyzete. A 200 orvosnak az a feladata, hogy éjszakánként balzsamozgassák Lenint, napközben meg egyetlen betegük van a mindenkori főtitkár. Tehát...
1: Hát ezért ez elég durva önmagában, elég és ezért szimbolikusan is, tehát, hogy ez...
0: Igen. És ha megengeded még a Gorbacsovhoz, hadd mondjak egy mondatot, amit többet a személyéről szól. Ugye Gorbacsov már 1988 tavaszán a Rajszával együtt egy sétán megfogalmazta, hogy a szovjet katonának a Szovjetunióban a helye. Ezt 88 decemberében az ENSZ közgyűlésén kijelentette az egyoldalú leszerelést. És 1989. március 5-én, amikor Német Miklós magyar miniszterelnök felkereste őt Moszkvába, annak megígérte, hogy nagyon rövid időn belül elkezdi a szovjet csapatok hazaszállítását. Azért, hogy megmutassa ténylegesen, nem akar Magyarország fölött uralkodni, nem a főnöke Német Miklósnak, a magyar népnek, Kelet-Európának.
1: És Csehszlovákiával kapcsolatban is ugyanígy érvényes volt?
0: Mindenkivel ugyanígy volt, csak a magyarok ugye ezt konkrét kérték, akkor a Jakes nem kérte, így. És arra is megkérte őt a Német Miklós, hogy mi lesz a Veszprém melletti 18 atomrakétával, mert voltak. Ebben az az érdekes, hogy a Gorbacsov nem is tudott az atomrakétákról. Na most ez nem csoda, hiszen gondoljuk bele, hogy a KGB és az orosz, a szovjet hadipar a világban millió helyen dugott el rakétákat. Honnan tudta volna A Német Miklós
1: hát,
0: már...
1: Volt a, azért, nála volt a doboz, nem a gombbal.
0: De bocsánat, de nem a Veszprémi rakétákhoz, ja, hanem az orosz rakétákhoz.
1: Világos.
0: Például a Német Miklós már 6 hónapja volt miniszterelnök Magyarországon, amikor behívatták őt a hadügyminisztériumba, vagy megkérték, bocsánat, menjen be, és ott közölték vele, hogy itt atomrakéták vannak, írja alá, hogy vállalja a megőrzésüket. 6 hónapja.
1: Na, tehát ezek ugyanúgy... mi lett a sorsa, János?
0: Hogyan?
1: Ezeknek mi lett a sorsa ezeknek a rakétáknak?
0: Hosszú történetek, de elmesélem gyorsan. Tehát az lett a sorsa, hogy a Miklós ezt megemlítette a Gorbinak Moszkvába, ezt mind a ketten elmesélték nekem, és a Gorbacsov azt mondta, hogy stopp, katonákról tudok, folyamatban, hazahozduk. De atomrakétáról nem tudok. De megígérem, utána nézek.
1: De ugye nem 60 pusztán van, vagy valami ilyen
0: helyen. A Miklós hazajött, valamikor május végén, júniusban felkereste őt a orosz nagykövet, személyesen Gorbacsovtól hozott egy kézzel írt levelet. És ebben a levélben a Gorbacsov leírta, hogy kedves Miklós, igazad van, utána néztem, tényleg voltak rakéták Magyarországon, de intézkedtem, a rakéták már nincsenek ott. Ugyanúgy, ahogy valamikor bejöttek, 89. május-júniusban haza is vitték úgy, senki hogy se a magyar titkos szolgálatok, se a magyar miniszterelnök erről nem tudott. A levélből tudta meg, hogy nincsenek.
1: Azért ez durva.
0: Na, de... És én kérdezem téged és a kedves hallgatót, ha Gorbacsov akkor nem viszi haza a rakétákat. És 89. április 25-én Kiskunhalasról nem kezdi meg az orosz katonák hazavitelét, akkor 10.400 orosz katonát vitt haza, akkor vajon most itt ülnénk-e a Tiros Rádióba? Mint ahogy előtte se volt Tiros Rádió, valószínűleg, ha ez, itt vannak, és őket etetjük, őket szolgáljuk, akkor bizonyára nem ülnénk itt, és nem beszélgetnénk arról.
1: Igen, ezek azért nehéz témák, mert nyilván az ukrán háború kapcsán itt nem egyszer az utóbbi 4 évben felmerült az a kérdés, hogyha nem tudom, az ukránok nem tudják előképpen védeni magukat, akkor az orosz hadsereg nem lesz megint itt a határon.
0: Ez egy 100%-os biztos vagyok abban, és ezt is alá tudnám sok-sok érvel támasztani, hogy Putyin már réges-régen itt lenne. Ki gondolja azt, hogy ha elfoglalja Ukrajnát, akkor csapnál, megállt volna, jaj, otthon felejtettem, hát igen, az útlevelemet, nem megyek, vagy nincs magyar vízumom, nem megyek. Na jó, de a terv nem ez volt.
1: Hát nyilván.
0: Én beszéltem, többször jártam Ukrajnába, beszéltem olyan katonákkal, és a moszkvai barátaim, nekem 91-től volt ott stúdium, tehát sok embert ismerek, akik elmondták, hogy a Putyin azt a hadosztályt, akit Kijevhez küldött harcolni, úgy voltak felszerelve, hogy a csomagjukban ott volt a díszegyenruha.
1: Mert
0: az volt a parancs, hogy 3 nap múlva díszegyenruhába vonulnak fel Kijev utcáin, mert elfoglalták Kijevet.
1: Hála Istennek nem sikerült.
0: Na most ez hála Istennek nagyon nem sikerült, és azt hallom csak Moszkvából folyamatosan, hogy a nép is elkezd elégedetlenkedni. A politika nem, mert a politika azt mondja, szegény Putyin, amit a Gorbacsov elrontott, te most hozd redre, nekünk kell Budapest, Prága, Varsó, minden.
1: Hát igen, és akkor itt jön be az, hogy ugye amit beszéltünk itt a műsor előtt, hogy ennek ellenére éppen választások vannak Oroszországban, és a nép elkezd elégedetlenkedni, ehhez képest Putyinnak meg 40, nem tudom, sok százalékos támogatottsága van egy első körben. Nyilván aztán, hogy ez emögött mi van, ez egy másik dolog, de...
0: Az van szerintem, ugye, hogy Oroszország hatalmas. Az információ az Urálon túlra, vagy még odáig is, vagy eljut, vagy nem jut. A cárról Putyin nem Putyinnak nevezik, cárnak.
1: Tényleg?
0: Cár. Uh-huh. Tehát attól tartani, félni kell, mert a cár az mindig. Vannak történetek 100 évvel, 150 évvel ezelőtt, amikor a faluba, a családba, a cár, Sztálin. Tehát ezek megmaradtak. Úgyhogy jobb a békesség, szavazzunk Putyinra.
1: Ez egy kicsit megint áthallásos, hogy hát, és most esetben végképp nem menjünk mele ebbe a témába, mert sok más érdekes van, de hogy hát látok némi nemű, hogy mondjam, ilyen motivumtapadást mondjuk Oroszországon kívül is, hogy van olyan vezető, aki így képzelte volna el a saját létét, mondjuk nem Oroszországban, hanem attól.
0: Magyarországon Orbán Viktor, hát ezt igen. Ki lehet nyugodtan mondani, hogy, de hogy és nem, nagyon, is, nem is véletlenül
1: de
0: szövetkezett.
1: Nagyon áthallásos ez a dolog.
0: Nem is véletlenül, igen. Nem a német kancellárral szövetkezett, hanem Putyinnal.
1: Hát igen, és ez szomorú.
0: És én a könyvemben pont azt írom le, hogy 177 éve egészen idén április 25-ig Oroszország határozta meg a Magyarország magyarság létét, életét, sorsát. Ugye 177 éve volt, amikor 1849-ben Világosnál a magyar hadsereg letette a fegyvert. Ki előtt? Habsburgok előtt? Nem.
1: Az orosz cár
0: 200 ezer katonája előtt tette le a fegyvert. Aztán következett, megint csak az oroszok beavatkoztak. Nézzük 1945-ben. Gorbacsovval sokat vitatkoztam, hogy az mi volt, felszabadítás vagy elfoglalás. Abba egyeztünk meg, hogy reggel felszabadítottak, este elfoglaltak. Aztán ment tovább a történet. Megint az oroszok mondták meg, hogy mi és hogyan. Aztán következett 56. A könyvem egynegyede, 150 oldal erről szól, mit csináltak az oroszok 56-ba. És mondom a következő történetet, 56 után ugye megint csak nem lett nyugalom és béke, hanem 2010-től 2026-ig az Orbán rendszer gyakorlatilag ugyanazt csinálta, mint a Kádár rendszer, Moszkvából irányították. Erre 100 és 1000 bizonyíték van. Tehát 170 éve ez történt, és hál' Istennek, hogy áprilisban 3,2 millió ember megnyomta a gombot, megnyomta a csengőt, és talán 170 év után lesz annyi eszünk, hogy azt mondjuk, hogy mi közünk nekünk politikailag Moszkvához. És Moszkva még mindig átvert minket. Nem igaz, hogy olcsóbban adta a benzint, nem igaz az, hogy segített. Kérdezem én a kedves olvasót,
1: vedd fel a fülest, mert van egy betelefonálunk, jó. És akkor hallgassuk okay. Meg. Halló. Szia, adásban vagy.
2: Sziasztok, Péter vagyok, én gyors kérdésem, mert csak már nem adottam a műsor elejére, de a vendég nem ír, még kíváncsi vagyok a könyvének a címére.
1: A vendégünk Zolcer János, televíziós producer és író, és a legújabb könyvéről, a Világtitkok első kézből című könyvről beszélünk, illetve még a könyvig nem jutottunk el, hanem így az azzal kapcsolatos történésekről beszélgetünk.
0: De annyiban segítek, üdvözlöm, hogy a világtitkok.hu oldalon megtalálható Világtitkok hosszú ával minden a könyvről.
2: Értem, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Szóval, hogy azt akartam kérdezni, János, hogy és annyi elég ahhoz, hogy ez a 177 éves periódus véget érjen, hogy mondjuk észhez térnek az emberek, és nyilván az általuk választott vezetők, vagy nem, mert itt azért kicsit, ugye ez ilyen kettős dolog, mert az egyik oldalon az van, hogy hát most oké, hogy mi mit gondolunk, meg mondjuk a politikai vezetés mit gondol, mert hogy egy ilyen kis hangya fütyinyi porszem vagyunk ebben az egészben onnan nézve. Ez az egyik érv, és akkor azt gondolhatná az ember, hogy hát most akarhatunk mi, de sokra nem megyünk vele. A másik oldalon meg akármennyire is 177 évig befolyásolták, de most ott tartunk, hogy valóban még Kijevbe se sikerült a díszegyenruhát felvenni, tehát hogy ennek van egy ilyen ellentmondás az egészben.
0: Sok az ellentmondás, de ugyanezt történt mondjuk 56 november 4-én is. Akkor is azt hittük, mindenki azt hitte Magyarországon, hogy fellélegeztünk, felszabadultunk. Az oroszok mennek haza, a helyzet visszafordíthatatlan. Béke lesz, Magyarország nyugathoz tartozik. S eltelt 2 nap, 3 nap. Megjött az áruló Kádár, és ott volt a Gerő-Ernő, meg az egész könyvemben leírom ugye azt, és ez a leglényegesebb, hogy a forradalmat nem a magyarok csinálták, hanem az oroszok tervezték el, és ezt kiprovokáltak minden és minden eseményt.
1: Tudom, abból a célból, hogy utána reakcióként jönjenek megmentőként?
0: Úgy van, úgy van. Ebből a célból.
1: Hát ezt a dinamikát is láttuk.
0: Zsukov tábornok, ugye, az Oroszország, Szovjetunió gyakorlatilag legtiszteletre méltóbb embere volt, ő nyerte meg a háborút Sztalinnak, ő foglalta el Berlint, és így tovább. 56 nyarán Budapestre érkezik titokban, összeül Gerő Ernővel, Gerő Ernő akkor váltotta Rákosit, ő a Magyarország Big Bossa főnöke, összeülnek és kidolgozzák a katonai tervet, pontosabban katonai és politikai tervet, hogyan kell majd szépen Magyarországot belehajszolni egy provokációba, felkelésbe, hogy ezt most minek nevezzük forradalomba, úgy, hogy beavatkozhat a szovjet hadsereg. Erre volt A, B, C terv. És ezt benne volt például az Andropov, aki itt volt, mint nagykövet, és ezt mesélte a Gorbacsovnak is. A Gorbacsov is tudott róla. Andropov volt Gorbacsov mentora, Andropov, aki szerelmes volt a Gorbacsov feleségébe, a Rajszába, és így tovább, tehát vannak történetek. Első kézből tudom, hogy ez megtörtént. És azt is, hogy például az se véletlen, hogy hogyan történt, hogy elfogták Nagy Imrét, ez például el volt tervezve. Hruscsovot megkérték, hogy menjen el november 2-án Titóhoz Brioni szigetére. Ott szépen a Hruscsov egy éjszakát tárgyalt a Titóval, a Malenkóval csak ketten voltak, és ott a Titó szépen elmondta, hogy ezt csináljátok, vigyétek be, menjen be a nagykövetségre, becsalogatjuk őt, ott, ha már ott van, akkor a miénk, később kiadjuk nektek. Tehát minden terv szerint volt, egy bábjáték volt, amit fölülről Moszkvából mozgattak, le volt írva. Hogy létezik az, hogy november 23-án este 9 óra után kezd dördül el az első lövés? Október 23-án este 9 óra után a rádiónál, és másnap délelőtt már Budapesten van a szovjet KGB főnöke, az Ivan Serov. Akkor körülbelül 7-8 órás volt egy repülőút. Gyakorlatilag minden el volt tervezve, tudtak, és miért jön ide a KGB főnök?
1: Ez egy nagyon... Tehát most valószínűleg különösen érzékeny ez a téma Magyarországon. Ugye eleve az 56 mint téma, vagy mint nemzeti trauma, miként lehetne ezt definiálni, de mindenképpen egy olyan dolog, amit szerintem fel kell még mindig dolgoznia így ennek a népnek. És ugye egyrészt most lesz a 70. évfordulója az eseményeknek, másrészt meg hát egyébként, és óhatatlanul egyáltalán nem ez a célom ezzel a beszélgetéssel, de folyamatosan ilyen áthallások jönnek a jelenlegi múltbeli dolgok között, hiszen ugye...
0: A történelem ismétli magát, az emberek nem lesznek se jobbak, se rosszabbak, a politikusok is ugyanúgy általában csirkefogók, néha van köztük egy rendesebb, igen, mi változik?
1: De semmi. De hogy ugye... Ezek is ilyen annyira fura dolgok, mert hogy ugye gyakorlatilag Orbán Viktor karrierje az nagyon erősen összefügg 56-tal, hiszen ugye a Nagy Imre újratemetése és stb.
0: Na, álljunk meg itt egy pillanatra.
1: Okay.
0: Ugye Magyarország többsége azt hiszi, hogy Orbán Viktor zavarta, küldte haza az oroszokat. Ez nettó hazugság. Következő. Az első csapatokat, ahogy mondtam, Gorbacsov április 25-én viszi el Kiskunhalasról.
1: 89, ugye?
0: 89. Orbán Viktor beszéde, ha jól emlékszem, 89. június 16-án volt a Nagy Imre temetésénél. Tehát jó 2 hónappal később. Akkor hogyan lehet azt mondani, hogy ő küldte haza? Április 25-én Orbán Viktor még egy ellenzéki kis senki volt, de még júniusban is az volt. A Gorbacsovat megkérdeztem, hogy hallotta ő akkor Orbán Viktorról. Azt se tudta, hogy eszik vagy isszák. Semmit. A KGB se foglalkozott különösebben vele. Én rengeteg vodkát megittem Moszkvába a KGB akkori főnökével, Krucskovval, aki itt volt 56-ban a nagykövetségen, mint titkár és tolmács. Fél magyar nóta repertoárt ismerte, minden magyar káromkodást tudott, ismerte a helyzetet, beszélgettünk, és vodkáztunk. És a vodka az a legjobb emlékeztető ital az oroszoknál. Tehát nem is tudtak, nem is vették figyelembe még akkor. Tehát hazugsága az. Orbán Viktor ez ügyben nullát csinált. Egyetlen ember van, Gorbacsov, aki hazavitte. Méghozzá két meggondolásból. Egyik az, hogy ténylegesen ő egy olyan hazafi volt, mondom, aki otthon halt meg. Igen.
1: Szia, adásban vagy.
2: Szervusztok, oda szeretnék egy dolgot. Hogy én úgy tudom, hogy április 27-én, 28-án maga Csicsolina is ott volt az oroszok csapatok kivonásánál, valami határátja, olyan fotó is van róla, sőt egy fehér galambot is elengedett, és akkor így nézzük, akkor a Csicsolina zavart el az oroszokat, és nem az Orbán Viktor.
0: Ez is egy vélemény. Legyen úgy, még mindig jobb, mint Orbán Viktor, mert az végképp nem volt igaz.
1: Hát kevesebb, tehát hogy mondjam, tehát hogy Csicsolina szerintem a magyar kultúrához lehet, hogy több, na mindegy, ebben nem menjünk bele. De ha már Orbán Viktornál és az oroszoknál tartunk, akkor viszont az mennyire, a te tudomásod szerint mennyire állja meg a helyét az a, az, az elmélet, vagy az a... Hát én nem tudom, urbánus legenda, vagy nevezzük bárminek, lehet, hogy te majd ezt jobban fogod tudni, hogy mondjam, definiálni, hogy, hogy Orbán Viktornak a fene nagy orosz ellenesség, meg kommunista ellenesség ellenére úgy egyébként a, már a 80-as években elég jó kapcsolatai voltak. Tehát, hogy ez a Putyinnal való jóban levés, ez egy nagyon, nagyon régre visszamenő genézise van a dolognak. Akár független attól, hogy nem tudom, tehát, hogy...
0: Ezt azért válasszuk külön, mert a 80-as években Putyint a világon senki nem ismerte.
1: Drezdában volt.
0: Drezdában volt egy kategóriás... eldugott kávéfőző akárki. Uh-huh. Senki. Tehát ez nem állja meg a helyét, nem igaz. Az, hogy neki akkor milyen kapcsolatai voltak az oroszokkal, nem tudom, az tény, hogy ugye 85-től 91 végéig volt Gorbacsov, Gorbacsovval nem volt kapcsolat, az akkori KGB-vel nem volt kapcsolat. Ezt tudom első kézből, KGB elnökétől és Gorbacsovtól. Én szerintem a kapcsolat az valamikor 2010 környékén vagy után kezdődött, és ilyen beszélhetünk itt most, hogy ő be volt szervezve, meg a KGB, meg egyebek. Szerintem ez mese, kit, miről tudott volna Orbán Viktor, amikor katona volt és besúgott jelenteni? Arról, hogy kinek büdös a lába, vagy kinek nem, kinek milyen az okja, vagy milyen nem. Ne adj Isten, esetleg kimondott valamit, káromkodott valamelyik katonára. Most ez biztos, hogy a KGB-t nem annyira persze érdekelte, még ha a magyar titkos szolgálatot, igen. Ezzel, ha ilyen jelentések, papírok vannak, és nyilvánosságra hozzák, mindannyian röhögünk, hát ez semmi. Tehát itt valami többnek kell lenni, és én úgy gondolom, hogy a világon általában az elmúlt évezredekben két nagy hatalom volt, amivel embereket zsarolni lehetett, az vagy a pénz, vagy a nő. Uh-huh. Tehát ebből a kettőből az egyik biztos, szerintem a pénz, és akkor ez már megmagyaráz mindent, és nézzünk utána, kivette a magyar olajat, hova ment a magyar olaj, mennyibe került pontosan, mennyiért kaptuk mi, és lehet számolni, és ha minden literen csak 0,001 centet nyerünk, akkor
1: egész jól el lehet élni. De egyébként a végén még az is kiderülhet, hogy Orbán Viktor fiatalon szerelmes volt Csicsolinába, és lehet, hogy akkor rajta keresztül.
0: Én ezt nem tudom, ez az ő dolga, legyen így.
1: Na, de akkor menjünk vissza egy kicsit 56-ba, amiről igazából a könyvedben írsz. Ugye eleve van, ha már a szlovák kapcsolatban beszélgetünk, van szlovákiai felvidéki kötődése is 56-nak, amiről még én sem tudtam, mielőtt ide jöttél volna, vagy mielőtt beszéltünk volna telefonon, de talán akár erről is kitérhetünk most, vagy ahogy gondolod majd így a
0: történet
1: menetében. Jó, akkor mert az lett volna a B opció, hogy folytassuk ott kronológiailag, elkezdtük.
0: Úgy is ugrálunk, majd eljutunk.
1: Csapunk, oké. Térjünk ki. Na, hogy is volt ez?
0: A legérdekesebb felvidéki szlovákiai kapcsolat az Singer Ernővel kapcsolatos. Esetleg tudja a kedves hallgatók közül valaki, hogy ki volt Singer Ernő?
1: Hát valószínűleg nem a mihez varógéphez volt nagyon csak köze,
0: nem volt semmi köze. Ez a Singer Ernő 1890-valahányban született a felvidéki Terbeget Trebišov nevű faluban, ami Balassagyarmaton hát, megyünk a határon, onnan 5 kilométer, az én szülőfalumtól, Ipolybaloktól 7 kilométer, tehát nyugodtan mondhatom, hogy földim.
1: Bocsánat?
0: Büszke nem vagyok rá, hanem sőt szégyellem.
1: De Terbegec az Terebessel azonos?
0: Terbebes az Trebišov. És az körülbelül 250 kilométerre
1: van. Akkor rosszul hallottam, de és mi, hogy mondtad szlovákul Terbegec? Trebišovot mondtál csak azért.
0: Ne, bocsánat, azt mondtam?
1: Igen.
0: Trebišovce,
1: jó, oké. Okay.
0: Elnézést.
1: Azért, mert ez nem állt össze.
0: Terbeget.
1: Igen.
0: Nos, ez egy nagyon kis falu, pár százan lakják, és ide költözött az 1800-as évek végén valahonnan Nyitra környékéről a Singer család, zsidó család volt.
1: Kereskedők jöttek, voltak?
0: Jöttek, mentek az országba, földeket béreltek, azon próbáltak termeszteni, eladni, aztán nem működött. 1912-ben meghalt az anya, volt 10 gyerek, és az apa fogta a cókmókjukat, a 10 gyereket, és eljöttek Pestre.
1: Há.
0: Itt folytatták az életüket, itt se volt nagy sikerük. Szegény gyerekként tanult a Singer Ernő, aki érezve, hogy a Singer névvel nincs olyan sok előnye az élethez, változtatta a nevét, és lett belőle Gerő Ernő. Így talán már többen ismerik. Aztán a párt hierarchiában egészen magasra jutott, olyannyira, hogy 1956. júniusában, amikor Rákosi Mátyást leváltották, ő lett utána a trón örököse, ő a Magyar Szocialista Párt vezetője, Munkáspárt vezetője, tehát gyakorlatilag ő volt az ország embere, ő irányította az országot. És ugorjunk egy-két hónapot, az ország Rákosi után nem oda jutott, hogy fellélegzett volna, és azt mondta, hogy szabadon élhetünk, oroszok haza, hanem még mindig szenvedett az elnyomástól. Pártok, vezetők jöttek, mettek, vitatkoztak, és eljöttünk 1956, október 23-áig, amikor délután a budapesti ifjúság főleg egy tüntetés szervez a lengyel fiatalok mellett. Nem az oroszok ellen, nem Gerő ellen, a lengyel fiatalok mellett.
1: És ugye ez, ha jól tudom, ez egy
0: engedélyezett megmozdulás volt, igen. És a végén, és én nekem módon volt beszélni néhány emberrel, akár a Pongrácz Gergelyel, aki a Korvünkhöz parancsnoka volt, akár másokkal, akik ott voltak a tüntetésen, és elmondták, hogy hát ha látjuk a képeket, akkor ezek a tüntetők legtöbbje öltöny, ing, nyakkendőben vannak, tehát tényleg fiatalok vagy nem.
1: Te megadták a módjukat,
0: bocsánat, nem úgymond csőcselék valahonnan a Fradi elvetemül drukkorai, tehát jöttek, tüntettek, de mivel senki nem hallgatta meg őket, elvonultak, most nagyon leegyszerűsítem a történetet, én nem vagyok történész, ezért elvonultak a rádióhoz, és ott akarták beolvastatni követeléseiket. Este lett 8 óra, bementek a rádió udvarára, állítólag ott felvették a követeléseiket, és azt mondták, hogy mindjárt műsorba adják, ez nem történt meg. Erre kezdődött az, hogy és ezt ma már meg nem mondja senki, hogy kilőtt először, először köveket dobáltak, aztán állítólag a védők könnygáz dobtak a tömegre, majd valahonnan fegyver is előkerült. Annyit lehet bizonyára tudni az országos mentőszolgálat akkori adataiból, hogy 9:17 kapták az első hívást a mentősök, hogy menjenek ki egy sérülthöz. De ez azért is nagyon fontos, mert este 8 körül, amikor a tömeg még békésen az utcán volt, a Gerő Ernő a pártházból magához kérette a szovjet nagykövetet Andropovot, és annak titkárát, Krucskovot, aki a tolmács volt köztük. Bár Gerő beszélt, de mégis...
1: Ő volt az ominózus KGB,
0: későbbi KGB. Ő volt a később a KGB főnök, a Vodkás.
1: Igen.
0: És a Krucskov elmesélte nekem, hogy ott mi történt. Tehát leültek, elkezdtek beszélgetni, és a Andropov, aki szintén azon a párton volt, hogy ide be kell avatkozni, csak ugye ő diplomataként ezt nagyon szépen, szép köntösbe öltöztette, a Gerő minden áron, hogy jöjjönek be az orosz, szovjet elvtársak, nem is kellett nekik Moszkvából vagy Ungvárról jönni, hiszen Magyarországon állomásoztak akkor, a II. Világháború után, például Székesfehérváron és egyéb helyeken is orosz katonák és orosz tankok.
1: De milyen jogcímen voltak ők itt akkor?
0: Úgy, hogy 1945 után a II. Világháborúban Bécsbe is így maradtak, csak Bécs megcsinálta a Staatsvertrágot, külön egyezményt, onnan hazamentek. Kelet-Európában itt maradtak. Uh-huh. A rend, béke, egyéb fenntartás érdekében itt voltak. Nem sokan, de voltak. Na most őket viszont már a terv szerint, mint ahogy mondtam, a terv már 56 nyarán elkészült, a terv szerint már egy nappal előtte Zsukov riadóztatta. Tehát a katonák az orosz laktanyákban, az oroszok már készen voltak.
1: De kicsit olyan érzése van, hogy ez a verekedés úgy kezdődött, hogy a Józsi visszaütött. Tehát
0: persze. Úgyhogy a rádiónál volt az első provokáció, amikor nagy valószínűséggel az AVH-sok, akik ezt védték, lőttek, és utána a támadás során fegyverhez jutottak a kvázi forradalmárok, ha úgy tetszik, fiatalok. Nekem az André Libik, egy nagyon ismert rendező, aki 18 éves volt akkor, mesélte a történetet, hogy ott volt, azt mondja, nehogy akartunk mi fegyverrel harcolni, a fene akart. De amikor lelőtték a társamat mellettem, akkor én is elkaptam egy fegyvert. Így indult. Uh-huh. És utána zavargás, de térjünk vissza még 1 korábbra, hogy a pártházba Gerő félt, nagyon félt, hogy a tömeg az utcán, ennyit jelentettek. Hívjuk fel Hruscsovot, és kérjük meg, hogy küldje be rendcsinálás érdekében a szovjet csapatokat. Andropov azt mondta, neki nincs módja, mert először Andropovtól kérte, hogy ő adjon parancsot. Mondta, neki nincs módja. Ezután azt, hogy akkor hívjuk fel. A Andropov a nagykövet felhívta Hruscsovot, vonalba kérte Kagylóhoz, és átadta a Kagylót Gerő Ernőnek. És Gerő elkezdett Hruscsovval nagyon indulatosan, hangosan, nagyon, hogy mondjam, tehát nagy indulattal beszélni, és egy idő után átadta újra a Kagylót Andropovnak, és az Andropovtól azt kérdezte a Hruscsov, hogy tényleg lőnek, mert a Gerő már ott nagyban arról beszélt, hogy itt forradalomban lőnek, fegyverek, sokan meghaltak, rengeteg elvtársunk, ugye, meghalt. És az Andropovtól megkérdezte a Hruscsov, lőnek? És nekem a Krucskov a következőt mondta, az Andropov rám nézett, és akkor megkérde, lőnek? És a Krucskov is rábólintott, lőnek. Újra visszaadta, na ha lőnek, akkor menni kell. De a Hruscsovnak volt még egy kérése, hogy a Gerő Ernő írásba kérje, hogy ez le legyen dokumentálva a világ előtt, ugye az oroszok dokumentje ezt, hogy hát mi csak azért mentünk, mert minket erre megkértek. Elvtársi segítség. Hruscsov megkérte a nagykövetet, menjen vissza a nagykövetségre, onnan titkosított vonalon akar vele beszélni. Ott mondta el neki, hogy kell a dokument. A nagykövet és Krucskó visszamentek újra a pártházba, elmondták Gerőnek, papír kell. Gerő arra azt mondta, most nincs idő papírozni, majd megírjuk. És most jön a következő hazugság, hogy az Andropov felhívta a Hruscsovot, oké, papír megvan, gyertek. És a Hruscsov akkor már csak arra bólintott rá, ami egyébként el volt készítve, amikor a katonák már a tankokba ültek, már csak a kaput kellett kinyitni. Tehát a Hruscsovot belevezették abba, hogy nem tehetett mást. Nekem a fia, a Szergej Hruscsov mesélte el Amerikába, hogy az apja abszolút nem akart háborút. Ha Tito egy szóval azt mondja neki két nappal korábban, hogy hát ezért álljunk meg, nem kell. Nem is csinált volna. De Tito nagyon buzdította, meg kell mutatni, a magyarokat le kell velni. És a legfőképp példát kell statuálni. Nehogy ez valakinek a világba eszébe jusson. És ez volt a lényege. Ezért dolgozták ki a katonai tervet időbe, ezért jött be, ezért következett az, hogy itt volt a Szerov, a KGB főnöke, aki két nappal később a Kossuth téri sortűz, ami elhíresült, ugye? Mi történt? Két nap után, ahogy bejöttek az orosz tankok, a harmadik napra már az orosz katonák és a magyarok, a budapestiek elkezdtek barátkozni. Az asszonyok pogácsát sütöttek, vizet adtak, kenyeret adtak nekik, beülhettek a tankba, felmászhattak rá. Egy nagy szerelem volt kialakulóban. A tankok, orosz tankok megteltek magyar civilekkel, és mentek a tankok a Kossuth térre, ott ünnepeltek. Druzsba-duzsba, barátság. Szerov, aki a pártszékházba ült, ott rendezte be az irodáját, pontosabban ott is, tudomásul vette, vagyis meglátta, tudatára jutott, hogy mi történik a Kossuth téren. Hát ez nem volt benne a terve. A környező épületeken AVH-sok voltak, akikhez még KGB-s katonákat küldött, és parancsot adott, hogy lőjenek a tömegbe. Amikor az AVH-sok is azt mondták, hogy gyerekek, hát ott orosz katonák vannak. Nem érdekes. 3-4-500 ember halt meg, oroszok is.
1: Ki darab-darab volt, gondolom.
0: Darab-darab volt. Ki volt provokálva? Megint egy olyan, amit azonnal jelentett Hruscsovnak, ő személyesen, vagyis pontosabban telefonon, direktbe volt kapcsolatban Hruscsovval, állandóan jelentett neki, és megint elmondta, ezek lőnek, megöltek 150 orosz katonát. És Hruscsov még erre is azt mondta, próbáljuk meg politikailag megoldani. De meg közben jött még egy fontos dolog, hogy a hónap végén, október végén Hruscsov informálisan beszélt az amerikaiakkal. A fia elmondta nekem, hogy az apja nagyon-nagyon függött az amerikaiaktól és Titótól.
1: Az Amerika... Bocsánat, közvetlenül függött valamilyen okokból kifolyólag, vagy csak egyszerűen adott a...
0: Tehát, hogy Tito, Tito az akkor, főleg a kommunista világban sokkal nagyobb tekintély volt, mint ő.
1: Aha. Okay.
0: Tito valahol egy... Szabadpolgár is volt, diktátor is volt, egykori partizán. Ő fogta össze a kommunista világ szellemét.
1: De Titónak miért volt pontosan azért, hogy ő nem ez a fajta kemény vonalas, legalább
0: de hát nagyon Tito azért igen? Egy tömeggyilkos volt.
1: Okay. Jó, mert azt akartam kérdezni, hogy neki érdeke
0: fűzte. Ez az érdeke. Szépnek mutatkozni a világ előtt, meghívni Sophia Lorent és azzal parolázni, ugyanakkor, aki nem tetszett, azt eltesszük láb alól. Tehát Titónak fontos volt az egység bemutatása. Ne jusson senkinek eszébe, akkor szétesik az ő nimbusza is. Tehát a másik pedig amerikaiak, amikor Amerika megüzente informálisan Hruscsovnak, nyugodtan csináljátok, ez a ti problémátok, ti oldjátok meg, nem fogunk se fegyverrel, se egyéb formában beavatkozni. Akkor Hruscsov erre azt mondta, oké, már számba veszi a katonai beavatkozást, de még mindig várt. És negyedikén gyakorlatilag bele volt kényszerítve abba, hogy nem volt más döntés. A fia szerint a üléseken, amik akkor éjjel-nappal szinte zajlottak, ugye akkor Moszkvában kollektív vezetés volt, Sztálin egy személybe, itt kollektív vezetés, de mégis Hruscsov volt a főtitkár. Azt mondja, hogy olyan késhegyre menő viták voltak, hogy gyakran verekedésbe torkolt.
1: Nekem azon gondolkodom, hogy tehát, hogy Gerő, nyilván Gerő nem egyedül csinálta ezt az egészet. Tehát nyilván
0: egyedül.
1: Teljesen egyedül?
0: Egyedül csinálta. Azt, hogy most kimondta neki azt, hogy jó, ott egyedül senki nem volt olyan körülötte. Ezek gyakorlatilag hárman ültek, nem adott neki senki parancsot vagy máskérést. Ő egyedül féltette a hatalmát. A világpolitikában én x dolgot tudnék mondani, amit nekem elmesélt, vagy a Fidel Castro, vagy a Bush elnök, vagy a pápa, vagy Kohl, vagy Gorbacsov, amikor egyedül hoznak döntéseket, és a legtöbbször más, mint egy valamilyen személyes indok a motiváció.
1: És ebben a félvilág összedől után?
0: Ebben a félvilág összedől.
1: És akkor valójában ott volt az a pont, hogy Nagy Imrék észrevették, vagy tehát, hogy próbálták ezt a dolgot valamilyen módon tompítani?
0: Nem, már a Nagy Imre, a Nagy Imre nem kellett nekik, már előtte kiválasztották sőt ezt is, a Kádárt is, az élet Kádár, mert a Tito őt akarta. Az oroszok más szerettek volna. Münich Ferencet. Azt mondta a Tito, Kádár legyen. Oké, Kádár lett. Tehát Nagy Imre nem kellett. Nagy Imréből tudták, Nagy Imre nem megbízható. Nagy Imre nem a mi emberünk. Ideig, óráig tartották, amíg a Kádárt el nem vitték Moszkvába, meg nem beszélték vele, haza nem hozták. Aztán idő kellett, hogy egy nagyobb csapatot állítsanak össze. És itt szeretnénk elosztani egy nagyon nagy butaságot, hogy az ukránok verték le a magyar forradalmat. Hát ez tényleg azt mondom, hülyeség. Semmi közük az ukránoknak, mint ukrán nemzetiségű katonáknak többségében nem volt. Ugye, ha megnézzük azt, hogy hány katona halt meg Magyarországon a szovjet hadseregből, azoknak az adataiból annyit lehet tudni, hogy hol születtek. Szovjetunióban nem tartották az embereket nemzetiségüknél nyilván, csak úgy, hogy hol születtek. Kijevbe születtél, de lehet, hogy magyar voltál. De akkor az Ukrajnához tartozott. Most ez mégis valamiféle statisztika. Ennek alapján a katonáknak körülbelül egy 20%-a volt ukrán. De ugyanúgy volt benne magyar, mint kirgiz, mint tadzsik, mint bármelyik másik. Tehát egy hadseregnek, de emlékezz vissza Csehszlovákiába. Egy prágai hadosztály csak prágaiakból állt, vagy csehekből?
1: Nyilván.
0: Lehet, hogy nem volt benne csak két prágai. Ott voltunk mi, magyarok, meg a cigányok, meg mindenki. Tehát ez teljes mértékben butaság, nem igaz. Annyi csak a tény, hogy ugye honnan vezényelték a katonákat? Lembergből. Miért? Hát az volt a legközelebb. Nem fogják hozni Vladivostokból, de ott se lett volna más az összetétel.
1: Igen, de ez is érdekes, hogy valahol olvastam, hogy a 68-ban, amikor megérkeztek a szovjet csapatok Csehszlovákiába, hogy egy csomó ilyen távol-keleti mindenféle katona volt a szovjet hadseregben.
0: Ez megint véletlen. Semmi köze nem igaz. Az tény, hogy a katonáknak nem azt mondták, hogy Pestre jönnek, hanem a Suezi csatornához. Ezt adták be nekik, de ez mindegy volt, mert idővel csak rájöttek, hogy ez mégse stimmel. Elmondták nekik a magyarok, főleg ezért is nem akarták, hogy barátkozzon itt a orosz katona, meg a magyar lakosság, mert kiderülnek dolgok. Tehát Nem, nincs benne semmilyen szándékosság.
1: Ugye van a... De egyikünk se történész, tehát nyilván nem tudunk olyan mélységekig belemenni ezekbe a dolgokba, nyilván te a személyes, hogy mondjam, információkon messze menően túl vagy, mint én, de ugye ennek az egész történetnek van egy történelmi, tehát historikus vetülete azzal kapcsolatban, hogy milyen módon van ez prezentálva, tegyük fel a történelemkönyvekben, meg nyilván van egyfajta, hogy mondjam, tehát lenyomata az embereken, tehát hogy mind ahogy beszéltünk, és hogy a kérdésem az, hogy ezt, azt az objektív részét, ahol tényleg a tényszerűséget kell venni, ezt vajon valamikor helyre lehet úgy teljesen úgy tenni, hogy ez így, hogy mondjam, oficiálisan ki legyen mondva, hogy ez valójában így történt, ez valójában

0: A probléma ott kezdődik, hogy egy történész valószínűleg nem jutott el se a Gorbacsovig, se az Andropovig, se a Krucskovig, se a Fominig, a politikai parancsnokig. Nem ment el a Szergej Hruscsov fiához, és így tovább egyikhöz se. Tehát ő a levéltárakba kutakodott, és amit a levéltárba talált, annak alapján ítél, gondolkozik. A levéltárak tartalma pedig, és ezt nekem elmondta a német külügyminiszter, a Genscher, az amerikai Bush elnök, a többiek, az, ami a levéltárban van, mindig annak a lenyomata, hogy ki írta és ki diktálta, és milyen érdekből. Tehát annak se kénytelen az ember, vagy nem kell hinni. A Genscher, a német külügyminiszter, aki 15 évig volt a cégem tanácsadója, egyszer beszélgetünk, és azt mondja, hogy ne olvasd történelemkönyveket. Mondom, hát miért? Én például nagyon szerettem Hruscsovot, de Hruscsovot, Churchillt. Ne olvasd. Azt mondja, te elhiszed, hogy egy politikus nyugdíjba megy, leül, és majd szépen megírja magáról, hogy mit, és magyarul mondom, basszarintott el, mit csinált rosszul? Hát nem. Ő ott fényezi magát. Én is azt csinálom, és mutatott magát. Meg ugye a Genscher a világpolitika le minden tényezőjét ismerte, minden ajtót kinyitott nekem. Mindenkit ismert. A WC-jébe, a családi házába, ahol lakott, a WC-jét bánom, hogy nem fotóztam le. A világ legnagyobb politikusainak ott volt az aláírása.
1: Miközben ültek a WC-n.
0: Mikor ültek előtte, utána megkönnyebbültem, köszönöm, hál' Istennek. Tehát ez volt a legcsodálatosabb. Nála megfordult mindenki, és egyszer minden ember elmegy WC-re, és ott ember már. Na de a lényeg
1: hát
0: az...
1: Hát mennyire gyarló az ember, vagy hogy mennyire előjön az, hogy bármekkora hatalmú ember vagy.
0: Figyelj, én tényleg láttam 22 államfőt ismertem meg. Hmm. És egyszer nekem a Chazov professzor, a Krem teljhatalmú orvosa azt mondja, mutatja így a mutató ujját, nézd meg ezt az ujját.
1: Hány segben volt?
0: Ádám, lassan.
1: Bocsánat.
0: Nem lőjük el a poénokat. Okay. Nézd meg ezt az ujját. Miről híres? Hát mondom, nem tudom. Arról tudni kell, hogy a Chazov előtte néhány évvel Nobel-díjat kapott. Ugye arról mesélt volna, hogy mit talált ki? Nem. Az ujjáról mesél. Ez a híres. Ebből egy van. Igen. Arról volt híres, elmondta, és végtelenül büszke volt rá, hogy ez már 5 pártitkár fenekében volt. Ilyen ember nincs. Nobel-díjas sok van, de ilyen ujjó nincs. És ő ezt úgy mondta, hogy most itt lát, nézem már meg, hogy ki áll előttem. Uh-huh. Tehát ez egy orosz hozzáállás, egy mentalitás.
1: De ebben egyébként, amit most az imént elmondtál, a levéltár történelemkönyvek és mit ne olvasunk dologba, ez nekem most azért eszembe jutott egy dolog, és az, hogy az utóbbi időben főleg, és valahogy akár a Covid-pandémia révén, de egyébként egy csomó minden más ilyen, azért az összeesküvés elméletek mindig is voltak és vannak, de ugye valójában mindig így az volt mindegyiknek így a mondani valója, hogy így van egy sötét háttérhatalom, amiről mi nem tudunk. És valójában,
0: van a butaság, ott kezdődik, van a butaság, de hogyha, és a butaság szül persze, még nagyobb butaságokat.
1: Világos, de hogyha valójában ezt az egészet megfordítjuk, és azt, amit te mondasz, hogy hát nem ennyi, mert ugye a levéltárakban az van, amit valaki leírt és valaki diktált, akkor valójában, ha nem is ilyen, hogy mondjam, egyszerű fajék logikával menve, de akkor valahol mégis azt mondhatjuk, hogy hát igen, tudunk valamit a történelemből, vagy így a dolgok történéséről, de úgy Isten igazából teljesen más történt. Meg
0: igen, teljesen más,
1: teljesen
0: más történt. Tehát, hogy... teljesen más történt. És erre a könyvemben, a könyveimben 100 és 1000 példát hozok. Én egy pontosan ezért, hogy megtudjak valami igazat, én egy asztalhoz ültettem 3 hétre a Gorbacsovot és a Bush, idősebb Bush elnököt. Nála laktunk, és együtt beszélgettünk. Mert tudtam azt, és ez meg is történt, amikor mesélték a múltat, mi volt, hogy volt, Málta például a hidegháború vége, és valamelyik nem olyat mondott, amivel a másik egyetért, azonnal az asztalra csapott. Stopp, ez nem így volt. És amíg nem hívtunk fel 10 szakértőt, tolmácsot, akik ott voltak, és nem próbáltok kideríteni,

0: addig nem mentünk tovább. És amikor én ezt néhány évvel később, amikor írtam a könyvemet, megkérdeztem a Gorbacsovtól, mert ugye elolvastam Bush memoárjait, a Gorbacsov memoárokat, meg megnéztem azt a felvételt, amit én készítettem velük a beszélgetésre. És három különböző
1: dolog?
0: Hát nem alapjaiban, de mondjuk ott voltak tényleg a hajón, de hogyan, s mint, mit gondoltak, mit tettek, ebben nagyon sok másképp látták. És a Bush már meghalt, a Gorbacsovot fölhívtam, és megkérdeztem, figyelj ide, melyik az igaz? Miért, mi a probléma? Hát mondom, mind a hárma. Na, mit mondott a George? Felolvastam neki. Mit mondtam én? Felolvastam neki, amit ő mondott. És mit mondtunk ott mi? Felolvastam. Hát akkor legyen az.
1: És ez lesz a történet.
0: És ez lesz. Na most, érted, egy történész nem megy el eddig. Történész elmegy odáig, ahova az ő munkája vezérli, egy levéltárba, és nem tud más tenni, ha ott talál egy dokumentumot, ami még le is van pecsételve, akkor ez. És nem tudja, vagy nem akarja tudni, vagy tudja, de nem tud mit tenni, hogy a KGB például 100 éve az egyik legfontosabb tantárgya a KGB-nek a dezinformáció, a hazugság. Maga Gorbacsov mondta nekem, a KGB mindig hazudik. De hozzátette, talán egyszer-kétszer mondott igazat, ha tévedett. És a KGB mindig hazudik. Hát erre megint X és X példát tudnék felhozni, amikor hazudtak és hazudtak és hazudtak, de tényleg arra egyet sem, hogy mikor mondtak igazat.
1: De nyilván egyébként a történészek azért jó, hogy vannak, mert nyilván egy csomó más olyan perspektívából kutatják a mi érteket, hogy vannak, de azon gondolkodtam, hogyha vajon ha egyszer lenne egy történész, aki lenne annyira ügyes, hogy amellett, hogy történész mondjuk sikerül eljutni ilyen ajtók kinyitásáig, akkor az vajon mit hozna?
0: Nem tudom, én sem vagyok olyan ügyes, hogy elmenjek a levéltárakba, ezért aztán valószínű. De mondok neked a világ egyik legnagyobb összeesküvés elméletének a hátterét. Na. Ugye a világ egyik legnagyobb összeesküvés elmélete az az, hogy volt-e holdra szállás vagy sem.
1: Igen.
0: Az emberiség egy negyede azt mondja, hogy nem volt. Ez pedig körülbelül 2 milliárd ember.
1: Váltik. Lehet, hogy nincs is hold.
0: Lehet, hogy nincs is hold. És ezt én tapasztalom a író-olvasó találkozóimon, mindig megkérdezem, összejönnek 100-an, 20-25 ember, nem és nem. És ők hajlandók ezért harcra menni. És én azt állítom, hogy volt. Sok-sok bizonyítékot tudnék hozni, kezdve attól, hogy Neil Armstrongot felkerestem, és megkérdeztem, hogy tőle, hogy volt-e, ugye, az első holdra szálló.
1: Hát most mondott volna neked az, hogy nem?
0: Na, tehát ezt mondom, és ezt gondoltam most, hogy mit mondjon? Mondja azt, hogy nem voltam. Oké, jó. De megkerestem, mondom sok mindenkit, de a végét mondom csak, megkerestem az orosz Leonov űrhajóst. Leonov volt az, aki a világűrben az első űrsétát tette. Kilépett az űrhajóból. Nagyon nagy tekintély volt. Moszkva, iszogatunk. Mit gondolsz? Volt holdra szállás? Világos, hogy volt. Én gratuláltam is neki. Mondom, honnan tudod ezt olyan biztosan? Hát azt mondja, ott voltam a KGB-be, amikor a KGB lehallgatta a hold és a föld közti beszélgetést, én is hallottam. Na most megkérdezte tőlem, hallottad te azt, hogy a KGB vagy az oroszok akár csak bármit is megkérdőjeleznek a holdra szállással? Nem. Miért? Mert nem volt mit. Gratuláltak. És ugyanezt mondta a Gorbacsov is. Nem volt mit megkérdőjeleznünk. A KGB is azt mondta, sajnos volt. Pedig örültek volna.
1: Azt hittem, hogy azt mondta volna, hogy azért tudja, mert ott volt a kráterben elbújva.
0: Nem.
1: Na, de ha már, János, de ha már akkor a holdra szállás, akkor ugye van egy másik ilyen párhuzamos volt vagy nem volt dilemma, vagy legalábbis egy ilyen felmerül, hogy és Jurij Gagarin volt az űrben?
0: Jurij Gagarin volt az űrben, ugyan Gagarinnal nem sikerült találkoznom, de megint jön a Leonov.
1: Hát ő fiatalon meghalt, ugye, ha jól tudom.
0: A Gagarin fiatalon meghalt, igen. A Gorbacsovot megkérdeztem először, hogy volt-e az űrbe. Hát ugye ő se volt ott, de azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy volt, sőt, A Gagarin volt a nyolcadik, akiről feljutott, és előtte heten meghaltak.
1: Amiről nem tudunk.
0: Amiről valami. Abszolút nem tudunk. És ezért az oroszok, mondta nekem a Leonov, a második, harmadik próbálkozásnál, amiről nem tudunk, azt mondták, hogy gyerekek, csak akkor hozzuk majd nyilvánosságra, ha megkerülte, ha leszállt, ha megtaláltuk,
1: és él.
0: És ha megivott egy vodkát. És Gagarin felment, 1 óra 16 percet volt azt hiszem az űrbe, ebből már az elején, az első 20 percbe, első 10 percbe adtak neki egy füzetet, meg egy ceruzát, össze volt kötve, az beesett az ülése alá, mert akkor nem volt se diktafon, se egy kamera a kezébe, hogy ezzel jegyzetelt volna, nem tudott. Utána a rakéta elhagyta a tervezett pályát, és azt hitték, hogy a Gagarin is elrepül valahova a világűrbe. Aztán sikerült őt visszahozni, megkerülte a Földet, de nem ott szállt földre, nem ott esett le, ahol tervezték, hanem egy szántóföldön, 100 kilométerre a helyszíntől.
1: Ez valahol Oroszország területén?
0: Oroszország területén, ahol egy bábuska, egy gyereganyó a kis unokájával tehenet legeltetett ott a szántóföld
1: ez
0: mellett.
1: Ilyen, ez ilyen népmesei egy
0: nem kicsit. Népmese, de, ez de, történet.
1: Népmesei így, tehát hogy úgy hangzik, mint
0: a... Legeltetett, és látták, hogy ott leesik valami. Hát oda mentek hozzá, és ugye jött az űrből, jött egy UFO. Csak az volt nekik furcsa, hogy az UFO oroszul beszél. Tehát ez már jó jel. Na, gyere, menjünk haza. Ott hazamenti. Tényleg megivott azonnal egy vodkát, hát az a videója kínálja az orosz. Megivott egy vodkát, és utána órákkal később a jeladóból megtalálták és elvitték, és azóta ez a mondás, hogy megkerüli, leszáll, megtalálják, vodkát iszik, akkor beszélünk a dolgokról. Addig hazudunk. Mint ahogy arról is 89-ig hazudtak, hogy az első nagy atomrobbanás, ami 10-szer nagyobb volt, mint Csernobil, az már 1957-ben Majakban megtörtént.
1: Már hogy atomrobbanás, mert hogy atomerőmű robbanás?
0: Atomerőmű robbanás. 10-szer nagyobb, mint Csernobilé. Majak. Az Urál déli lábánál.
1: Erről most hallok először.
0: Hát akkor tessék, ma már van irodalma, utána tudsz nézni. Majak, M-A-J-A-K. Okay. Majak. Egy föld alatti létesítmény, két budapesti területen. Ott is valaki, mint Csernobilban egy rossz gombot nyomott meg, felrobbant, a robbanás felhője akkora volt, hogy 400 kilométerre látszódott, rengetegen meghaltak, a túlélőknek azt mondták, hát örüljetek, hogy ilyen szép természeti jelenséget láttatok. Egyébként a Rajsza, Gorbacsov felesége is ott született, onnan lett leukémiás, abba halt meg. Hm. És a mai napig torszülöttek, patás gyerekek, háromlábú gyerekek, és a többik fotóim vannak, születtek. Ezt is eltitkolták. A Rajsza derítette ki 89-ben, hogy honnan kaphatott ő sugárfertőzést. Hát visszamentek, hogy ott, ahol született és élt. De hát ott nincs semmi, mondta. De nem volt. Tudtak. Hmm. És kiderítették, hogy igen, ott van. És a mai napig működik, a mai napig ontja magából a szennyeződést, és a mai napig nem tesznek ellene semmit. Ezt már csak mellékesen mondom, egyébként a Kurcsatov intézet, az Moszkva olyan, mintha mondjuk a Vörösmarty téren lenne, uh-huh. ahol 9 atomreaktor kísérleti jelleggel működik és kísérleteznek.
1: Az, ha durran, akkor mi van?
0: Hát akkor durran, hát ott 13-14 millió ember lakik.
1: János, a jelenlegi, vagy ha csak a, vagy ha nem is csak a jelenlegi, hanem a 177 évre visszamegyünk, vagy ha úgy az egész orosz néplélek által vezérelt konstruktumban, amiben működik, van arra esély, hogy a történelem kitermeljen egy, mondjuk egy újabb Mihail Gorbacsovot, vagy ő egy ilyen one-off van?
0: Biztos van esély, csak az a kérdés, mikor. Egyhamar nem. Már csak azért sem, mert az orosz népnek nem kellett Navalnyi se, nem kellett Gorbacsov se. A temetésére pár ezeren mentek el. Hát Moszkva szélén van eltemetve, amíg Sztálin a Kreml mellett van eltemetve, és minden nap teherautónyi friss virágot visznek a sírjára. Sztálin kell az embereknek, nem Gorbacsov. Itt is 16 évig ki kellett az embereknek.
1: Ez annyira érdekes, mert itt vagyunk 2026-ban, idestova 37 évvel a rendszerváltás után, tehát azért ez már egy bőven két generációnyi, lassan három generációnyi.
0: Amiből 20 évet olyan volt, amilyen. Hát, tehát a 36-ból akkor mégiscsak 16 volt talán, hát, ilyen.
1: Igen, de mondjuk ezt a dolgot kiegyenlítette az, hogy közben mondjuk fölgyorsul. Szóval, hogy mondjam, tehát a bejövő információk mennyisége az viszont a több ezerszeresére, vagy a millió...
0: És okosabbak lettünk?
1: Na hát ezt akartam mondani, hogy és ennek ellenére kb. Ugyanitt tartunk, sőt. Tehát, hogy
0: sőt, ez... bejött olyan információ, ami meghülyítette, megbutította, elvette az emberek eszét. Én mondom, 1200 találkozón voltam, több tízezer emberrel találkozom, hallom minden nap, ebben a hónapban 30 előadásom lesz, hallom minden nap a véleményüket. Nem azt mondják, amit egy józan gondolkodású. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ugye a háború Ukrajnában azzal kezdődött, a sok-sok indokból egy volt, hogy az ukránok meggyilkoltak 30 ezer orosz civil Donyeck környékén.
1: Hát, ami nem igaz.
0: Egy pillanat. Ha 30 ezer embert meggyilkoltak, akkor 30 ezer holtestnek kell lenni. Igaz? Oké.
1: Igen.
0: Bejöttek az oroszok, és érdekes módon egyet nem találtak. És ezt senki nem veszi figyelembe, hogy már álljon már meg a menet. Hol a holttestek, hol a bizonyíték, nincs. És az oroszok ezt nyugodt szívvel, lélekkel tudják azóta is mondani ez a propaganda szövegük a sok-sok közül. És ugyanúgy nem igaz még 100 és 100 állításuk, de... És nem kell ahhoz ott lennünk, csak gondolkozzunk. Egyszerűen üssünk a hasukra, és azt mondja, 30 ezer gyilkos, 30 ezer hulla, hogy lehet 30 ezer holttestet eltüntetni? Se elégetni, se elhantolni nem lehet, annak nyoma van. És ha így gondolkozunk, vagy hasonlóan, akkor rájövünk arra, hogy ez a sok-sok szöveg, amit hallunk, ez propaganda. Ez hazugság. Kész akarva hazugság az emberek megtévesztésére. És rengeteg emberrel találkozom, olyannal is, például aki föláll és fölvette maga alól a széket, és le akarta ütni a másikat, aki gyerekkori osztálytársa volt, mert azt merte neki mondani, hogy ez nem igaz.
1: Na de ugye itt van az, hogy felháborodunk azon, meg hülyének nézzük azt, aki azt mondja, hogy a alufóliát a fejére tekeri, mert az 5G-től, meg a Covid alatt a chipstől, meg a tudod, tehát hogy a teljes hülye összeesküvés elméleteket követtek, de valójában most is ugyanazt mondjuk fordítva, hogy egy fajta néphülyítés van, tehát hogy ebben van egy ilyen nagyon érzékeny lélektani határ, hogy most akkor valójában létezik az, hogy hülyítjük az embereket. Van ember ilyen
0: Adam, alapon? Azt a népet lehet hülyíteni, amelyik képes a hülyeséget elhinni, és nem gondolkozik. Nyugat-Európában éltem Münchenben 20 évet. Millió dologgal nem lehetett, és ma se lehet hülyíteni. Sok mindennel igen, de legalább alapvető dolgokkal nem lehetett hülyíteni az embereket. Hiszen gondolkoztak, hiszen a társadalom arra nevelte a gyerekeket az iskolába, a politikusok leültek egy beszélgetésre, sokszínű beszélgetés volt, véleményeket mondanak, nem csak egyfélét, úgyhogy az emberek gondolkoznak. Tényleg így van, vagy amúgy van. Itt 16 évig megszűnt a gondolkodás.
1: Na de akkor megkérdezem azt, és most már csak röviden kérlek, mert kevés az időnk, na de hogyha egymással szembe helyezed Németországot Magyarországgal, akkor hogy a viharban nyerhetnek most a szélsőségesek Németországban sorban egymás után?
0: Németországban rossz a gazdasági helyzet, ott is hihetetlen nagy az orosz dezinformációs befolyás. Hihetetlen nagy, és elsősorban a AfD az Kelet-Németország területén nyer, nézd meg Berlinbe, ami valójában kelet és nyugat ötvözete, már gyakorlatilag alig volt néhány százaléka az AfD-nek, nagyon kevéssel volt. Nyugat részen pedig még kevesebb. De igen, a dezinformáció hatása van, ha te naponta azt hallod, ha bomba robban valahol, és te nem, a kancellár ezt úgymond nem tudja megakadályozni, honnan tudná, hiszen. És itt ennek óriási következményei vannak. Nézd meg Magyarországon, mit tett a 16 év, amikor csak azt hallottad, hogy Soros az ellenségünk. Mit tett ez? Meg a többit nem sorolom. És most ez folyik Németországban is.
1: Tehát akkor valójában az, amikor nagyjából, javíts ki, hogyha nagyon félrelövök dátumilag, de kb. 20 évvel ezelőtt, amikor Angela Merkel azért hogy elég jobban volt Putyinnal, és ezt egy ilyen pozitív dolognak tekintették, akkor az valójában...
0: Hát ez volt a hiba, itt kezdődött a bukás, itt kezdődött a lejtmenet Németországnak vagy Európának, hogy Putyin érezte, van egy barátom, az Angela Merkel, akit jó át lehet verni, nyájasnak kell lenni, báránybűbe volt farkasnak, mi megerősödünk szépen. Egy háborút a Putyin biztos, hogy nem úgy indított, hogy reggel 5-kor felkelt, és azt mondta, hogy 6-kor induljunk. Erre legalább 10 évig készült, és ezt a 10 évet senki nem vette észre.
1: Utolsó kérdésem van, János, hogyha abból indulunk ki, hogy Oroszországban ott van a cár, akinek az a vágya, hogy leigázza Ukrajnát és Európát. Németországban előbb-utóbb, ha netán úgy alakul egy szélsőjobbos vezető, magasabb rangú vezető kerül, és Amerikában bár lehet, hogy 300 millió ember megválasztotta, de gyakorlatilag egy csatogós lepke értelmi szintjén levő hülye ül. Mit várhatunk ettől a világtól?
0: Semmi jót. A világtól már utóbbi 2000 évben nem lehetett jót váltani. Krisztus, ha volt, keresztre feszítették. Látod, Gorbacsovot keresztre feszítették. És még 100 és 100 embert mindig keresztre feszítik azt, aki az emberiségnek jó lenne. Azt hiszi, hogy ő majd most jót csinál, közben ahelyett megássa a sírját. Nézd, lehet, hogy 8 milliárdan vagyunk többen, mint voltunk, de ebből hányan élnek tisztességes emberi módra. Tehát a világ, az ember, én szerintem sajnos nem lesz jobb. Okosabb se, lehet, hogy többet tud, de nézd meg ma az ukrán háborút. Az ukrán háborút nem kalasnyikovval vívják, hanem drónokkal és dezinformációval, álhírekkel.
1: És valószínűleg sokáig fog még tartani.
0: Nagyon sokáig.
1: Hát ez nem lett egy pozitív végszó, de nem is feltétlenül ez volt a cél, ellenben...
0: A pozitívum az, hogy tehetünk ellene.
1: Igen, és ha másról nem, akkor gyere el megint és beszélgessünk, és vigyázz az úton Kolozsvárra, mert mész a következő előadásodra, illetve előadássorozataidra. Én nagyon örülök, hogy itt voltál. Folytassuk ezt, mert még sok mindenről nem beszéltünk, de hát ez eddig is így volt, hogy elkezdtünk beszélgetni, és sokáig beszélünk. Zolcár János író, producer volt a vendégem, akinek én különösen, személyesen is nagyon örülök, köszönöm, hogy itt voltál. A Világtitkok első kézből című könyvét pedig keressétek, olvassátok. Hol lehet megtalálni a könyvet?
0: A világtitkok.hu weboldalon, és hosszú A-val írjuk, ahogy halljuk. Világtitkok.hu.
1: Mi pedig most elköszönünk. Szia János, örülök, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Hallgassatok Tilost, 2 hét múlva jövünk, addig meg sziasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Massachusetts-i Amherst Egyetem kutatói megállapították, hogy a kopasznyakú harangozó madár és a vöröslábú kígyászdarú egyaránt 120 decibel feletti hangverővel képes énekelni, ismerteti a CNN-re hivatkozva a Kubit. A hétköznapi hangok közül a légkalapács hangja áll hozzá a legközelebb, mondta a tanulmány társszerzője. A két madár hangereje felveszi a versenyt a csombókos harangozó madár hangerejével, amelyről 2019-ben állapították meg, hogy akár 125 decibellel is képes rikoltozni. A kutató 2018 és 2025 között összesen 123 madárfaj hangadását mérték Massachusettsben és Brazíliában. A vizsgált fajok közül 113-nak a hangját eddig még sosem rögzítették. Azt azonban egyelőre nem sikerült meghatározniuk, hogy pontosan milyen környezeti és evolúciós tényezők vezettek ahhoz, hogy egyes madarak hangosabban kiabálnak az oroszlánoknál, vagy akár az elefántoknál is. Az Eiffel toronynak hamarosan új igazgatója lesz. Miután szeptember elején egy hinduvallási csoport látogatása során félreállították a női személyzetet, a torony üzemeltetéséért felelős cég vezérigazgatója Patrick Branco Ruivo szeptember 29-én bejelentette, hogy az év végén távozik a tisztségéből, írta a Euronews. A nőknek az emlékműben végzett munkától való ilyen kizárás a sztrájkot váltott ki az Eiffel torony dolgozói körében, és szeptember 7-én egy teljes napra bezárták a főváros legemblematikusabb látványosságát. A belső ellenőrzés számos működési zavart és hiányosságot tárt fel a protokolláris látogatások megszervezésében, ami a női személyzet félreállításához vezetett a látogatás napján, ami elfogadhatatlan helyzet, részletezi az Eiffel torony üzemeltetője a kedden kiadott közleményében. A működtetésért felelős SETE egy helyi, közösségi tulajdonú struktúra, amelynek 99%-a Párizs városáé, 1%-a pedig a párizsi metropoliszé. Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris Szent Ivánnál, írta a nadgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz Pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsoló tűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
0: Ezek voltak a hírek.

0: extázis és a gónia. Extázis és a gónia. Extázis és a gónia. Extázis és a gónia. Extázis és a gónia. Extázis és a gónia. Extázis
1: és a gónia. Halló, halló! Ez az Extázis és Agónia, mindenkit szeretettel üdvözöl a műsorvezető Bolox. Diszmény ma nem lehet velünk egyéb elfoglaltságai miatt. Két hét múlva azonban Mark Almond életművének boncolgatásával ő is visszatért közénk. Úgyhogy ma a zenéje a főszerep, ahogy az lenni szokott, ha egyedül boldogítom a népet. Október 16-án Pécsre érkezik a New Order Army fele, Mr. Sullivan is valamelyik srác. Gondolom valami ülős koncertet adnak, akit érdekel, mindenképpen látogassa. Úgyhogy velük kezdünk, első számunk a New Order Army kései korszakának egyik. Egész jól sikerült lemeze, a Winter. Erről jöjjön a Burn the Castle című szám most.

Ez volt a Nomadal Army-tól a Burn the Castle. Pécsre jönnek két hét múlva, aki teheti, menjen el. És akkor következő csapatunk, akit hát eddig gyakran megszoktunk énekelni nektek, a The Chameleons, ők Budapestre fognak érkezni hamarosan. Elég sokszor elmondtam már, hogy nekem nem sikerült beemelni az új megszólalást, az együttes új hangját. Ugye Burgess, hát finoman szólva is megöregedett, és a hangja már nem a régi. És nekem ez az együttes, ez azért jól esett hallani ezt a különleges egyedi hangot. Na mindegy, hát eljönnek, és azért ez egy fontos pillanat a post-punk rajongói számára, úgyhogy ott a helyünk. Jöjjön tőlük most az egyik kedvenc számom, egy klasszikus Up the Down Escalator, Chameleons, most.

Ez volt a Chameleons. Budapestre érkezik a post-punk történetének egyik legalulértékeltebb zenekarra, legalábbis a rajongóik szerint. Úgyhogy ott a helyünk. Aztán Kőbányán egyszer csak elénk toppan novemberben az industriális zene egyik legmeghatározóbb alakulata, Graham Revell és bandája, az SPK, és hát ez is egy fontos pillanat azoknak a rajongóknak, akik az Exzázis és Agónia műsorát hallgatják, mert hát ritka vendég errefelé Graham Revell és csapata. Kíváncsi leszek, hogy hogyan fogják prezentálni magukat 40-valahány év távlatában. Én remélem, hogy kellő energiával és elhivatottsággal. Érkezzen tőlük az egyik klasszikus számuknak a kislemezre újra kevert változata. Már nem kell olyan nagyon távoli dologra gondolni, mert az eredeti szám is 83-as vagy 82-es, ez a kislemez változat pedig 83-as, és a Metal Dance című számot hallgassátok meg az SPK-től, akik novemberben fognak minket boldogítani Kőbányán, 11 vagy 12, valahogy így. Jön tőlük a Metal Dance most.

Na, SPK, nyilván azt nem ígérhetem, hogy a fénykorukra jellemző intenzitással fogják a színpadról az energiákat közvetíteni a közönség felé, de azt hiszem mindannyiunknak ott a helyünk. Novemberben érkeznek Kőbányára. És akkor szokásunkhoz híven megyünk egy kört elfeledett kiváló zenekarok megidézésére. Az első ilyen zenekar a 1000 Violins lesz, amelyik az oly sokszor megénekelt fantasztikus zenei közösség, Sheffield zenei post-punk közösségének egyik oldalhajtása volt. A 1000 Violins 3 évig volt nagyjából aktív, fantasztikusan jó érett zenét játszottak valahol a Dream Pop és a Post-Punk között, vagy New Wave között. És ugye nyilván sokszor beszéltünk a Human League-nek az efféle kutakodásairól, vagy ott volt a Comset Angels, ami hát egy ilyen másodvonalbeli együttesnek tekinthető abban az értelemben, hogy sohasem került úgymond a szélesebb nyilvánosság elé. De azért szoktuk emlegetni, és azt hiszem volt önálló adás is velük kapcsolatban, szóval nem egy rossz csapat, csak hát valamiért nem sikerült nekik az áttörés. Ez oly sok együttesre igaz, ugye a post-punk és a New Wave korszakából. De a lényeg az, hogy Sheffield bizony még úgy is tudott kiemelkedő zenekarokat összehozni, hogy talán soha nem is említettük őket. Hát ilyen például a 1000 Violins, és következzék tőlük egy slágerszagú szám, bár nagyon jól hangszerelt is, és egész frankon ki van balanszírozva benne minden szólam, úgyhogy teljesen élvezhető New Wave zenekar némi Dream Popos beütéssel. Ez a szám ezt annyira nem fogja igazolni, de hát hallgassátok szeretettel. Halcyon Days a 1000 Violins-től most.

Na hát ez volt a 1000 Violins Sheffieldből, egy olyan zenekar, amelyikről még sose ejtettünk szót, de megérdemelnék, hogy odafigyeljünk, legalábbis meghallgassuk azt a pár számot, ami kijött tőlük, ugye. Ez alatt a 3 év alatt, amíg aktívak voltak, és akkor evezzünk északabbra, ugye másik nagy kedvencünk Inverness legendái, nem tudom mekkora város Inverness, Skócia északi partján, de hát nem sokat szoktunk róla hallani. Viszont volt ott egy fantasztikus zenekar, Low Life névem, beszéltünk már róluk, és ennek a zenekarnak volt egy frontember énekese, Craig Lorenzen, aki ugye lassan 2 évtizede halott, viszont fantasztikus egyedi hangja volt, és maga az együttes is olyan emberekből állt össze, akiknek sajátos zenei gondolkodása volt. Ugye ez a skót új hullám vagy post-punk világára természetesen szélesebb körben is igaz, de azért több mint meglepő, hogy egy ilyen méretű kisvárosból egy ennyire fantasztikus zenekar került elő, anélkül, hogy valaha is komolyabban megismerhette volna őket a világ. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy maguk a tagok semmilyen szempontból nem ambicionálták a siker, vagy a hírnév felé való tántorgást. Ugye nagyon sokszor elmondtuk, nem baj, hogyha ismételgetem. Nyilván, aki régebb óta tagja a Excels és Agónia közösségének, vagy ennek a hallgatóságnak, aki az adás követője, nem árulok el nagy titkot, hogy a post-punk legfontosabb üzenete az volt a közönség, vagy egyáltalán a művészek, vagy a művészetet kedvelő hallgatóság felé, hogy amennyiben lehetséges, ne áruld el azokat az ideálokat, amelyeket fiatalon, vagy gyermekként fiatalon követtél. A probléma persze akkor is úgy is fennáll, tehát, hogy ez egy nagyon nehéz út, ugye többségünknek kijut a megalkuvásból, a meghasonlásból, az ideáljaink feladásából, de mi van akkor, hogyha nem zárod el az ideáidat, hanem pont az ideáid árulnak el téged? Ez is gyakran belejátszik a képbe. Szóval a Low Life tagjai, hát nem különösebben kedvelték azt a lehetőséget, hogy elárulják a gyermekkori, vagy a fiatalkori ideájaikat. Így nem nagyon szerettek kimozdulni ebből a közegből, bármennyire fantasztikusan érzékeny is talán, hogy mondjam, szélesebb rajongótáborra számot tartó zenéről volt szó. Mindegy, így alakult. Hallgassuk meg tőlük a River of Wow című számot most.

Na hát ez volt a Low Life-tól a River of Woe. És ha már fölmentünk a legészaki pontjába a brit szigetnek, akkor menjünk el Dél-Angliába. Említettem már őket is egy rövid életű együttesről van szó. Az Elysium lángra lobbant ege, Burning Skies of Elysium. Egy különleges zenekarról van szó, mármint az én értékrendem szerint. Kár, hogy ilyen rövid ideig tartott. Következzen tőlük a Carousel című szám. Mindjárt bekeverem, csak szóval Burning Skies of Elysium Carousel most.

Na hát, Burning Skies of Elysium, Carousel című számát hallottátok. Visszatérünk a Numenor Armyhoz. Ugye október közepén Pécset fognak játszani. Én azok közé tartozom, aki örül annak, hogy visszatalált Justin Sullivan a post-punk történetének talán legprofétikusabb hangvételű dalnoka, ahhoz a hangzáshoz és megszólaláshoz, nevezzük életérzésnek, amely a korai Numenor-t jellemezte. És az is örömteli, hogy számos megpróbáltatás ellenére, és hogy 60-on túl, ugye nagyon fontos zenésztársai hunytak el, de mégis én úgy érzem, hogy ő azon kevesek egyike, aki hasonló intenzitásra és energiával tud a színpadon megjelenni, és még a hangja is bírja egyébként, legalábbis amit a legutóbbi koncerten láttam tőle itt Budapesten. Én nem ígérem, hogy elmegyek Pécsre, tehát aki megteheti, nézze meg valami sajátos hangulatú koncertre számítok, hogy csak ketten jönnek el. De hát ki tudja, ez mit jelent. Lehet, hogy a háttérben egyébként egy zenekar fog vicsörögni mögöttük. Jöjjön a High című lemezről a Breeding című szám most.

Na hát ez volt a High című albumról, a Breeding New Model Army. Ugye visszatértek az eredeti kerékvágásba, nagy örömömre. Hát jó, hát ez most már lassan 10 éve tart, ez a megújulás. És akkor a Chameleons. Hát ugye ott is többek között az a probléma, hogy az eredeti dobos, az eredeti felállásban a dobos sajnos már nem lehet közöttünk, illetve nem állt össze a Chameleons különleges gitárszekciója, mert csak az egyik gitáros döntött úgy, hogy a Revival-nek a része lesz, a másik sajnos nem vállalta. Francse tudja miért, már régebben olvastam erről, de semmi meglepő nincs abban, hogy nem vállalta. Úgyhogy van Burgess az ő basszusgitárjával és a kis megkopott hangjával, illetve az egyik gitáros, így fognak jönni a koncertre, hát meglátjuk, hogy mire lesz elég. Ez az új lemez, ezt már többször mondtam, engem nem tud különösebben lenyűgözni. Úgyhogy jöjjön az Opus Magnumról, a Script of the Bridge című lemezről a Monkeyland című most.

Na hát ez volt a Chameleons-től a Monkey Land. Várjuk a koncertet. És akkor a harmadik nagy csapat, ugye az SPK, aki Magyarországra érkezik novemberben. Azért ennek a zenekarnak, vagy hát Graham Rival és társainak a története, még ha szakadozott is, fantasztikus mélysége van ennek az életműnek. Ez vitathatatlan, emiatt mindenképpen érdemes megnézni őket, meg ki tudja, hogy meddig lesz ez még. SPK, mert Graham Rival sem lett fiatalabb az évek alatt. Úgyhogy őszintén szólva, én mikor megtudtam, jobban örültem annak, hogy jön Magyarországra az SPK, mint a Chameleonsnak, bár hozzá kell tennem, hogy a személyes tracklistemen azért a Chameleons sokkal többet szerepelt, mint az SPK valaha is, mert hát nem mondanám, hogy folyamatosan elmerültem az SPK zenei világában, de hát oké. Okay. És akkor jöjjön az egyik kedvenc, az Auto da Fé című alapművükről, Walking on Dead Steps, SPK.

Na hát ez volt az SPK, novemberben érkeznek Budapestre. 1983-ból Walking on Dead Steps, és akkor visszatérünk kedvenc postpunk helyszínemhez, Sheffieldhez, és beszéltem ugye a műsor elején a 1000 Violins nevű csapatról, és ha már így beléjük botlottunk, akkor hallgassunk meg tőlük egy másik becses művet abból a három évből, amikor aktívak voltak, ugye 1985, 86 és 87. Like 1000 Violins, a 1000 Violins-től most.

Na hát ez volt a 1000 Violins. 40 évvel ezelőttről Sheffield valamelyik próbaterméből bújtak elő, és vesztek a semmibe, de mi nem hagyjuk, hogy elfelejtsük őket, ezért is van ez a műsor, hogy emlékeztessünk benneteket, bizony mélységes mély a postpunk és a new wave kutya. Jöjjön újra a Low Life, 16 éve nincs velünk Craig Lawrenson, az egyik legnagyszerűbb hangú énekes ebből a történetből, és hát bizony sokaknak hiányzik. Mindössze 44 éves volt, és hát ennyi jutott neki. Tulajdonképpen a drogozás szövődményeként kialakult komplex májbetegség okozta halálát. Nem szoktam okoskodni ebben az ügyben, de egy dolgot megtehetnétek nekem, ne drogozzatok. Low Life, Ragged Rise to Tumble Down. Következzék most.

Na, hát ez volt a Low Life-tól a Ragged Rise to Tumble Down, és megidéztünk még egy zenekart az ellentétes oldalról, mármint ugye a Low Life Skócia északi partjain nem működött Invernessben, a Burning Skies of Elysium, ha jól emlékszem, az pedig ugyebár Essexben, tehát Dél-Angliában működött, és akkor hallgassuk meg tőlük az Alone című számot. Búcsúzóul, mármint ettől az együttestől búcsúzunk most.

Na hát ez volt a múlt idézésünk mára. És akkor visszatérünk a jelenbe, mindig szoktunk egy kis post-punk revival-t csapni a stúdióban. Ugye az már köztudott, legalábbis hallgatóságunk számára, hogy a szovjet-szovjet, az olasz post-punk revival egyik, ha nem legkarizmatikusabb tagja új lemez kiadására készül, hát ez már egy régi hír, és azóta semmi. Úgyhogy ideje őket ösztönözni innen Budapestről, hogy szedjék össze magukat, és jöjjön már ki az a kurva lemez, és hallgassuk meg, mert hogy azért ők mindenképpen egy olyan együttes, amelyikre érdemes odafigyelni. És ha már akkor itt vagyunk, hallgassuk meg egyik klasszikusukat, ha ilyet lehet mondani egy együttesről, amelyiknek azt hiszem két EP-je van, meg két nagy lemeze. Az Ecstasy a Fate című lemezről most.

Na hát jó lenne már látni őket élőben, ha a Metsz eljött felbomló túra részeként Budapestre, Kanadából, akkor a szovjet-szovjet is jöhetne már, mármint az új lemez anyagával, lehet, hogy előtte már voltak, van se tudja, nem néztem ennek utána. Az viszont meglep, hogy a Post-Punk Revival egyik élcsapata, van olyan számuk, amelyik majdnem 5 millió megtekintésnél jár. Az mondjuk szép. Tehát az is lehet, hogy azért lettek egy kicsit fölkapottak, mert ugye bekerültek a mainstream hírfolyamba, amikor nem kaptak beutazási engedélyt Seattle-be egy koncertre vagy egy fesztiválra. És hát ez meglehetősen kiakasztotta a közvéleményt, legalábbis egy napra. Szóval, szovjet-szovjet, várjuk az új lemezt, jöjjön tőlük a No Lesson.

Na hát ez volt az Exces és Agónia ma. 2 hét múlva visszatérek Disney oldalán. Bolox voltam, Mark Almond lesz 2 hét múlva a témánk, Dan Stereo, kijött posthumusz lemez, ugye Dave Ball elhunytával vége a Soft Cell-nek, de Mark Almond még köztünk van. Megidézzük az ő munkásságát. Jó, hogy együtt voltunk. Soviet-Soviet Change with the Sun. 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A bolgár parlament elfogadott egy törvényt, amelynek célja, hogy hatékonyabban megvédje az újságírókat, aktivistákat és másokat azoktól a visszaélésszerű perektől, amelyek a kritikusok elhallgattatására vagy megfélemlítésére szolgálnak, írta a Euronews. Az úgynevezett közösségi részvétel elleni stratégiai perek célja nem az ügy tényleges megnyerése, hanem az, hogy elhallgattassák vagy anyagilag tönkretegyék az újságírókat, a visszaéléseket feltárókat és a jogvédő szervezeteket. A SLAPP perek többségét azok indítják, akik elég gazdagok és befolyásosak ahhoz, hogy megfizessék a magas ügyvédi díjakat. Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az egyértelműen megalapozatlan kereseteket már a korai szakaszban elutasítsák, rövid határidőket ír elő a bírósági döntésekre, és szigorítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az alperesekkel szemben ideiglenes intézkedéseket, például vagyonzárlatot rendelhetnek el. Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris Szent Ivánnál, írta a natgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz Pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhak kapcsoló tűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek. A Reuters elemzése szerint az európai tengerek felszíni hőmérséklete júniustól augusztusig átlagosan 21,6 Celsius fokot ért el, ami az elmúlt 45 év legmagasabb értéke, írta a Greenfo. Az asztúriai partvidéken a barna alga erdők mintegy 95%-a eltűnt 2010 óta. A hínárosok, amelyeknek 20 Celsius fok alatti hőmérsékletre lenne szükségük, pusztulásukkal a homárok, a languszták és a tengeri sünök eltűnését is okozzák. A helyi halászok most tudósokkal és természetvédőkkel összefogva laboratóriumban nevelt szaporító anyaggal próbálják újra telepíteni a hínárosokat. A földközi tengerben az invazív fajok terjedése okoz egyre súlyosabb problémát, mivel a Suezi csatornán keresztül a Vörös-tengerből és távolabbi vizekből érkező fajok kiszorítják az őshonos populációkat. A Ciprusi Akadémia jelentése alapján a földközi tengerben már több mint 1000 nem őshonos faj él.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt a Tudás és a Hatalom, én Lőrinc Viktor vagyok, és ma két vendégünk lesz, Horváth Zsófia, aki az Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársa és osztályvezetője, és Barta Barbara, aki pedig az ő doktori hallgatója. Úgyhogy szeretettel köszöntelek titeket.
1: Köszönjük a lehetőséget.
0: És ugye nem először vagytok a műsorban, volt már egy korábbi műsor, amiben a kutatásotokkal, vagy az egyik kutatásotokkal foglalkoztunk, ez ugye az úgynevezett Kertító projekt, amiben hát tulajdonképpen Kertító tulajdonosoktól kértetek be mintákat, de hogy aki nem emlékezne arra az előző műsoron, azoknak a kedvéért egyrészt mondjuk el azt, hogy mit vizsgáltatok.

0: hogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, önmagában olyan élő helyekkel foglalkozni, ami egyébként lakossági kezelésben van, tehát hogy itt olyan élő helyekről beszélünk, amiket ugye a lakosság abszolút nem ökológus szemmel, teljesen sokszor más fogalmakból, más háttérből kiindulva hoz létre olyan élőhelyeket, amik egyébként nekünk ökológusoknak nagyon izgalmasak, viszont hát nem férünk hozzájuk, hiszen valakinek bent van a kertjében, sokszor még az utcáról sem látott, hogy micsoda értékek vannak ott, ugye forintosítva elég nehéz lenne ezt kifejezni, de nekünk, mint biodiverzitás szempontjából, mint városi élőhely szempontjából ezek nagyon sokat jelentenek, és az élővilág számára is. És igazából ebbe az egészbe azért vágtunk bele, mert úgy gondoltuk, hogy ezek az élőhelyek ennél sokkal izgalmasabbak, mint hogy senki ne foglalkozzon pont ezért velük, mert hogy ez egy ilyen nagy kihívás, hiszen hogyan tudsz ezzel együtt dolgozni, hiszen nem kapsz rá lehetőséget, hogy egyáltalán bemenj a kertbe, vegyél egy mintát, megnézd, hogy vannak-e benne mondjuk védett élőlények, vagy egyáltalán milyen élőlények vannak ezekben a tavakban. Viszont egy nagyon izgalmas dolog történik most a 21. században, így tudományos szempontból, hogy ugye megjelentek ezek a közösségi tudományos úgynevezett citizen science kezdeményezések, ami pontosan erre alakult ki, és most már ennek van egy ilyen nagyon jó gyakorlatos bevett szokása, hogy az ilyesmit akkor végig is hogyan kell úgy csinálni, hogy abból a résztvevők is nyilván profitáljanak, tehát megérje nekünk, megérje a lakosságnak is velünk együtt dolgozni, akár minket beengedni, akár nekünk mintát küldeni abból a tóból, adatot adni abból a tóból, nekik is megérje, meg ugyanakkor nekünk is az egy hasznos adat legyen, tehát ne csak egy ilyen olyan adat, ami ez úgy van is, meg nincs is, hiszen tudományos alapossággal nem vizsgálható, nem tudjuk utána a továbbiakban semmire se felhasználni, ugye az egy minőségi probléma, de most már ezeket azért úgy nagyjából ki lehet küszöbülni, és nyilván azon dolgoztunk, hogy ezt a lehető legjobban megpróbáljuk így megfogni, és a lakosság bevonásával ezeket a tavakat egy kicsit így felmérni, hogy tulajdonképpen mivel állunk szemben, mit jelentenek ők a biodiverzitás szempontjából, és ha minden jól megy, akkor esetleg még akár javaslatokat is tenni a végén, majd az adatokra alapozva, amivel a lakosság még tovább segítheti azt a megmaradt biodiverzitást, ami még esetleg ott lehet a kertjében, vagy esetleg be tud jönni a kertjébe, hogyha megfelelő élőhelyet biztosít neki.
1: Azt szerintem a múltkor nem kérdeztem meg, hogy van ennek nemzetközi előzménye? Tehát van olyan kutatás, amivel például ezt össze lehet hasonlítani más országokban ugyanígy kertító kutatás?
0: Ilyen dirib darabosan igen, de egyébként meglehetősen egyedi, amit csinálunk. Nagyon izgalmas, mert ugye nálunk az Ökológiai Kutatóközpontban ugye mi nagyon sokat dolgozunk együtt nemzetközi kutatókkal, az én kutatócsoportom is ilyen durván 50%-ban külföldi kutatókból áll, és amikor ezt elkezdtük, akkor kezdett nálam egy spanyol kolléganő, és mondta, hogy ő elképzelni se tudja, hogy egyébként mi miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy kertító, mert hát náluk olyan nincsen. Mert hogy ugye Spanyolország teljesen más klíma, tehát ők nem azzal vannak elfoglalva, hogy a kertjükbe aranyhalat tegyenek. Náluk más problémák vannak, tehát ott mondjuk az öntözés, vagy az egyéb megfontolások azok fontosabbak, ha már vízről van szó. Viszont vannak olyan országok, ahol meg ez egy ilyen szinte nemzeti, nem is tudom, hobbi, mint mondjuk az Egyesült Királyságban. Tehát ott volt egy felmérés, hogy én nem is tudom, valami nagyon durva szám, nem tudom, Barbie-t emlékszel rá, tehát valami minden nem tudom hányadik családi, hát minden tizedik vagy 15. családi háznak a kertjében van egy kertító. Tehát, hogy őnáluk ez egy ilyen, hogy az úgy a kertnek a része, az fontos, vizes élőhely, a béka belemegy, stb. És egyébként egy kicsit más megközelítésből dolgoznak, mint ez egyébként most kiderült így összehasonlítva az adatainkat az angolokkal. Azt látjuk, hogy a magyaroknál még megint egy picit más, tehát hogy így értékeljük azt, hogy tök jó, hogy ott van az a víz a kertben, mert olyan kis kellemes, meg jó, meg minden, de hát akkor az igazán izgalmas, hogyha van benne hal, tehát hogy így hal nélkül a kertító, az nem kertító, úgyhogy hát egy ilyen nagyon érdekes különbség volt például, hogyha az angolokkal összehasonlítottuk, ott elég sok adat van ilyen élőhelyekről, és akkor ott, nem tudom, a nagy részében nincs hal, tehát van, hogy ők csak megássák. Nagyon sok esetben tudatosak a kétéltű élőhelyet tekintve, tehát ott nagyon jó információ van egyébként a lakosság felé, hogy milyen fontos az, hogy akár csak egy pár ásonyomni kis vízenyőt oda tegyél a kertedbe, és milyen jó lesz az a sünöknek, milyen jó lesz a gőtéknek, varangyoknak élőhely. Itthon ez szerintem ez még egyenlőre kevésbé ilyen tudatos, itthon inkább az van, hogy az emberek bemennek a meg nem nevezett

0: A kertészeti áruházba ugye megveszik azt az előre készített kis műanyag valamit, vagy ugye kiássák, megcsinálják ilyen fekete tofóliával, kibérelik, és megy bele az aranyhal.
1: Még azzal egészíteném ki, hogy most már vannak adataink bőven, és azt látjuk, hogy Magyarországon jóval nagyobbak ezek a kerti tavak, mint például az Egyesült Királyságban. És mi is azt tapasztaltuk például a social médiában, hogy megnézzük, hogy milyen képeket töltenek fel az emberek, hogy néha hatalmas nagy kerti tavat készítenek, úgyhogy ez is érdekes lesz, hogy megnézzük, hogy mondjuk az angolokhoz képest nálunk a nagyobb tavakban mennyivel nagyobb a biodiverzitás, vagy hogyan működik.
2: Csak úgy gondolom, vannak ilyen Facebook csoportok is, amik nem tudom, kerti tavakkal foglalkoznak.
1: Igen. Rengeteg ilyen Facebook csoport van, rengeteg taggal, igazából ez az egyik motivációnk, vagy kiinduló pontunk, hogy azt láttuk, hogy ahhoz képest, hogy mennyi természetes víz van mondjuk Magyarországon, 4000 ilyen állóvíz van, körülbelül ilyen kisebb-nagyobb tavak, ehhez képest a Facebook csoportban több 10000 ember van. Most ha csak egy részüknek van kis tava, már az is egy hatalmas nagy szám, szóval ami eddig számunkra egy ilyen fekete doboz volt, hogy ezekben a tavakban vajon mi történik, most egy kicsit bele tudtunk pillantani.
2: Ugye mi még így az előzményeket illeti, tehát hogy a kerti kutatás nem is volt Magyarországon, de hogy ugye az Ökológiai Kutatóközpont, illetve a Limnológiai Kutatóintézet, ami korábban része volt, az ugye korábban is vizes élőhelyekkel nyilván foglalkozott, mert hogy ez egy fontos dolog, tehát hogy most milyen folyókutatások vannak Magyarországon, ami vizes élőhelyekre.
0: Hát nagyon diverz igazából mindenféle élőhely típussal, tehát ugye csak ha a mi intézetünket nézem, tehát ugye az Ökológiai Kutatóközpontban három nagy intézet van, így igazából nagy tematikailag úgy néznek ki, hogy a evolúciótudománnyal, terrestris, vagyis szárazföldi ökológiával és vízi ökológiával foglalkozik a három intézet, és akkor mi a Vízi Ökológiai Intézetben vagyunk, de tehát az intézeten belül is rengeteg féle élőhelyel különböző módokon foglalkoznak a kollégák. Tehát a Dunával, a Tisza árterekkel, nagyobb tavakkal, Velencei tóval, szikes tavakkal. Én is anno doktori munkámat szikes tavakkal kezdtem, ezek az ilyen nagy kiszáradó kiskunságban található elsősorban, amire ugye az emberek hirtelen asszociálni szoktak, de azon felül még egyébként nagyon sok szikes tó található. Ugye rengetegféle természetes élőhely van, és hát ezen felül is ugye nem feltétlenül csak a kinti élőhelyekkel foglalkoznak a kollégáink, meg hát mi sem feltétlenül csak ezekkel a meglevő élőhelyekkel, hanem ugye sokszor modellezzük őket, mert ugye Velencei tóból is csak egy van, Balatonból is csak egy van, ha meg akarjuk érteni, hogy mi történik bennük, van, hogy arra valamiféle modellt kell alkalmazni, és akkor vagy az van, hogy összelegózunk belőle egy pici akváriumnyi modellrendszert, és azt nagyon sokszorosítva megpróbáljuk ugye ismétlésekkel kimutatni, hogy mi történik, vagy mi miért történik. Meg van, hogy egészen a laborban ilyen kettesével, hármasával teszünk össze különböző fajokat, és akkor vizsgáljuk köztük a különböző interakciókat. Tehát erre mindre van példa az intézetben, és ez így jó, hiszen ezek a kutatások így egymást tudják ugye segíteni, meg kiegészíteni, hiszen sokszor az van, hogy az ember kimegy a természetbe, észrevesz valamilyen mintázatot, azt megpróbálja megérteni, de néha csak totózunk, és mondjuk arra akár egy egész kutatási irányzatot lehet 4-5 évre ráépíteni, hogy azt akkor laborban megpróbálom elemeire bontani, és megvizsgálni egyesével, hogy vajon mi történik, és miért történik úgy. Úgyhogy erre mindre van nálunk igazából ilyen példa így az intézeten belül, tehát egy nagyon, nagyon divers dolgot kell elképzelni, mivel foglalkozik egy vízi ökológus a hétköznapjaiban.
2: De akkor például a Velencei tónak a replikálás az tulajdonképpen egy konyha nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy vannak tartályok, amik mondjuk eredetileg nagyjából a Velencei tó vízösszetételéhez hasonlítottak, és akkor ott különböző módosításokat lehet rajta végezni, és megnézni, hogy akkor mi történik.
0: Ez abszolút így működik egyébként a kísérletes ökológia, hogyha például mondjuk azt mondanám, hogy hát kíváncsi vagyok, hogy a Velencei tóban mondjuk a hirtelen befolyó szennyvíz az mit fog csinálni, ehhez nem kell nekem tönkretennem a Velencei tavat, elmegyek, hozok egy jó nagy tartálynyi vizet, beleteszem sok kicsi tartályba, a felébe belefolyatom a szennyvíznek megfelelő tápanyagdúsítást, a másik felében nem, és megnézem, hogy ugye mi lesz a különbség, és az vajon hasonlít-e arra, amit mondjuk esetleg tavaly nyáron mértem, amikor mondjuk ez az esemény esetleg tényleg megtörtént. Ez így nagyon leegyszerűsítve körülbelül erről szól.
2: És hogyha mondjuk a kerti tavakat ilyen kísérleti rendszerként képzeljük el, majd nyilván aztán kitérünk rá, hogy azért miért nem lehet erre ezt teljesen alkalmazni, de hogy a kiindulási állapotról mit lehet tudni? Eleve ez volt, hogy mondtátok, hogy megveszik az előre gyártott műanyagot, vagy a fóliát, elvileg ugye akár le is lehet ásni, hogyha olyan a talaj, akkor adott esetben nem is kell azt kibélelni, valaki gondolom kibetonozott. Tehát egyrészt az, hogy már az, hogy milyen méretű tavakat készítenek, és azt mivel bélelik, az milyen hatással van az eredeti állapotára a tavaknak, és aztán mivel indítják el az egészet, tehát hogy vizet töltenek bele, és ott hagyják, vagy van valamilyen bevett módszer, vagy több bevett módszer, hogy aztán ezt élőhelyére alakítsák.
0: Hú, hát ez igazából nagyon diverz, úgy nagyon nem kérdeztünk rá arra, hogy pontosan hogyan alakította ki, ugye adataink vannak a lakosságtól, aki részt vett ebben az első felmérésben, amikor így ennek nekiestünk, és egy ilyen kérdőíves elemzéssel igyekeztünk ezt így megfogni. Hát nagyon sokfélék egyébként a kerti tavak, tehát tényleg van az, aki lebetonozta, van olyan, aki ugye tófóliázta, és nyilván ettől is függ, hogy mi lesz benne, tehát mi most kezdjük ezeket az alapadatokat egyébként összepasszintani azzal, hogy na és egyébként milyen biodiverzitás van bennünk, mit figyelt meg a lakosság, mi az, amit majd, hogyha meg lesz az utolsó fázisa a projektnek, ahol már minden egyes fajról fogjuk tudni, hogy hol járt, merre járt, melyik tóban hány darab volt, akkor tudjuk ugye hozzánézni ahhoz, hogy egyébként ez függ attól például, hogy mondjuk valaki lebetonozta-e vagy nem. De az első adatok alapján egyébként valamennyit biztos, hogy számít, mert például az nagyon sokat számít, hogy mennyire növényes egy tó. Uh-huh. És ugye, hogyha megnézzük ezeket az ilyen műanyag teknőszerű valamiket, amiket a meg nem nevezett kertészeti áruházakban ugye készre tervezve lehet kapni, hát abban olyan nagyon sok hely nincsen a növényzetnek, tehát az egy ilyen piramis alakú, visszafordított piramis alakú műanyag akvárium gyakorlatilag. Az aljában lehet, hogy esetleg egy szál valami úgy odafér, vagy egy kicsi cserében egy kis csetkáka, vagy nem tudom a szélére, de hát olyan nagyon nagy lehetőségeket úgy nem nyújt egy ilyen kis műanyag teknő, tehát ott azért a kreativitásnak van némi helye, hogy ezt az ember kompenzál. Egyébként lehet, mert láttunk ebből is egyébként egészen szép megoldásokat. Tehát igazából a vége az egésznek az izgalmas, hogy mennyire lesz ez az élőhely tényleg eltérő attól, hogy egy műanyag teknő legyen, tehát mennyire növényes, mennyire vannak benne ilyen, amire az ökológus azt mondja, hogy mikrohabitatok, ezek a mikroélőhelyek, hogy elbújhat a béka a szélében, lemehet a hal telelni, a szitakötő lábának van mire kikapaszkodni, amikor el szeretné hagyni a vizet, mert átalakul nagy szitakötővé. Tehát igazából ez egy hatalmas grádiens, és egyébként mindenre van példa a magyar kerti tavakban, nagyjából azt láttuk.
2: Nyilván ez nem egy kertépítő, vagy egy tóépítő műsor, de hogyha, nem tudom én, ha olyan szempontból kellene elmondani, hogy milyen az ideális forma, hogy mi növeli mondjuk a biodiverzitást, tehát hogy mondjuk lépcsőzetes legyen, meg ne legyen 20 centi magas a perem, hogy ne tudjon semmi se kijönni belőle, tehát hogy akkor mik ezek a szempontok, ami pusztán a formát jellemzi?
1: Ahogy mondtad, ez a lépcsőzetes kialakítás, ez talán az egyik legfontosabb dolog. Ez azért is jó, mert így a különböző mélységben különböző növényeket lehet telepíteni, és minél, ahogy Zsófi mondta, minél több növény van benne, annál jobb a biodiverzitásnak, különböző rovarlárváknak, békáknak, kétéltőeknek, hogy elbújjanak. Tehát a lépcsőzetes kialakítás az, hogy legyen egy olyan sekély rész, ahol ha mondjuk sünök vagy egyéb emlősök érkeznek oda inni a tóhoz, onnan ki tudjanak menni, vagy ha beleesnek, akkor ki tudjanak mászni, illetve ott a madarak is tudnak nyáron ugye fürdőzni, inni. Ezen kívül az elhelyezés is valamennyire számít, érdemes olyan helyre tenni, hogy ne tűzze egész nap, mert az az algásodáshoz vezet.
2: Közben van egy telefonálunk. Haló? Egy pillanat. Jövőleg bekapcsoltam, de ja, nem, bocsánat. Oké. Halló, tessék!
3: Szervusztok, szépen, akkor Csaba vagyok, a Netes. Hallottok adásban?
2: Igen, szervusz, igen.
3: Köszönöm szépen. Itt a kerti tavakhoz, hogyha hozzászólhatok egy gondolatot, hogy a kedves testvéremnek van egy kerti tava 16. kerületben, laki kertvárosi részben, és vannak benne halai, klassz-klassz növények, többek között halak is, És képzeljétek el, hogy a szürke gém az rájár, ő észrevette, hogy rájár sajnos. Ott nem messze tőlünk van a naplástó, ott egy pár szürke gém pár lakik, és hát nagyon komolyan kell védekezni ellene. Tehát nem tud mit sem, mert nem tud 0-24 órában otthon lenni. Le kellett hálózni a tavat, meg a bánat tudja mit. Tehát végül is ő azért építette, hogy gyönyörködjön benne, meg hogy egy nagyon szép faunát úgy lásson a kertjébe, de ez most nem így néz ki, hanem ott van fölötte egy háló, egy valamiféle, nem is tudom, ilyen mezőgazdasági háló, ami megakadályoz, hogy a szürkegém mondjuk 10 óra izzon ott a kertjébe.
2: De mondjuk a szürkegém is a faunához tartozik, tehát hogy lehet, hogy valaki azt szereti, és nem hallakad, de igen, értem a problémát.
3: De például, és mondjuk azt kérdeztem tőle, hogy a macskákkal hogy van, azt mondta, hogy hát egy-egy huncutkodott már a halakkal, de úgy végül is meg tudta őket nevelni, vagy nem is tudom, valahogy elzavarta, és ők azért ilyen szempontból tanulnak. A szürkegém az nem tanul. Az mondja, hogy föntről mondjuk a tányér, hogyha kiraksz a tányérba egy vizet, mondjuk a kertedbe, azt meglátja fölül, hogy ott víz van. Ilyen szinten. Csak hogy hát nem egy, végülis nem tanácsot akarok kérni, mert ez most nem tanács, csak mint tapasztalat, hogyha nem nagyon szétágasztom a műsor tekintetébe.
2: Jó, köszönjük szépen.
3: Még az így belefért?
2: Igen, igyekszünk.
0: Persze, mi igyekszünk rá valamit. Igen,
2: köszönjük szépen.
0: Reagálni, köszönjük.
3: Minden jó, sziasztok.
2: Igen, tehát ugye jól sejtem, a szürkegém is védett állat, nem, vagy ez nem védett?
0: Szerintem talán védett, de ezt a természetvédelmi biológiával foglalkozó kollégák szerint jobban tudnák, talán igen. Igen, tehát, hogy ahogy volt, tehát ő is a fauna része, tehát sokszor ezt így nem tudjuk megválogatni, hogy ő jöjjön, őt meg nem szeretném, tehát ugye sokszor a szúnyogokkal szoktunk még így lenni, hogy ezt úgy szeretném, ezt meg nem, tehát kimegyek a kertbe, és szintén az a kullancsot nem szeretnék összeszedni, de mégis jön, hogyha dzsindzsás a kert. Hát igen, tehát a szürkegém az egy olyan élőlény, aki egyébként nem olyan buta, mint amilyennek kinéz, tehát egyre jobban urbanizálódik, tehát azt mondjuk, hogy egyre jobban városiasodik, ugyanúgy, mint a rókák, a vaddisznó, ugye a varjak az újabban egy ilyen általános probléma, hogy egyre jobban húzódnak be a városba, megtanulják, hogy hogyan és miért éri meg nekik ugye bejönni és velünk együtt élni, mert hogy ugye terített asztal várja őket, akár ugye a kertitóban. Érdekes volt, hogy ebben a nagy kérdőívben, amit a projektnek a legelején csináltunk, és amiben egyébként több mint 800 kitöltés érkezett, tehát nagyon, nagyon köszönjük innen is még egyszer a kitöltőknek, mert nagyon-nagyon-nagyon hasznos adatokkal szolgáltak nekünk erről a kutatásról. Igazából ott nem is tudom már, hogy hányan, de jó sokan voltak, akik egyébként jelezték, hogy ugyanez a problémájuk. Tehát vagy a szürkegém, vagy a nagy kócsak, vagy a kis kócsak, vagy a valamelyik ilyen hasonszőrű ugye gázló madár, aki bejár a kertbe, és hát rájár a halakra. Ami egy dolog, hogy rájár a halakra, de a helyzet az, hogy mivel Magyarországon a kerti tavak nagy része ugye ilyen tófóliával van kibélelve, hát én emlékszem, nekem a nagybátyámnak is volt egy ilyen kerti tava, és hát a szürkegém úgy döntött, hogy tulajdonképpen milyen jó, mert minden nap lehet jönni, és még másnap is van aranyhal. Csak éppen ugye, ahogy megfogja az aranyhalat, volt, hogy ugye kiszúrta a tófóliát, aminek ugye nagybátyám nem örült, hiszen ez azt jelentette, hogy akkor neki minden héten azt a fóliát bizony ki kellett cserélni, pótolni, és hát érthető, hogy az, aki ezt ugye létrehozta, jó szándékkal szeretné nyilván szépnek, jónak látni, de hát ugye ez neki plusz energia, plusz bosszúság. Nincsen rá egy egyszerű tanácsunk, hogy ezt így meg lehetne kapásból oldani sajnos.
1: Inkább azt mondanám, hogy egy problémát is okoz ökológiai szempontból, pont az, hogy az ilyen madarak, szürkegém és a társaik jönnek a kis tavakhoz, mert az egy dolog, hogy kieszi a halakat, de van, hogy ezeket a halakat mondjuk csak arrébb viszi, elviszi magával, valahol lejti, van erre is példa. és így például az aranyhalak kijuthatnak a természetbe. És így a kertből, ami azt gondoljuk, hogy ez egy zárt környezet, tehát onnan bármit beleteltünk a kis tóba, azzal semminek nem ártunk, az ott a miénk, nem lesz gond. Pont ezeknek a madaraknak a révén kikerülhet például az aranyhalam, ugye Magyarországon nem őshonos, tehát ha kikerül egy természetes tóba, akkor ott azért elég nagy pusztítást okozhat. Úgyhogy ilyen jellegű problémákra is gondolni kell.
2: Itt ugye van ez a bölcsesség, hogyha van egy tó, akkor előbb-utóbb hal is lesz benne, tehát hogy ez akkor gondolom részben a madaraknak köszönhető, viszont azt hiszem, hogy a múltkor arról is beszéltünk, hogy azért nem feltétlenül a hal, meg az aranyhal a diverzitás csúcsa, tehát hogy nem az a kerti tavaknak a...
0: Igen, egyébként, hogyha erre javasolhatnék egy megfontolandó ötletet, az lenne, hogy esetleg nem biztos, hogy kell hal, vagy mondjuk nem biztos, hogy annyika hal kell abba a kerti tóba, hiszen hogyha kevesebb hal lenne benne, vagy mondjuk nehezebb megfogni, mert növényesebb, nem látja olyan jól a
2: madár,
0: nem aranyhal, ami rögtön messziről világít, akkor lehet, hogy a szürkegém is át fog szokni esetleg valahova máshova, és egyébként a tulajdonosnak is kevesebb bosszúság lesz, mert jobban fogja tudni élvezni. Lehet, hogy szebb lenne, hogyha ugye ő is messziről látna az aranyhalat, de nem biztos, hogy ezt mind a kettőt elbírja az adott rendszer, hogyha ott annyira közel van ugye a természetes élője, ahonnan állandóan jönnek a éhenkórás szürkegémek. Igen, tehát ez egy megfontolandó dolog, hogy biztos, hogy azt a halat, biztos, hogy annyi halat, biztos, hogy olyan formátumú tóba kell beletenni. Egyébként visszatérve arra, hogy ugye az intézetünkben milyen kutatások folynak, egyébként ezt a mi kollégáink mutatták ki nem olyan régen, hogy konkrétan a vízi madarak viszik a halaknak az ikráit, és ugyan nem nagyon nagy arányban, de mondjuk 100-ból egy ikra, ugye szépen megy a kacsa, behabzsolja, jó nagy adag halikrát ugye meg tud enni, ahogy egy helyre le van téve a vízi növényekre. Na most, ha abból a 100-ból egy életben marad, és odébb repül a következő tóba, már el is vitte, és gyönyörűen elterjeszti azt az adott halfajt, aminek az ikráit az előbb jól belakomázta. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye korábban is mindenki tudta, hogy hát igen, előbb-utóbb lesz benne, de hogy? Tehát, hogy ilyen totózgatás volt, hogy esetleg a lábára rátapad, és akkor átviszi, vagy megeszi, de nem emészti meg, vagy kiköpi, vagy nem tudom, és ugye ilyen totózás volt, hogy ezt hogy viszi, és egyébként ezt nálunk a kollégek mutatták ki elsők között, hogy ez egy ilyen körülbelül 100-ból egyes arányú halikra terjesztés a madaraktól, tehát tőkésrécével csinálták a kísérletet, megetették a tőkésrécét rengeteg halikra, és akkor ugye nézték, hogy 100-ból hány az, aki átmegy úgy az emésztő rendszerén a kacsának, hogy mondjuk a kacsa utána egyébként pár órán belül 50-60-70 kilométerre el tud repülni, tehát óriási távolságokra, és ha mondjuk megevet 500 halikrát, abból lehet, hogy 5-öt már visz is kiválóan a következő tóba.
2: Esetleg még az megoldás lehet, hogy a szürkegém előtt kifogja az ember az aranyhalat, és akkor az egyik kívánsága az lesz, hogy ne legyen több a szürkegém. Itt ugye még egy kicsit most csapongunk, de még egy dolog felmerült, és az már az eredményekre vonatkozik, hogy itt is ugye azt említette a betelefonáló, hogy van a közelben más vizes élőhely, meg hogy most beszéltünk arról, hogy nagy távolságokra is el tudják vinni a különböző mini élőlényeket, más élőlények, hogy arra nézve derült ki valami, hogy mondjuk nem tudom én, bizonyos nagyobb és már jól kutatott élőhelyek környékén lévő tavakra hogyan hatnak az ottani viszonyok? Tehát, hogy mondjuk a Duna melletti tavakba a Dunából kerül jellemzően, vagy éppen azért, mert hogy ilyen nagy a, nem tudom, a cirkuláció, azért nehéz azt megmondani, hogy ez egy dunai hal, ami egyértelműen onnan kerülhetett be.
0: Hát ugye a halakat így kapásból nem tudjuk, de mondjuk a többi élőlénynél azt azért így már kezdjük látni, hogy azért így regionálisan lesznek ugye nyilván különbségek, hogy mi hova jut be. Két éltőekre van már egy elég jól feldolgozott adatsorunk, őket mondjuk nyilván nem a madarak viszik jobbra-balra, de hasonlóan a madarakhoz ők is ugye kibemászkálnak a kertek között, tehát ő rajtuk ezt egyébként le lehet ilyen szempontból egy kicsit mérni, hogy ha olyan helyen vagy, amihez közel van mondjuk vizes élőhely, akkor bizony többféle, akár izgalmasabb fajok is bekerülhetnek a kertbe, tehát hogy a kerti tavas adatsorunkba is kijött az, hogy olyan helyen, ahol ilyen ilyen nagyon természetközeli, tényleg nem a városban, hanem a falu szélén, közel a hegyekhez, patakokhoz, mindenhez. Ott akár mondjuk szalamandra is lehet, vagy akár valamilyen izgalmasabb, ritkább gőte vagy béka is be fog jönni, és használni fogja ezeket a tavakat. Tehát itt maga az, hogy ez a távolság a különböző élőhelyektől, ez biztos, hogy működik, és biztos egyébként a halak és más élő lénycsoportoknál is ez egy működő dolog. Egyébként, amikor a felmérést csináltuk, és akkor voltak olyan kerti tavak, ahova kimentünk, Budapesten belül volt egy olyan kör, ahol így végigmentünk nagyon sokféle kerti tavon, és a tulajdonosok beleegyezésével bementünk, és olyan mintát is szedtünk, amit ők egyébként nem tudtak volna nekünk szedni. És volt olyan, ahol a tulaj mesélte, hogy hát pedig ő egyébként tényleg nem akart bele halat tenni, de ő kiszedi, nem tudom, 3-4 évente, de hát ő újra termelődik, és hát nem érti, hogy a madár hozza bele, vagy hogy, és hát mondtuk, hogy valószínűleg egyébként igen, tehát, és akkor kezdtem mondani, hogy ja igen, tényleg egyébként ők is récét szokott rajta látni, ez a alias kacsa, csak hogy így lefordítjuk ez a konyha nyelvre, igen, mert amikor tőkés récét mondunk, azt nem biztos, hogy mindenki el tudja helyezni, de igen, ez a kacsa, és hát bizony ő be tudja hozni kéretlenül a környező élőhelyekről a különböző halakat, amik között szintén lehetnek olyan nem őshonos halak, amik egyébként lehet, hogy akár jobban is bírják ezt a fajta gyűrődést, és akár a kertünkben is megjelenhetnek olyan nem őshonos, invazív fajok is, amiket egyébként nem szeretnénk, hogy ott legyenek. Tehát, hogy ez egy ilyen két irányú, két élő fegyver, tehát, hogy egyrészt szeretnénk nyilván az élővilágnak kedvezni, de ebben az is benne van, hogy olyanok is fognak esetleg érkezni, akiket nem annyira szeretnénk, legyen a szürkegém vagy invazív hal.
2: Ha már így szóba került a mintavétel, erről ugye múltkor beszéltünk, tehát akkor már ez folyamatban volt, de hogy akkor ha még egyszer el tudnátok mondani, hogy egyrészt ti milyen mintát vettetek, mi volt a plusz például, amit mások nem tudtak, és mi volt az a csomag, meg az a mintavételi módszer, amit kiküldtetek
0: ebből. Hát ennek a Barbie volt az egyik nagy főszervezője, úgyhogy ezt átpasszolom ezt a kérdést, mint autentikus válaszolónak.
1: Hát a Kistót tulajdonosok egy ilyen kész pakkot kaptak, amiben egyrészt vízkémiai mintákat kellett venni, ott meg kellett tölteniük ilyen kis üvegcséket, illetve az izgalmas része az pedig a környezeti DNS-en alapuló minták voltak, az pedig úgy nézett ki, hogy egy fecskendőbe kellett felszívniuk a tóvizet, azt egy szűrőn átnyomni, és amin a szűrőn fennakad DNS, illetve mikroszkopikus élőlények, azt a szűrőt nekünk visszaküldve, mi azt majd feldolgozzuk, és onnan a DNS-ből meg tudjuk majd mondani, hogy milyen élőlények vannak benne, illetve amikre fókuszálunk csoportok, azok a mikroorganizmusok, algák, szúnyogok és a kétéltőek.
2: És úgy jött, tehát, hogy ha jól emlékszem, akkor a múltkor is azt mondtátok, hogy azért úgy nagyjából sikerült a mintavétel, tehát amíg beérkeztek, azok úgy használható minták voltak, de volt olyan, ami nem tudom, olyan víz volt, vagy olyan minta volt, amiről így nehéz elképzelni, hogy ez egy kertitóba származott?
1: Igen, most egyelőre úgy tűnik, mert most már elég sokat feldolgoztunk ezekből a mintákból, hogy működött, tehát azért sikerült megfogni a DNS-t. Ilyen olyan esetben történhetett, hogy nagyon nem volt benne semmi, ha mondjuk éppen akkor töltötték fel a tavat. Volt, hogy mi is ugye Budapesten a mi kutatócsoportunk ment ki nagyobb tavakhoz, és ott mi mintavételeztünk, ugyanezt a mintavételt csináltuk meg, és ott is volt olyan, hogy épp akkor töltötték vissza a tavat, és szinte csapvíz volt, tehát abban nem volt még olyan sok minden.
2: Hát igen, én is volt egy minta, amit Budapestről küldtem be a 6. kerületből egy szökőkútból, vagy egy valami hasonlóból, ami akkor épp nem működött, de azóta ott kitalálták, hogy raknak bele egy szivattyút, úgyhogy szépen kitakarították az egészet, ugye kimerték az összes vizet, szerintem egy pár hétig hagyták száradni is, és akkor utána visszatöltötték. Tehát az élőhely bármilyen is volt, az nem tudom, ilyen vízi ászkák például éltek benne, meg hasonlók, az már valószínűleg úgy nem lesz többet. Úgyhogy És akkor, hát nem tudom, tehát, és akkor mi volt ez, amit csak ti tudtatok elvégezni, mert itt említettétek, hogy...
1: A budapesti mintavételezésen, ott egyrészt a kerti tavakat is néztem meg ezeket a nagyobb ilyen parkokban, meg ilyen jellegű helyeken található, köztereken található tavakat. Itt megnéztük a kétértőeket, felmértük, illetve a gerinctelen élőlényeket, a különböző rovar, lárvákat, szitakötő lárva, csiga, tehát ezeket összességében úgy nevezzük, hogy makroszkópikus gerinctelenek. Őket vizsgáltuk, illetve a zooplanktont, ők a mikroszkópikus kisrákok, akik a vízoszlopban élnek, tehát ezt a három csoportot, ezt mi végeztük Budapesten.
2: Ha már így többször is szóba került a különböző lárváknak a kérdése, meg a szúnyogok, ugye az arról múltkor is beszélgettünk, hogy nagyon sokan azért nem szeretnek kerti tavat, mert úgy gondolják, hogy ez egy ilyen szúnyog keltető, és akkor mi a lényeges különbség a egy pocsolya meg egy kerti tó között, illetve hogy mennyire igaz ez akkor, hogy közben egy telefonunk is van, akkor haló, tessék!
3: Szervusztok, Csaba vagyok ismét, és az utolsó vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy látok egy jó néhány közparkba Budapesten, ahol terveztek, illetve építettek kerti tavakat, pontosan a tavakat. És például a Millenárison is van egy ilyen tó. Na, az például, az mondjuk eléggé botrány, hogy az már hogy néz ki. Tehát olyan sekély, de mondjuk eleve nem volt mély tó, szerintem vagy hát ilyen lábszár középig ér, és hát ott a nádas is mellette, az betelepített, de az is már sárga, szóval hát nem tudom, tehát hogyha valaki nem tudja ezt karba tartani, vagy bocsánat, szarik rá, és akkor tényleg minek? Tehát most én értem, hogy eltervezed, és akkor van egy keret, amit el kell költened, mondjuk jó legyen egy kertító, meg nyáron hűst ad, mondjuk a Millenárison, hogy sok ember megfordul, biztos, hogy szuper, de azért ez így nem oké.
2: Uh-huh. Igen, hát tehát ugye akkor például, ha nincsen karbantartva, akkor jön a szúnyog, vagy az akkor magától karbantartódik. Az például egy érdekes kérdés, hogy általában ugye akkor igaz-e az, hogy ez jellemzően, nem tudom, szúnyoglárvák telepe egy kertitó?
1: Hát mi azt tapasztaltuk, hogy a kerti tavaknak a kis arányában voltak szúnyogok, és vannak különböző módszerek arra, hogy mivel lehet csökkenteni azt, hogy nekik az egy kellemes élőhely legyen. Az egyik az, hogy a vízmozgatást azt nem szeretik, tehát ha van valami vízmozgató szűrőrendszer, akkor az segíthet, illetve ha... Igazából itt is visszautalva, hogyha sok növény van benne, és megjelennek azok a természetes ragadozók, például a szitakötő lárva, egyéb bogárlárvák, azok megeszik a szúnyoglárvát, tehát ők nagyon, nagyon hasznosak ebből a szempontból. Illetve hát azt látok, hogy a halaknak azért ebben az esetben pozitív szerepe volt, ők is tudják ritkítani a szúnyoglárvát. De általában a szúnyogok inkább a pangóvizeket szeretik, szóval egy kihelyezett, nem tudom, kutyatába, vagy az esővíztárolóba, ott nagyobb eséllyel fog megjelenni a szúnyog.
0: Vödör, vizes kanna, tehát ezek az ilyen klasszikus cserépalátét, eltömődött eresz, amikor például a gyereknek a homokozót leterítik ugye ezzel a fóliával, és akkor megáll benne az esővíz, az fantasztikus szúnyogkeltető. Csak ugye sokszor ezekben a kertekben van tó is, és akkor hozzá kötik úgy mentálisan, hogy biztos a tó a hibás, de valójában nem.
2: Hát égnek a vonalak, tessék!
4: Szávasztok a buszos! Hát szokott az lenni, hogy az emberek hiányolják, hogy nincs farkas meg medve, hogy így pusztulnak ki. Na de hát azért nincs, mert nincs a szúnyog. Tehát hogyha hagynánk, hogy legyen szúnyog, ugye onnan indulunk ki az ilyen apró jószágokból, arra épül majd a többi. Tehát ezt így tessék megvilágítani ezeknek a kertító tulajdonosoknak, hogy ha már van tavuk, hagyják azt a szúnyogot. Hát akkor lesz egy ökológiailag abszolút működő kis dolog, csak ugye hát ne legyenek türelmetlenek. Tehát a türelem, amit az a hölgy mondott, hogy megjelennek ezeknek a ragadozói, de ahhoz nincs idő, mert ugye a szúnyog az előbb van, ugye a lárva is előbb, de hát kell várni pár évet, vagy hónapot, vagy nem tudom, ezt a hölgy majd jobban megmondja. Szóval, hogy hagyjuk már a szúnyogot, mert az jó, és ha megcsíp, hát most gyerekek megcsíp, akkor az az igazság, van egy nagyon jó, hogy én nem vakarom. Ez körülbelül 10 percig tart, most ki nevetsz, de egy 10 perc vagy negyed óra, amíg ugyan olyan ingered van, hogy vakarod, mert viszket, és utána elmúlik. De ha vakarod, akkor megmarad. Én nem tudom, hogy a hölgyek esetleg ebben ott vannak, hogy ez hogy a fenébe csinálja ezt a szúnyogcsípés, vagy maga a szúnyog, hogy ha nem vakarom, egy 10 percet kibírok, vagy mondom azt, és ezen megszűnő ingert elengedem, akkor utána nem lesz semmi. Lesz egy kis bőrpirot, de nem fog izgatni. Míg ugye a gyerek is mit csinál? Hát vakarja egész nap, és akkor az asszony azt mondja, hogy hát, kenjük már be, meg fújjuk be, meg minden ilyesmit csinálunk. Holott szegény szúnyog, hát ennyi kárt okoz, hogy 10 perc kellemetlenség, de ha kibírnám azt a 10 percet, de hát én türelmetlen vagyok, ugye, mint ahogy mindenki. Na jó van, szevasztok!
2: Köszönjük, hát nem tudom, hogy így az emberi...
0: Én egyébként én sokban egyet tudok azzal érteni, hogy egyébként néha jó lenne, ha békén hagynánk a természetet és az alapjaitól. Tehát tényleg, amikor azt mondjuk, hogy a szúnyognak is van helye, a számunkra esetleg gusztustalannak kinéző, legapróbb, nem tudom, szöcskének, amit mondjuk esetleg valaki azt mondja, hogy de ronda, vagy miért jön oda az a dongó, mert engem idegesít, mert mit zümmög. Tehát egyébként ez egy nagyon egészséges hozzáállás, hogy hagyjuk szépen a természetet békén, az a legbiztosabb, és akkor előbb-utóbb ugye felépül a táplálékhálózat, jönni fog a farkas, jönni fog a medve, már hogyha ugye hagyunk neki helyet, mert lassan az a szituáció, hogy inkább már helyük nincs az országban, meg ugye egyáltalán a földgolyón, mert annyira kisajátítjuk, és mindent átkonvertálunk, hogy nekünk kényelmes, meg kellemes legyen. Tehát ezzel egyébként maximálisan egyet lehet érteni. Ugye a szúnyogoknál ott van a probléma, hogy ugye a hazai szúnyogok, azok most már azért igen kevéssé okoznak problémát, még azért a középkorban, sőt, még szerintem talán a 18. században is még malária egyébként előfordult Magyarországon, tehát az akkor egy nagyobb probléma volt, de most jönnek vissza, jönnek be olyan invazív fajok, amik ugye szintén terjeszteni tudnak ilyen kellemetlen dolgokat.
2: Folyamatosak a hívások. Még annyit ezzel kapcsolatban, és aztán mindjárt beszélgetünk a betelefonálóval, hogy ugye végülis a vizes élőhelyek felszámolásának egy jelentős oka volt annak ideje, hogy le kell csapolni a mocsarakat, bizony, mert hogy ott mindenféle malária tenyészik. Úgyhogy a következő betelefonálónkat köszöntjük. Haló, haló!
5: Sziasztok, Pasa vagyok, köszönöm! Csak az betelefonáló reflektálnék, én mindig vigyeltem azokat az embereket, akiknek ilyen önuralmuk van, de mondjuk egy vizes élőhely mellett, mikor a 10. percben gyűjtöttek a 43. szúnyogcsípést, hát útista szerződésnek kell lenni ahhoz, hogy ne csapkodjon és ne kiássál azonnal valamilyen szúnyogriasztóért szerintem. De lehet, hogy csak én vagyok egy gyenge jellem.
2: Szerintem ezt azzal akkor rövidre lehet zárni ezt a kérdést, hogy azért azt mondjuk, hogy azért jellemzően egy jól fenntartott kertitóban, amiben mondjuk forog a víz, meg be tudnak költözni a szitakötők, ott nincsenek szúnyogok, vagy kevés van, és hogyha jól emlékszem, akkor még arra is voltak kutatások, hogyha már benne van a szitakötő lárva, akkor nem is petézik be, nem csak megeszi a...
0: Igen, ez is riasztja, mert egyébként, tehát hogy a szúnyog se hülye, tehát ő neki elég jó szaglása van, ugye azért tud minket is megtalálni akár a sötét tóparton is horgászás közben, mert ugye szagra tájékozódik szag alapján. És egyébként a vízben is ő kiszagolja, hogyha ott van az ellenség, és ha választhat, hogy mondjuk ott van egy cserépalátét, amiben nem lakik senki, versus a kertitó, aki tele van mondjuk szitakötő lárvákkal, halakkal, szaglás után a szúnyog kiválóan ezt tudja, és azt a helyet fogja választani, mondjuk ilyen 5 méteres körzetben, ami neki ilyen szempontból kényelmesebb, vagy hát ugye a lárváinak a túlélése jobban biztosított. Tehát erre egyébként szintén ilyen kutatások vannak, ezt a volt belga kollégám még csinálták egyébként, ilyen kutatásokat csináltak, hogy tartályokba beletettek különböző eredetű vizet, amiben előtte volt szitakötőlárva, előtte volt hal, tehát már nincs benne, csak előtte benne volt, tehát a szaganyagai belekerültek, és akkor nézték, hogy melyikbe hogy petézik bele a szúnyog, és akkor például kimutatták, hogy nem csak, hogy abban nem petézik bele, amiben volt előtte hal, vagy szitakötő, vagy nagy olyan bogár, ami őt ugye meg tudja fogni, hanem abba se fog beletetézni, ami mellett ilyen tartály található mondjuk egy pár méteres körzeten belül. Úgyhogy azért vannak lehetőségek, hogy szúnyogmentes élőhelyeket hozzunk létre a kertben, tehát inkább egyébként arra kellene figyelni, hogy ezek a pangóvizes igazi szúnyogkeltetők, ezeket kellene megszüntetni, és tényleg ez az, ahonnan a szúnyogok jönnek, tehát csak hogy egy számadatot hozzak most ebben a budapesti felmérésben, ahol beengedtek minket, tényleg mi alaposan meg tudtuk nézni, mi van a vízben, mi nincs. A kerti tavak, budapesti kerti tavak 70%-ában nem volt semmilyen szúnyog, tehát abszolút zéro szúnyog volt. Ez azt jelenti, hogy a kertitavak nagy részében biztos, hogy nincsen szúnyogkeltető. Nyilván ez változhat szezonálisan, lehet, hogy éppen amikor már nem tudom, hónapok óta nem írtották őket, és mondjuk a legnagyobb nyári meleg van, lehet, hogy 70% lemegy mondjuk 62-re, ezt most így nem tudjuk megmondani, de az biztos, hogy nem ők azok, akik elsősorban a fő ellenség ilyen szempontból, hanem az egyéb ilyen kicsi kis mindenféle vizenyők, amiket egész egyszerűen időnként ki kell önteni. Tehát ezt most nemrég Floridában voltam, ott kérdeztem, hogy ők egyébként hogyan oldják ezt meg, hiszen ugye a trópusi területeken ez még nagyobb probléma, és ugye gyűrűzik be hozzánk, jönnek azok az invazív szúnyogfajok, akik egyébként mindenféle ma még kevéssé elterjedt, de folyamatosan terjedő betegségeket is szépen hoznak be hozzánk. És egyébként azt mondták, hogy ott Floridában az egy ilyen elfogadott dolog, hogy egész egyszerűen időnként odamész, és megnézed, hogy miből iszik a ló, látsz-e benne mozgást, látsz mozgást, kiöntöd, újra töltöd, jövő héten újra megnézed, és akkor egész egyszerűen, tehát hogy benne van az embereknek a mentalitásában, hogy igen, erre figyelni kell, hiszen ha látom, hogy valami mozog abban az itatótában, akkor igenis azt ki kell önteni.
1: Egyébként még azt hozzátenném, hogy nálunk az Ökológiai Kutatóközpontban működik egy szúnyog monitoring program is, szóval akit érdekel, azonnan tájékozódhat az aktuális hírekről, hogy mi van ezekkel az inváziós fajokkal, a természetes fajokkal, úgyhogy ezekre is figyelünk külön kifejezetten.
2: Újabb telefon. Haló, tessék! Ez most nem jött be. Ugye volt arról is szó az előző, akkor mégis. Haló, tessék!
6: Hello! Egy olyan kérdés lenne, hogy az mennyire igaz, hogy a szúnyogok azok a CO2-t érzik, és akkor így találnak meg minket is, meg az állatokat is. Na, köszi, ciao.
2: Hello!
1: Ez igaz.
0: Én úgy tudom, hogy ez igaz, tehát hogy így ezzel így én behatóan nem foglalkoztam, de úgy tudom, hogy ez egy tudományos tény.
1: Igen,
0: hogy...
1: most ahol megfigyelik őket ezekbe a szúnyogos programokban, és sokszor ilyen CO2-t generáló eszközöket, csapdákkal vonzák oda őket, úgyhogy ez így van, igen.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy konkrétan ott a széndioxid kibocsátásra megy rá, és el tudják kapni, és csapdázzák őket vele.
2: Igen, tessék.
7: Sziasztok! Én esőfizet gyűjtök olyan edényben, ami nincsen teljesen elzárva a felszíntől, és teszek rá, hogy a szúnyoghálót, de néha alá tudnak menni és belepetéznek. Van-e olyan szer, vagy valami, amit abba belecsurgatva megölöm a szúnyoglárvákat, de aztán ha abból öntöznék, abból a vízből, akkor a növényeket nem károsítanám.
2: Köszönjük!
0: Hát ez egy ilyen olyan kérdés, amit így én passzolnék egy ökológiai állapot felméréssel és hozzáállással rendelkező kertészmérnöknek, mert fogalmam sincs. Tehát ugye én ökológusként azt tudom mondani, hogy leginkább semmivel, és inkább meg kell próbálni még jobban lefedni azt a vízgyűjtőt.
2: Tehát például annak nincsen akadály, hogy valaki kertitóból locsoljon és azt töltse újra. Nem? Tehát,
0: azt
2: hogy
0: úgy alakítsa
2: ki, igen, hogy akkor oda menjen a csapadékvíz is.
0: Igen, igen. Egyébként az egyik legfenntarthatóbb verziója ennek az egésznek, hiszen valahol úgy is gyűjteni kell. Az egy sokkal jobb megoldás, mint hogyha ugye az üres műanyag edénybe gyűjtjük, hiszen az inkább lesz szúnyogkeltető, mint egy növényes, normálisan működő, tényleg élőhelynek mondható tó, és akkor átmenetileg ugye lehet abban a vizet tárolni. Így Magyarországon egyébként nagyon érdekes, az őrségben vannak ugye ilyen nagyon nagy mennyiségben ilyen, hát nem is tudom, hogy ilyen farm per kertitónak mondható ugye kis tavacskák, ott a helyi nevük a tóka, ugye aki már őrségben járt, pontosan tudja, hogy ez egy ilyen abszolút regionális jellegű dolog, hogyha ott megyünk, és az egyes porták mellett ott vannak ezek a tókák, és nekem azt meséltek, hogy egyébként régen ezt úgy csinálták, hogy minden portához három tóka is tartozott, és az egyik az konkrétan a locsolásra volt, a másikban mostak sokszor, ugye még a régi időkben, amikor a csapvíz nem volt elérhető, és akkor a harmadikat meg lehetett ugye nyitatásra, egyebekre használni, tehát hogy még a funkcióid is el voltak különítve, és ugye ott annyival egyszerűbb, hogy ott nem kell kibírálni semmivel, hiszen eleve az egy olyan régió, ahol ilyen agyagos talaj van, tehát visszatartja a vizet, ha egyszer meggyűlik, mert hogy ugye mély maga a kis tó. Ez ugye sok esetben nem igaz az ország nagy részében, tehát azért van az, hogy valamivel általában ki kell bérelni, mert különben elillan a talajvíz. Ugye mélyebben van a talajvíz, ezért is aktívan tettünk az országban, hogy ez így megtörténjen, és nem véletlenül, hogy elveszítjük azt a rengeteg vizes élőhelyet, mert folyamatosan visszük egyre-egyre lejjebb a talajvizet. Én a szikes tavaknál látom, azzal foglalkoztam sokat, hogy az elmúlt 50-60-70 évben milyen gyökeresen alakítottuk át a tájat pusztán azáltal, hogy össze-vissza csatornáztuk és levittük a talajvizet. Ennek megfelelően ugye ilyen sekély vizeknek kicsit kevesebb a lehetőségük a természetes fennmaradásra, de ha ki van ugye bélelve, akkor akár ugye a csapadékvizet is el tudja tárolni.
2: És van különbség, lényeges különbség, nem tudom, ez meg lehetett figyelni, hogy azok között, a tavak között, amelyeknek van kapcsolata a talajvízzel, és amelyeknek nincsen. Vagy nem tudom, hogy erre
0: nagyon kevés ilyen adatunk volt, szerintem ezt így külön nem nagyon tudjuk megmondani, mert tényleg az van, hogy a nem tudom, 800 tóból igazából amiről adatot kaptunk, szinte mindegyik valamivel ki van bélelve, uh-huh. Pont amiatt, hogy ugye az országban ez a jellemző, hogy valamivel muszáj bélelni.
2: És akkor jellemzően arra volt valami adat, hogy milyen vízzel töltik fel, tehát hogy csapvízzel, vagy...
0: Erre külön nem kérdeztünk rá, de volt, aki egyébként elmesélte, mert ugye volt ilyen szabadon megadható egyéb cellánk, és egyébként tényleg én nagyon, nagyon hálás vagyok azért, hogy akik ezt a kérdéket kitöltötték, tényleg lehetett látni, hogy micsoda lelkesedéssel töltötték, és tényleg hasznos információkat szerettek volna velünk megosztani, és amit csak tudtak, mindent elmeséltek, és akkor volt, aki elmondta, hogy ő csapvízzel, más azt mondta, hogy ő az esővízzel, meg belevezeti akár az esővizet a tetőről, tehát hogy sokféle megoldás van.
2: Amit kezdtem még jóval korábban mondani, csak aztán több telefonáló volt, illetve próbáltam kérdezni, hogy ugye itt arról is volt szó már a múltkor is, hogy ezek a tavak egy ilyen hálózatot is képeznek, tehát hogy egymással kapcsolatban vannak, és akkor erre nézve merültek fel eredmények, hogy nem tudom, van olyan faj, amivel például az, tehát ami így mozog ebben a hálózatban, és akkor lehet látni, hogy mely tavak vannak összekötve egymással, melyek nincsenek, hogy például jelentős különbség van ott, ahol ezek ilyen elszigetelt csoportot alkotnak, tehát hogy a térbeli elhelyezkedésük az mennyiben volt követhető, és mennyiben határozza meg az élővilágot.
0: Így meglevő adataink még egyenre nincsenek ehhez, de abszolút ez az asztalom, hogy ezt mindenképpen szeretnénk egyébként ettől az adatsortól úgymond megkérdezni a különböző módszerekkel, amik ugye rendelkezésünkre állnak, és abszolút az, amit visszakaptunk a lakosságtól, amit ők beküldtek a kis dobozban, ez mind olyan értékes adat, amivel egyébként ezek a dolgok meg lesznek válaszolhatóak, hiszen fogjuk tudni, hogy hol milyen élőlények voltak, azt mi hozzá fogjuk tudni passzintani a különböző környezeti tényezőkhöz, amiről ők szintén rengeteg adatot küldtek nekünk, meg mivel megosztották velünk, hogy hol van ez a tó, tehát ugye nem indiszkrétek akartunk lenni, hogy tudjuk, hogy hol van, nem pontosan emiatt kell tudnunk, hiszen nekünk teljesen mindegy, hogy ő most tényleg hányat tett a kertjébe és hova tette, nem azért érdekel minket, az érdekel, hogy ugye lássuk őket a hálózatban, hiszen pont ez az izgalmas, hogy ott, ahol mondjuk esetleg egy olyan kerület van, ahol kevesebb kerti tó van, ott esetleg lehet, hogy rosszabb lehetőségeik vannak a két éltűeknek mondjuk, és kevesebb faj lesz a tavakban, mint mondjuk egy olyan kerületben, vagy egy olyan településen, amiért valamiért az emberek, nem tudom, laposabb a felszín, vagy esetleg kicsit nagyobb a GDP, jobban tudnak ebbe investálni, hogy ilyen dolgokkal is foglalkozzanak, hogy akár a kertjükbe tavat építsenek, és akkor ugye ahol a sok tó egymás mellett ott van, ott abszolút biztosak vagyunk benne, hogy ők hálózatként tudnak működni. Másik kutatásokkal egyébként tudtuk ezt alátámasztani, tehát azt várnánk, hogy ez itt is abszolút így működjön.
2: Én például, aki ugye küldtem be a mintát, és kitöltöttem a kérdővet, kaptam vissza egy választ már, ami jellemzően talán így vízkémiai adatokat tartalmazott. Tehát, hogy mi az, ami már kiment mindenkinek, és akkor még mire lehet számítani, hogy milyen információkat kapnak a tulajdonosok?
1: Igen, a vízkémia adatok azok kimentek, azért én voltam az egyik felelős, úgyhogy remélem, hogy mindenki megkapta. Ha valaki nem, akkor az írjon nekünk, mert előfordulhat valami hiba a rendszerben. Igyekeztünk az összes paramétert, amit mi meg tudtunk mérni, arról információt visszaküldeni a tó tulajdonosoknak, illetve valamiképpen kicsit így nagyobb belehelyezni, nagyobb képbe, tehát így te is akkor tudod, hogy így minden pontot feltettünk rá, hogy át tudja az emberhez, hogy az én tavam a többiekéhez képest hol van, mennyi benne a tápanyag, mennyi benne a nehéz fémek értéke. Egyébként általában egész jó vízkémiai eredmények voltak, amit
0: láttunk. Meglepően jó volt, szerintem mi rosszabbra számítottunk egyébként, tudva azt, hogy milyen sok hal van ezekben a tavakban, ugye általában ilyenkor ugye rengeteg a tápanyag, ki tudja, mi mosódik be ugye a városi környezetben. Én őszintén sokkal rosszabb eredményekre számítottam, tehát kellemes meglepetés volt, hogy ahhoz képest egészen jó vízminőségértékeket hoztak a tavak.
1: Igen, a nehéz fémek, meg a hasonló arány, az teljesen jó volt. A tápanyagtartalom az kicsit magas volt, de hát ahogy vártuk, de egyébként az is ilyen normál határértéken belül.
2: Volt olyan egyébként, aki miután megkapta az eredményeket, így kétségbe esett, nem tudom, írt vagy telefonált, hogy mit csináljon a tavával, mert hogy valamelyik érték olyan kiugró.
1: Szerintem annyira innen nem volt ilyen, volt olyan, hogy e-mailben kerestek meg minket, hogy ő neki ez az értéke ilyen, hogy ez mit jelenthet, mit tud vele csinálni, mit gondolunk, hogy ez honnan lehet, úgyhogy voltak ilyenek, igen.
0: De igyekeztünk ennek azzal elejét venni igazából, hogy tényleg próbáltunk mindent oda tenni, hogy ha a különböző tápelemekre, vagy bármire, hogyha volt olyan érték, ami fölött mondjuk magasnak tekinthető, nem mint egy ilyen vérképelemzésnél, hogyha tudjuk, hogy az már több csillagos, akkor azzal lehet esetleg ezt, vagy azt, vagy amazt lépni, és akkor tudtunk egy-két tanácsot adni, de hát ugye nagyon sok mindent egyébként úgy mértünk, hogy nem nagyon van rá egyébként referenciaérték, mert sokszor a természetes vizekből sem mérik, de mi szerettünk volna olyan dolgokat is megmérni, amit mondjuk például nem képezik, például a nehéz fémeknél nem feltétlenül mérik a nehéz fémeket ugye a természetes vizekben, viszont tudtuk, hogy városi környezetben akár az is lehet, hogy ugye bemosódnak, tehát tipikusan a városi vizekre jellemző probléma az, hogy nagyon magas a vizeknek például a só tartalma. De nem azért, mert nátriumklorid, tehát konyhasó van bennük, hanem egy csomó minden más is ugye folyamatosan mosódik be. Tehát az aszfalt, meg ezek az ilyen különböző burkolatok is folyamatosan eresztik az anyagot, tehát ez ilyen angolul ez a leaching, tehát ez ilyen, nem tudom ezt magyarul, hogy mondod, ilyen tényleg ez az eresztése a mindenféle egyéb sótartalmuknak, ami ugye minden egyes alkalommal, amikor süti a nap, esik az eső, lefolyik, lecsorog a csapadék, folyamatosan sósodnak ugye a tavak. Egyébként néha lehet a médiában is olvasni, hogy ez egy globális dolog, tehát hogy egyre több tó sósodik, de egyébként a városi tavak azok sokkal gyorsabban és sokkal nagyobb ütemben sósodnak, pont ezért, mert ugye körülöttük annyi ilyen épített felület van, hogy az mind-mind bemosódik.
2: Egyébként ehhez, hogyha már így szóba került a millenáris kérdése, én például azt szerintem a múltkor is mondtam, hogy gyerekkoromban még emlékszem arra, hogy a Városligeti tóban, ami szintén nem egy ideális élőhely, mert hogy ugye ki van betonozva, meg nem tudom én, tehát hogy
0: a búrok ott úsznak benne, hát ez zseniális ötlet.
2: De hogy termel víz is kerül, nem tudom, jó-e vagy rossz, de hogy minden esetre ugye az is oda megy, de hogy mit tudom én, gőték is éltek benne annak idején. Hát most is néztem, és elég sok állatfajta volt benne, akkor éppen egy szerencsétlen teknős is kapálózott ott a beton szélén, amikor legutoljára arra jártam, ez nem biztos, hogy egy őshonos teknős volt, azt nem tudnám megmondani. De hogy néztétek az ilyen nagy tavakat is, amik ugye köz tulajdonban állnak, és akkor nyilván nem küldőnek be.
0: Igen, tehát itt mi végigjártuk, gyakorlatilag végignéztük a térképet, hogy Budapesten belül, hol Pesten belül, hol találhatók ilyen köztéri tavak, tehát a Millenáris, a Városligeti tó, meg még sok másik, 50 másik ilyen hasonló tó, ezek mind ott voltak a listákon, tehát ezen mi mind végig szaladtunk, és egy ilyen nagyjából 3 hetes periódus alatt, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy szépen ment a csapat, és minden egyes nap kint voltunk valamelyik ilyen tónál, tehát hogyha hallgatóképpen láttak minket, hogy ott valami furcsa arcok ott ilyen hálókkal bohóckodnak valamelyik ilyen köztéri tódál, azok mi voltunk, és elvileg hasznos munkát végeztünk. Egyébként ennek nincs teljesen vége, tehát a kutatócsoportunkban az ausztrál kollégánk, ő folyamatosan folytatja egyébként ezeknek a tavaknak a felmérését, tehát hogyha szintén ilyen hálóval boklászó kollégát látnak a Városligetben, vagy a Feneketlen tónál, akkor nem biztos, hogy halakra vadászik, hanem ő kétéltű felmérést végez, és ő folyamatosan minden évben egyébként 3-szor végignézi ezeket a tavakat. Most így hirtelen nem tudom, hogy például mondjuk Gőtét találta a Városligetben, mióta nézi. Valószínűleg nem, mert egyébként borzasztó rossz állapotban van az a tó. Köszönhetően részben annak, hogy ott vannak ezek a hatalmas amúrok már, amikor éppen ugye nem pusztulnak el valami random behatástól. És
2: hivatalosan telepítették oda be, vagy?
0: Én úgy tudom, hogy igen, tehát hogy ott is megvolt ez a hát nem tudom, ez valamiért így égeti a nem csak a magyar agyakat egyébként, hanem ez egy ilyen globális probléma, hogy valamiért ez a 60-as 70-es években kialakult ez a hozzáállás, hogy az amúr az tisztítja a vizet. Mert hogy átszűri, és akkor ugye kiszedi az algát, és akkor az nekünk úgy jó, hiszen a víz akkor koszos, ha sok benne az alga. És valahogy ez így rárakódott arra, hogy az amúr, a busa ugye dettó. Hát ugye a Balaton is azért van tele amúrral, busával, mert ugyanez a gondolatmenet megvolt, és ugye szépen hozták bele, hogy hát akkor kiváló vízminőségünk lesz a Balatonban, hogyha ezeket a amúgy ázsiai óriás pontszerű élőlényeket beletesszük. Ugyanez a Városligeti tónál olvastam egyébként, hogy ugyanez volt a terv, hogy hát majd akkor ugye tisztítja a vizet. Csak hát a probléma az, hogy ezek a halak minden mást is, tehát hogyha kiírtja ugye a hínárost, ami egyébként sem nagyon van a Városligeti tóban, tehát ugyanoda jutunk, vagy ugye a busa tipikusan megeszi a zooplanktont, ami a algáknak egyébként az elsődleges fogyasztója lenne, tehát hogyha őket így lefölözzük a vízből, mi marad, hát még több alga, tehát ugye ezért is volt ez egy óriási probléma Balaton esetében is, hogy betették ezeket a halakat, a csodát várták tőlük, de tehát ez nem egy hungarikum, tehát hogy ez nagyon, nagyon sok más országban, kontinenstől függetlenül valamiért a 20. század közepén egy ilyen nagy trend volt, mert azt gondolták, hogy ez majd így ténylegesen megoldja a vízminőségi gondokat, hát nem oldotta meg, sőt, még többet kreált. Igen, jó lenne ezen így túlhaladni, hogy most már ne ezektől az ázsiai nem őshonos halfajtáktól várjuk a megoldást, amit egyébként nem hoznak el, tehát ezt így el kellene engedni.
1: Illetve még a Városligeti tóba ugye nagyon sokan kiengedik az otthoni már nem kellő kis állatokat, teknősöket, rákokat, mindenfélét, és pont azért, mert kicsit melegebb a vízetermálvíz, ezért az én egzotikusabb trópusi fajok is nagyon jól érzik ott magukat, és ez még tovább rongálja a biodiverzitást.
0: És ugye a probléma az, hogy oké, persze ott meleg van, körülötte hideg van, hát majd nem megy tovább, ott majd meg fog állni. A probléma az, hogy ugye megint ez a statikusan gondolkodunk, oda tettem, ott marad, egyrészt nem fog ott maradni, másrészt ugye az evolúció ennél sokkal gyorsabban dolgozik. Tehát igazából itt szépen lassan generációról generációra ezek a, nem tudom, kiteszünk 100 ilyen olyan fajt, aminek ott semmi keresni valója, hiszen melegebb trópusi vizekből számoznak. Lehet, hogy 99 soha nem fog adaptálódni, alkalmazkodni, egy majd fog. Egy valamiért ott őnála részben végbe megy egy olyan mutációs sorozat, amivel szépen lassan generációra generációra fokról fokra egyre jobban alkalmazkodik ugye a hideg vízhez. Tehát ezt a kollégák mesélték, hogy ugye a hévízi tónál ugyanez probléma, ezt nagyon sokszor lehet most a médiában egyébként hallani, hogy ott próbálkoznak tényleg már szinte kétségbeesve mindennel, hogy visszaszorítsák azt, hogy ugye a hévízi tó felől a Balatonba befolyó csatornában egyre jobban ugye terjednek lefelé, a hideg víz felé a különböző, egyébként gyönyörűen kinéző afrikai sügerek, meg mindenféle csodálatos hal, aminek semmi keresni valója nem lenne.
1: Illetve itt. Növények is.
0: Növények is. És ugye lehet látni, hogy ugye évről évre, ha beszélünk a kollégákkal, mesélik, hogy évről évre ugye megy egyre lejjebb az a szint, ameddig el tudnak jutni onnan a meleg víztől. Tehát gyakorlatilag ez az evolúció élő példája, hogy szépen lassan, lépésről lépésre, méterről méterre, tized fokra egyre jobban mennek. És előbb-utóbb el fognak jutni a Balatonba, sőt ugye már van olyan élőlény, ami el is jutott. És ebben ugye ez a veszélyes, tehát hogy nem szabad azt gondolni, hogy ezek ilyen olyan dolgok, hogy én ezt oda teszem, és ott marad, nem fog ott maradni sajnos. Városligeti tóban sem fognak ezek a dolgok ott maradni.
1: A klímaváltozás miatt ugye egyébként is a legtöbb víznek növekszik a hőmérséklete, egyre jobbak a körülmények számukra, úgyhogy nem csak az adaptáció miatt, de a klímaváltozás miatt is egyre inkább megjelennek ezek mindenhol.
2: Városi környezetben az még talán a jobbik eset, hogyha van egy ilyen kevésbé karbantartott tó, én most nem tudom a millenárison épp milyen állapotok vannak, de hogyha már van nád, meg nem tudom én valami növény állat benne, akkor ez talán már jobb. És azokat a vizeket is néztétek, aminél pont az a cél, hogy semmi ne ijjen meg benne, tehát mondjuk ilyen szökőkutaknál, meg csobogóknál, ami ugye forgatja a vizet, ott nagyon sokszor azt csinálják, hogy hát akkor egy kis, nem tudom én, algaölőt is beleraknak, és akkor szépen kristálytiszta legyen az egész, de hogy nem tudom, hát ha vannak önnek

0: nyilván megint vissza lehet csatolni, de jó lenne, hogyha ezek az élőhelyek azért mégiscsak úgy lennének kialakítva, hogy például ugye ki tudjon belőle mászni az az állat, ami belemászott, mert azt gondolta, hogy neki ott jó helye lesz. És egyébként még így arra nem reagáltunk a millenáris felvetésre, de tehát, hogy ez csak egyébként egy példa, mert ugye ha végignézzük a tavakat, hogy milyen jellegű tavakat láttunk, egyébként nagyon tanulságos volt így végignézni, csak ha az ember ilyen fotókon egymás mellé teszi, hogy milyen tavak érhetőek el, mondjuk például a fővárosban. Nagyon, nagyon változatos, tehát ugye vannak egészen olyan, hogy akárhol lehetne típusú, egészen természetesnek tűnő tavak, meg ezek az ilyen, hát igen, tehát ez egy nagy szökőkút gyakorlatilag, egy ilyen kibetonozott, hatalmas betonteknő, ami a funkcióját tekintve valóban, tehát a hűtés funkciót biztos, hogy ellátja nyáron, mert ugye minél nagyobb vízfelületet teszünk oda, ugye ezért is ez az egyik nagyon nagy előnye egyébként ezeknek az élőhelyeknek városi környezetben, hogy a hőhatást egy kicsit tudják pufferolni, egy kicsit tudnak ellene tenni. De hát ugye mennyivel jobb lenne, hogyha nem csak ezt tudnák, hanem ha már ott van, akkor például mondjuk egyrészt jól is néz neki, meg jól is működne. Tehát azért lenne mit tenni ilyen szempontból. De néha nagyon jó látni egyébként, amikor kijönnek mondjuk olyan ilyen urbanisztikai tervek, hogy az ember látja, hogy ezzel mondjuk egy kicsit már legalább gondolkodtak. Tehát én például, amikor a városmajori rendezésnek a terve kijött, én megmondom őszintén, én nagyon boldog voltam, amikor megláttam, hogy a közepében egy olyan ilyen esőkertes tavat terveztek, ami abszolút ilyen nyugat-európai színvonalon szépen úgy van megcsinálva, hogy az bizony nem egy nagy medence lesz, hanem az egy élő rendszerként van beletervezve a zöldövezetbe, tehát az ilyeneknek mi így nagyon tudunk ökológusként szurkolni, hogy még nagyon sok ilyet, meg nagyon jó lenne, hogyha egyébként akár a meglevő vízterületeknél is elgondolkodnak azon, hogy egy picit természetesebbé lehetne őket rendezni.
1: És akkor például ez játszott szerepet, ugye ez is egy probléma, ami folyamatosan előkerül, hogy egyre jellemzőbbek az ilyen hirtelen lezuduló esővizek, tehát hogy akkor még egy tó az például alkalmas arra, hogy ezeket megfogja.
0: Abszolút, és akkor ugye most vannak ezek az esőkertek is, ami számunkra, amivel mi vizekkel foglalkozunk, nem annyira izgalmas, ugyanakkor szintén egyébként egy nagyon hasznos dolog. Tehát ugye ezek az esőtavak, esőkertek, ugye az nagyjából úgy néz ki, hogy egy ilyen mélyedés szinte csak a talajban, de azért nem csak egy sima mélyedés, tehát annál egy kicsit okosabban van kialakítva, hiszen úgy van növényzettel körbevéve, olyan típusú növényzet, hogy az azonnal fölvegye a vizet, ha tudja, és egyébként úgy vannak kialakítva, hogy olyan nagyon sokáig a víz nem is áll meg bennük, tehát az a 2-3 nap, amíg esetleg a víz ott van, az nem elég arra, hogy például mondjuk a szúnyog kitermelje saját magát, mert egész egyszerűen annak sokkal hosszabb a generációs ideje. Tehát ezek ilyen szempontból, tehát hogy ne a csatornába menjen el a víz, hanem legalább akkor így hasznos utána a zöld növényzet fölveszi, és a mi környezetünket hűti. De ennek lehet egy formája az is, hogy ilyen nagyon okosan megtervezett tavakat képzelünk el a parkokba. Ázsiában vannak ilyen egészen grandiózus olyan urbán kertek, amikbe tényleg hát már patakot, meg szinte épp, hogy nem a folyót tervezik be, és gyönyörű, és olyan, mint egy rajzfilmben, tehát, hogy tényleg gyönyörűen meg van csinálva, és közben olyannyira természetközeli, amennyire csak lehet, de az embereknek is nagyon tetszik. Tehát, hogy ezt a két dolgot én azt gondolom, hogy egyébként lehetne közelhozni, és közelebb hozni, csak nem tudom, tehát több jó példa kellene is egyébként, hogy az emberek is lássák, hogy egyébként ez létezik, és nem olyan ördögtől való feladat, tehát nem csak a betonmedence az, amit egyébként a város közepén el lehet képzelni.
1: Uh-huh. Mi lesz akkor a második hullám, amiben ugye még további információkat kapnak a beküldők, illetve nem tudom, hogy ezen felül nektek mi az, ami még így plusz, hogyha jól tudom, akkor ugye ez a DNS vizsgálat, ez van még. Hát, és akkor ugye ez egyébként hogy néz ki, tehát hogy akkor nem kell egy egész békát elkapni ahhoz, hogy lássák, vagy lássátok, hogy van benne béka is az adottóban.
0: Igen, ez az utolsó fázisa most gyakorlatilag a projektnek, amiben vagyunk. Ugye mivel nálatok nem voltunk külön mintázni, a kettő között egyébként volt még két adatküldési típ, vagy hát tulajdonképpen háromféle ugye adatküldés, amit kiküldtünk, ugye amit mondtunk, hogy az zooplanktont megmintáztuk, a két éltűeket, hogyha ugye békát, gültét találtunk, azt is visszaküldtük, tehát hogy amit mi ott a helyszínen találtunk, utána ugye a laborban bevittük, megnéztük, fajra meghatároztuk ezeknek a tó tulajdon

0: munkatársoknak szintén ugye ugyanígy egyesével vissza lett személyre szabottan küldve, és akkor igazából most zártuk le ezt az összes ilyen elsődleges adat visszaküldést, és akkor most vagyunk még a végén ennek a DNS-es sztorinak. Hát ez egy nagyon-nagyon nagy meló egyébként, tehát rengeteg ember, rengeteg munkája van benne pusztán abban, hogy ugye ezeket a kis kütyüket szépen leszűrögetni, a DNS-t kinyerni, arról a különböző molekuláris vizsgálatokat megcsinálni, majd a leges legvégén egy külső cég fogja egyébként a szekvenást elvégezni. Tehát, hogy nagyon egyszerűen hangzik, és hajlamosak vagyunk így egyszerűsíteni, és olyan kis könnyű dolognak hangzik, de egyébként egy nagyon hosszadalmas dolog. Viszont azért nagyon izgalmas, mert ugye tehát ez olyan, mint egy ilyen oknyomozás, hogy ugye minden élőlény, aki egész egyszerűen csak él, mozog, vedlik, vakarózik, nyomot hagy maga után ugye a környezetben. És hát most már olyan módszerek is vannak, hogy akár a levegőből kiszűrve lehet egyébként madarakat, emlősöket monitorozni. Tehát olyan dolgok vannak, hogy egészen elképesztő. Most a legutóbb azt olvastam egyébként, hogy tehát ugye tényleg a bűnügyi nyomozástól ez nincs messze. Tehát, hogy kitalálták, hogy ugyanúgy, ahogy mi ugye egy filteren át folyatjuk a vizet, és azt a filtert használjuk fel utána. Na most valaki rájött, hogy egyébként bűnügyi oknyomozásnál lehetne használni a légkondicionálóknak a szűrőjét. Megnézni, hogy az adott személy valóban járt-e abban a helyiségben, természetesen, ha be volt kapcsolva ugye a légkondi, de ugye például egy nagy irodaházban, vagy egy nem tudom, plázában egyébként ott, ahol ezek állandóan üzemelnek. Tehát, hogy ez gyakorlatilag ugyanaz, hogy egy jó nagy adag levegőt átszűrve, ugye nem csinálunk semmit, de elég az, hogy mozgunk, ugye a ruha hozzánk ér, kis sejtecskék folyamatosan ugye a bőrsejtjeink lejönnek, hajszál, mind DNS tartalmaz, és ugye ezeket így meg lehet utána a környezetből fogni, és ez gyakorlatilag a környezeti DNS, csak ugye attól függ, hogy most ha emberre használjuk, akkor ugye rögtön a bűnügyekre gondolunk, de az ökológusok meg a környezeti DNS alatt azt értik, hogy a vízből, a levegőből, talajból ugye megfogni ezeket a nyomokat, és az az izgalmas benne, hogy ugye vannak a DNS-nek olyan részei, amik elég általánosak ahhoz, hogyha azok alapján megpróbáljuk megfogni, hogy mi volt ott, az gyakorlatilag olyan, mint egy új lenyomat, tehát meg tudjuk mondani, hogy mondjuk melyik 500 féle alga van abban az adott kerti tóban, abból a pár csepp vízből. Tehát szerintem egyébként ez abszolút, ez a 21. századnak az ökológiája, hogy ilyen dolgokra tudjuk ezeket a módszereket használni. És ugye ezért volt nekünk nagyon izgalmas, hogy amennyit csak tudtak a lakosok, átküldtek nekünk ezeken a filtereken, mert hogy gyakorlatilag ez történt, tehát ők csak azt látták, hogy ugye nyomtátok
1: nem volt egyszerű nyomni.
0: A fecskendőt, igen, nem egyszerű egyébként, ezzel abszolút szimpatizálni tudunk, mert hát nem egyszerű, viszont baromi hatékony. Tehát amikor már átmegy rajta az a rengeteg víz, lehet látni, hogy ugye így zöldül, színesedik az a filter, amin hát ugye avatatlan szem csak annyit lát, hogy egy fehér valami, ami benne van abban a műanyag kis kütyűben, de igazából az egy nagyon-nagyon-nagyon pici lyukú filter. Tehát, hogyha mikroszkóp alatt megnéznénk, magán azon a fehér valamin is rengeteg-rengeteg lyuk van, tehát az a sok víz mind átmegy rajta, és akkor hát a DNS maga is nem olyan pici a DNS egyébként, meglepően nagy, ha az ember ilyen mikroszkopikus dolgokba gondolkodik, tehát vannak rá ugye ilyen kis, nem tudom, ilyen iskolás feladatok, hogy hogyan lehet megnézni mikroszkópa, például mondjuk a hagymának a DNS-ét, vagy a nyálból kimutatni, ugye a DNS-t így meg lehet fogni kicsapatva. Tehát nem olyan elképesztően pici, tehát a különböző DNS töredékek, sejtöredékek szépen fennmaradnak ezeken a szűrőkön, és ugye mivel az ember sok vizet szűr át, ezért nagyon sok élőlényről tud információt gyűjteni. Tényleg, mint egy légkondi.
1: De hogy akkor maguk az élőlények még nem lettek azonosítva, mert ezt fogja majd elvégezni a...
0: Nem, ez az, ami most még folyamatban van, tehát a labor részének körülbelül így a fele tájéken tartunk a feldolgozással, és akkor ezt még nekünk el kell küldeni egy külső cégnek, aki a végén a nagy szekvenálást megcsinálja. Tehát onnantól kezdve, hogy mi kinyerjük a DNS-t, tehát hogy erre is ilyen különböző laborvizsgálatok vannak, laboratóriumi eljárások vannak, hogy az ember pontosan hányszor, hogy hogyan centrifugálja meg, tehát ez egy jó hosszú és macerás folyamat, amit a lelkes kutatócsoporttagok jelenleg is csinálnak a laborban, vagy most már nem, hiszen már vége van a napnak, de hogy ez tényleg ez a napi munkánk része, hogy ott bent centrifugálják, tisztítják ezt az anyagot, és akkor ugye mivel tudjuk, hogy melyikek ezek az ilyen régiók a DNS-ben, amik használhatóak arra, hogy egy ilyen molekula is új lenyomatot kapja a közösségről. Ugye mindenki ilyen nagyon COVID-tudatos lett, és mindenki nagyon tudja, hogy mi ez a PCR, vagy hát legalábbis azt gondolják, hogy tudják. Tehát ugye a PCR az gyakorlatilag egy olyan folyamat, amikor egy bizonyos kitüntetett DNS darabot felszaporítunk annyira, hogy utána azt tudjuk vizsgálni. Na, mi is ugyanezt csináljuk, tehát nekünk a laborban zajlanak ezek a PCR folyamatok, amikor ezen a kijelölt régióján a DNS-nek futtatjuk a különböző PCR-eket, de COVID-ot nem fogunk tudni kimutatni a kerti tavakból, tehát ezt ne is kérje tőlünk senki, mielőtt itt ilyen égni kezdenek a vonalak, de tehát, hogy tényleg szinte nem is tudom, végtelen a lehetőség, hogy mennyi mindent lehet megnézni egy ilyen mintában.
1: Csak ugye, ami így a szélesebb körben is ismerté vált, az ugye a szennyvíznek a vizsgálata, ami tulajdonképpen akkor többé-kevésbé ezzel a módszerrel történik.
0: Abszolút így működik, csak egy kicsit gusztustalanabb, tehát szerintem a mi munkánk egy fokkal azért így tűrhető, főleg úgy, hogy ugye a lakosság még be is küldi nekünk a gyönyörűen előszűrt mintákat. De egyébként abszolút az is ugyanaz, csak ugye ott nem egy ilyen ennyire általános régióját nézik a DNS-nek, hanem konkrétan a koronavírusnak egy bizonyos valamilyen markerét nézték, ezt én nem vagyok vírus szakértő, tehát nem tudom konkrétan, hogy ez melyik része volt, de valami, ami csak arra az egy adott vírusra jellemző, az influenzáé máshogy néz ki, a nem tudom, szalmonelláé megint máshogy néz, bocsánat, az baktérium, de mindegy. Tehát, hogy az összes különböző kórokozói máshogy néz ki, és akkor, ha megvan az a régió, amiről tudjuk, hogy a koronavírusé az mindig úgy néz ki, hogy A, C, C, C, T, T, G, G, G, és utána van még egy A, akkor azt utána lehet használni, és ugye ezekkel a PCR technikákkal felszaporítani, és akkor utána kimutatható a vízből.
1: Mik voltak eddig a legmeglepőbb beérkezett adatok, például, hogy milyen élőlényeket láttak a tónál a szürke gémen kívül, vagy hogy így méretekbe, tehát hogy volt, aki például nem tudom én, nagyon kicsi, vagy nagyon nagy tavat írt le a kérdőjében.
2: Szerintem összességében már az meglepő volt, hogy mennyiféle élőlényt figyeltek meg maguk a lakosok. Szinte mindenki figyelt meg madarat, ami a kerti tóhoz érkezett. Szinte mindenki azt mondta, hogy valamilyen szitakötőt látott a tónál. Kétéltőek is nagyon-nagyon gyakoriak voltak, és még az ebihalakat is, tehát a tavak felében jelezték a tó tulajdonosok, hogy láttak. De igen, méret szempontjából is volt egy nagyon-nagyon picike kis tó, amit Budapesten meglátogattunk, talán egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen doboz méretű volt, és abban is kétféle szitakötőfajt például találtunk, majd meg tudjuk, hogy molekuláris alapon mennyi más élőlényt, de az például meglepő volt, hogy a belváros közepén tényleg egy ládányi méretű kis tóban már ott kétféle szitakötő ott volt, úgyhogy nekem ezek voltak a meglepőek.
0: Igen, tehát, hogy ezek az élőlények, akik egyébként a városi környezetet kibírják, próbálkoznak folyamatosan. Tehát én a 13. kerületben lakom, környékünkön nem nagyon van szerintem kertító, mert nem nagyon van olyan hely, ahol kertító úgy elképzelhető lenne, mert ugye ilyen nagy x-emeletes házak vannak körülöttünk, de rendszeresen van, hogy kinézek az erkélyre, és ott repül a szitakötő, mert egyébként ugye a Dunához viszonylag közel vagyunk, azért a Városliget sincs olyan borzasztó messze, és egész egyszerűen ugye folyamatosan próbálkoznak, és ez egy ilyen, hát mi úgy mondjuk, hogy ilyen sziget hatás, hogy ugye lehet, hogy mondjuk ott a Duna melletti, nem tudom, Nádasban ott nagyon sok szitakötő van, és akkor időnként próbálkoznak, és próbálják ugye áthidalni azt az élhetetlen sávot, amit mi köré tettünk, alias rakpart és lebetonozott utak és Váci út és egyebek. bevásárlóközpontok, házak, ugye ez nekik ez mind egy sivatag, tehát hogyha az ő szemükkel nézzük a várost, akkor egyébként így át lehet kattintani a fejünkbe, hogy az, ami nekünk egy beépített rész, és mi azt gondoljuk, hogy élhető, hiszen mi ezekben az épületekben lakunk, nekik ez sivatag és maga a halál, tehát ő nekik ezt át kell valahogy ugrani. És hát ugye nem feltétlenül egyszerű, hiszen hogyha minden tele van ugye felőkarcolókkal és 15-es házakkal, akkor például mondjuk egy szitakötő az sok, lehet, hogy már át sem tudja repülni, hiszen nem fog olyan magasra fölrepülni, ki kell, hogy kerülje, és egész más irányba fog terjedni, és olyan útvonalat fog választani, amit esetleg mi azt gondolnánk, hogy ó, de hát miért arra megy? Hát azért, mert ugye nem tud a városban közlekedni. És ezek ilyen érdekes gondolatkísérletek egyébként, hogy az ember ránéz a térképre, és azt mondja, hogy jaj, de hát olyan sok zöld folyosó van, meg zöld terület. Nem feltétlenül, lehet, hogy az élővilág egy kicsit ezt máshogy látja, hiszen lehet, hogy nekünk az van, hogy olyan 500 méterre egymástól ott van két park, igen, csak közte mondjuk van egy nem tudom, nagyon nagy forgalmú út, vagy olyan egyéb áthidalhatatlan akadály, mint ugye az ilyen 10 emeletes nagy házak, hatalmas üvegfelületekkel, ugye az is egy ökológiai csapda, hiszen polarizál, ugye odavonza a repülő rovarokat, és nem olyan egyszerű egyébként ezt nekik így hálózatosan megtalálni, tehát ők próbálkoznak becsülettel, és akkor néha sikerül nekik esetleg a tóba beletalálni. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg a város közepén a picike tó is egészen különlegesen fontos tud lenni, tehát nem szabad őket alulbecsülni hiába. Hiába kicsik, vagy olyan kis satnyának kinéző, a kis doboz méretű, abban is lehet, hogy valami fontosat tudunk teremteni.
1: Lehet ártani az ilyen kerti tavakkal az élővilágnak, hogy ez szóba került, hogy esetleg egy ilyen csapdaként működhetnek bizonyos élőhelyek, hogy belemegy, de nem tud kimászni. Feltételezem, hogy ha olyan rossz a vízminőség, akkor talán bele sem megy, tehát ez talán nem jelent problémát. Esetleg még az, hogy nem tudom, különböző akváriumboltokból beszerez az ember olyan növényeket vagy állatokat, amik meg nem ősonosak, nem tudom, hogy erre mennyire
2: igen, volt például. Abszolút a növények, a nem ősonos növényekkel nagyon, nagyon lehet ártani. Nem konkrétan magába a kis tóba, tehát úgy, hogy mondjuk egy béka él a tavunkba, és mellette van egy nem, Magyarországon nem őshonos növény, az ország a békának úgy konkrétan nem árt, de megint csak, hogy a halaknál is beszéltünk róla, hogy ezek a növények is ki tudnak kerülni a természetbe. Ahogy beszéltük, a Hévízi csatornán keresztül már a Balatonban megjelennek olyan trópusi jellegű növények, amik nem odavalók, és igen, szóval érdemes, amikor növényt választunk, érdemes utána nézni. Vannak különböző listák, ahol tiltó listák fenn vannak, hogy milyen növényt ne, mert az káros lehet a biodiverzitása, ha kikerül a természetbe. Érdemes ezeket megnézni, érdemes annak utána járni, hogy melyik azok a növények, amik Magyarországon őshonosak. És egyébként a legtöbb ilyen trópusi növényre van valamilyen magyar alternatíva.
1: Mennyire terjed a praxis például az ilyen Facebook csoportokban, tehát hogyha az egyik tag az látja, hogy nem tudom, valami gond van a tavával, akkor megkérdezi egy másikat, hogy mit kell vele csinálni, az akkor tanácsot ad, és akkor gondolom adott esetben növényeket és állatokat is cserebelérhetnek egymással, tehát ez, nem tudom, hogy ezt mennyire néztétek, akár csak úgy, nem is tudományos szinten, hanem csak így.
2: Igen, ez személyes érdeklődésben, vagy hogy mondjam, én nézegettem ilyen csoportokban, én azt vettem észre, hogy egy nagyon ilyen kedves közeg van, tehát egymást támogatják a kerti tavasok, mindig próbálnak egymásnak segítséget nyújtani, tippeket adni. Nagyon gyakori, hogy valamilyen élőlényt találnak a tavukba, és akkor megkérdezik, hogy na ez micsoda. Ez általában az én gerincteleneknél szokott felmerülni. Egyébként erre is az Ökológiai Kutatóközpont honlapján van egy határozó könyv, amiben az ilyen különböző csúszómászó, lárvákat hasonló. Tehát amiről nem tudjuk, hogy micsoda, azt ennek a határozó segítségével meg tudjuk állapítani. Illetve hát igen, tippeket is adnak egymásnak, csereberélik a növényeket, állatokat. Igen, én sokszor ilyenkor a nem éppen jó növényeket, állatokat is cserélik.
1: Aki kimaradt ebből a felmérésből, az tud még valamilyen módon részt venni ebben, vagy most ez le lesz zárva, és akkor majd majd az eredmények lesznek kihirdetve. Ez ugye a máshogy nem akkor úgy, hogy, tehát, hogy már az is egy lépés, hogy valaki létesít egy kerti tavat. És ezzel kapcsolatban például a ti honlapotokon van valamilyen információ vagy javaslat?
0: Hát dolgozunk azon, hogy legyen egy olyan kis anyagunk, most egyébként elkészült egy, csak még szerintem nincsen megosztva, de hamarosan elérhető lesz, készítettünk egy ilyen kis színes szagos összefoglalót, hogy ilyen első körben mire kellene figyelni, és ott egyébként tettünk bele egy ilyen listát is, ami kvázi a tiltó lista a növényekre, és hogy helyette ugye miket lehetne esetleg beletenni, tehát konkrétan ott ezek majd így megtalálhatóak lesznek. Maga a projekt, hát most nagyon azon dolgozunk, hogy minél hamarabb tényleg a végére jussunk, és ez a rengeteg DNS minta ez feldolgozódjon, lezárásra kerüljön, és ugye mi is elkezdhessük velük a munkának az utolsó részét, ahol tényleg bele tudunk már a hálózatokba nézni, és majd erre alapozva tudjunk akár még jobb tippeket adni ugye a lakosságnak is, hiszen az is ténylegesen az egyik legfőbb motivációnk, hogy mivel tudjuk, hogy ennyire fontos élőhely, és tudjuk, hogy mennyire ismeret hiány van, nagyon fontos, hogy aki hajlamos arra, hogy egy kicsit is odafigyeljen, és szeretne egyébként jót tenni a maga környezetében az élővilágnak, akkor egyébként ők azt gondolom, hogy elérhetőek erre, és egyébként nyitottak arra, hogy ha olyan tippeket kapnak, akkor mondjuk akár változtassanak a tavaknak a kezelésén is. Tehát én nagyon örülnék, hogyha mondjuk legalább néhány tó tulajdonosnál ezt például el tudnánk érni, akkor azt gondolom, hogy már nem volt a munkánk hiába. De egyébként, tehát, hogy ez egy egyszeri nagy projekt volt, viszont nyilván lesz ennek még folytatása, tehát különböző módokon mi tervezzük, hogy majd még erre alapozva újabb vizsgálatokat folytassunk. Most például lesz egy új projektünk, amiben jövőre azt fogjuk megnézni, és szintén itt majd a lakosság segítségét fogjuk kérni, nem mi fogunk kitelepülni, de vadkamerákat szeretnénk majd a kerti tavak mellé az önkéntesen jelentkezőkkel együttesen dolgozva kihelyezni, és szeretnénk megnézni, hogy egyébként mi az, amit még azon felül, amit a vízbe találunk, az élővilág mely részei számára lehet még izgalmas egy ilyen kerti tó, mert hogy ugye vannak ilyen anekdotikus sztorik, hogy hát ugye jön a denevér, meg jön a sűn, na mi ezt szeretnénk kimutatni és megnézni, hogy egyébként melyik kerti tó az, amit mondjuk egyébként a sűn preferál, vagy ahol a denevér egyébként jókat eszik mondjuk berepülve éjszakánként az árvaszúnyogokból. És ezekre is vannak most már olyan módszerek, például a denevéreket úgy szeretnénk felmérni, vannak rá különböző ilyen kis úgymond hangcsapdák, amit ugye ki lehet tenni, és az alapján meg lehet mondani, hogy milyen denevér volt ott, ivott-e, evett-e, mit csinált a tó mellett, és ugye a vadkamerák is ugye elkapják az arra jövő élőlényt, anélkül, hogy kárt tennének benne. Ilyen dolgokat még tervezünk jövőre, és egyébként fogunk a lakossághoz fordulni, hiszen szintén szükségünk lesz arra, hogy önként jelentkezők azt mondják, hogy ők ezt nagyon szívesen velünk együtt megnéznék a saját kertjükben.
1: És lesz utánkövetés is, tehát, hogy akik már egyszer belekerültek ebbe a programba, azok nem tudom én későbbiekben is esetleg küldenek majd be mintát, hogy
0: hát nekem az egy vágyam lenne egyébként, hogy mondjuk egy-két évvel később azt mondani, megnézni, hogy egyébként maga a kezelés típus változott-e, és annak mentén változott-e például, akár ugye a mi behatásunkra, hogy mondjuk mi esetleg javasoltunk valamit, hogy mit kellene csinálni, akár csak egész egyszerűen egy kicsit általánosabb tudatosságjavulással, és mondjuk megnézni, nyilván nem fogjuk tudni szerintem még egyszer ezt a rengeteg tavat megnézni, de mondjuk egy kisebb önként jelentkezői körrel szintén ezt megnézni később, hogy egyébként ott, ahol a kezelés vagy nem változott, vagy változott, úgyhogy ez rögtön kétféle attitűd, amit ugye a statisztikában tudunk használni, és akkor meg lehetne nézni, hogy a diverzitást mondjuk emelte a vízben az, hogy ő valamit változtatott azon, hogy kezeli a tavát. Nagyon izgalmas lenne.
1: Köszönöm szépen. Ennyi fért a mai műsorban. Még egy honlap címet azt tudtok mondani, ahol elérhető ez a...
0: Igen, hát ugye elérhető maga a projekt a mypond.hu-n, ami maga a projektnek az oldala, de egyébként ugyanilyen néven megtalálhatóak vagyunk a közösségi médiában, tehát a Facebook oldalunk is működik, Instagramon, Twitteren fönt vagyunk. Kicsit ilyen variálódik a mypond, mert ugye volt, ahol ez lefedett név volt, de valószínűleg meg fognak minket tudni találni, illetve az Ökológiai Kutatóközpontnak a honlapját az ECOLRES, tehát Ecol Research, Ecological Research, ecolres.hu címen szintén elérnek minket, tudnak akár a többi közösségi tudományos programról is tájékozódni, tehát fölmennek a fő honlapjára az Ökológiai Kutatóközpontnak, ott még egyébként még a szúnyogos, még a kerti tavason kívül még több másik ilyen típusú közösségi kezdeményezés is van. Igen, úgyhogy akit az ilyesmi érdekel, nagyon tudom ajánlani, hogy nézze meg ezt a menüpontot.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönöm Horváth Zsófiának és Barta Barbarának, hogy itt voltatok velünk, és mi pedig ugyanígy 2 hét múlva este 6-tól fél 8-ig találkozunk. Sziasztok!
0: Mi köszönjük, sziasztok! Köszönjük.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: róka, a medve és a szegény ember. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember egy reggel két tehenével kiindult szántani, amint az erdő mellett megyen egyszer csak hall valami bömbölést és makogást. Bemegy az erdőbe megnézni, vajon mi lehet az. Hát látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kis nyúllal.
1: Na, meg ilyet se láttam életemben.
0: Mondja a szegény ember, és olyan jó ízűen kacagott rajta, hogy majd kipukkant.
2: Hogy a veszett horda embere? Hogy veszte rajtam kacagni? No, ezért meglakozt tehenestől, megeszlek!
0: Rivallott rá a medve. A szegény ember bezzeg most már nem kacagott, és nagyon kérte a medvét, hogy ne egye meg. Vagy ha már csak ugyan meg kell lenni, legalább estig ne egye meg, ameddig felszántja a földjét, hogy ne maradjon szegény házanépe kenyér nélkül.
2: No hát estig nem bántalak, de akkor megeszlek.
0: Avval a medve elment dolgára. A szegény ember pedig búsan szántogatott, csakár mennyit gondolkozott, nem tudta elgondolni, mivel lehetne megengesztelni a medvét. Délfelé oda vetődött egy róka. Észrevette, hogy a szegény ember búsul, kérdezte tőle, mi baja, talán segíthetne rajta. A szegény ember elmondta, hogy járt a medvével.
3: Ha csak ennyi a baj, azon könnyen tudok segíteni. Kutya bajod se lesz, magad is megmaradsz, a tehened is, és még a medve bőre is a tied lesz. De mit fizetsz, ha segítelek?
0: A szegény ember nem tudta, mit ígérje, mert nem igen volt miből. Saróka is sokat kért. Végre 9 tyúkban, s egy kakasban egyeztek meg. Nehezen ígérte meg a szegény ember, mert nem tudta, honnan teremtik ki, de mégis megígérte.
3: Na most már, szegény ember, hallgass rám! Mikor a medve este felé idejő, én megbúvok a bokorba, s kürtölök, ahogy a vadászok szoktak. Akkor a medve azt kérdi, mi az? Te azt mondod, vadászok jönnek. Erre a medve megijed, s kér, hogy bújtasd el. Te bebújtatod abba a szennyes zsákba, s megmondod neki, hogy meg ne mozduljon. Én akkor kijövök a bokorból, s kérdem, mi van abban a zsákban? Te azt mondod, szenes tőke. Én nem akarom elinni, és azt mondom, vágd abba a csúpba a fejszédet. Te fejszét fogsz, és úgy vágod a fejébe a fejszédet, hogy a medve mindjárt szörnyet hal.
0: A szegény ember megörvendett a jó tanácsnak, s követte is. Minden úgy történt, ahogy a róka mondta. A medve pórul járt, s a szegény ember megszabadult tehenestől.
3: Nem megmondtam, hogy így lesz,
0: mondta a róka.
3: Tanuld meg ebből, szegény ember, hogy többet ésszel, mint erővel. De nekem most dolgom van, hazasietek, hanem holnap elmegyek hozzád a 9 tyúkért s egy kakasért. Jó kövérek legyenek, otthon légy, mert különben megkeserülöd.
0: A szegény ember szekerére vetette a medvét, vígant ért haza, otthon jó vacsorát csapott, jól aludott rája, és nem sokat félt a rókától, mert megtanulta tőle, többet ésszel, mint erővel. Reggel alig nyitotta ki a szemét, már kopogtatott az ajtón a róka, és kérte a 9 tyúkot és az egy kakast.
1: Mindjárt, komám, mindjárt, csak felöltözöm,
0: mondta a szegény ember. Hamar felöltözött, de nem nyitotta ki az ajtót, hanem megállott a ház közepén, és elkezdett a szájával csaholni.
3: Te, szegény ember, mit esz úgy? Talán csak nem kopó?
1: Bizony, komám, kopó. Az még pedig 2 kopó. Itt aludtak az ágy alatt, ördög tudja, honnan kerültek ide. Megéreztek a szagodat, ki akarnak rohanni. Alig tudtam már tartani őket.
3: Csak addig tartsd, amíg elfutok. Nem bánom, maradjon inkább neked a tyúk is, a kakas is.
0: Mire a szegény ember kinyitotta az ajtót, a róka már túl volt ungon berken. Emberünk nagyot kacagott rajta. S még tám most is kacag, ha meg nem halt.

0: Mackó úr, meg Ordas koma. Mackó úr, meg Ordas koma egyszer régen együtt indultak el ennivalót keresni. Amint mennek, mendegélnek, egyszerre csak édes illat csapja meg Mackó úr a morrát. Egy faodvában elvadult méhek gyűjtögették a gyönyörű lépes mézet. Természetesen azért, hogy az ő életét édesítsék meg vele. Mackó uramnak azonban lehetett már egy némely keserű tapasztalata a méhek gonosz természetéről. Törni kezdte hát a fejét, hogyan férjem baj nélkül a mézhez.
1: Ha-hó, itt van az én derék, Ordas barátom. Szelíd, kedves kis állat a légynek sevét, de ész dolgában nem áldotta meg túlságosan az Úristen. Kikapartatom én azzal a tüzes gesztenyét, akarom mondani az édes mézet.
0: Azzal méznél is édesebb mosolygással fordult Ordas komához.
1: Na koma, akarsz-e belenézni a tündérek kutyába?
2: A tündérek kutyába? Hát ez micsoda?
1: Te még azt sem tudod, mi a tündérek kutya. Látszik, hogy nem jártál annyi híres neves iskolába, mint én. Hát tudd meg, hogy aki a tündérek kutyába belenéz, azt látja benne, ami személynek, szívének legkedvesebb.
2: Például egy gyönge úszú idei bárányt?
1: Azt. No lám, mégiscsak megértettél. Nem vagy te olyan ostoba, mint amilyennek látszol.
2: No. De hát mit ér, ha csak látom azt a bárányt?
1: Azt éri, hogyha kimondod a varázsigét, hogy azt mondja, burgu, turgar, fargar, kurgas, akkor egyszerűen kiugrik a kútból a bárány.
2: Nagyon bizony.
1: Kiugrik az?
2: De hát, hol van ez a kút?
1: Akár hiszed, akár nem, ennek a fának az odvába kell beledugni a fejedet, a fa tövében van elrejtve a kút. Vigyázzak ám a tündérek, hogy akárki meg ne találja.
2: Faodóban sem láttam még kutat.
1: Hát most megláthatod, ha van merszed.
2: Itt, ha van merszem. Nem félek én semmitől a világon. Hogy is van az a varázsigá, hogy...
0: Jó sokáig tartott, míg a medve bele tudta verni Ordas koma vastag koponyájába, hogy burgu, targa, fargar, kargas. De olyan erősen vágyakozott Ordas koma a gyönge húsú idei bárányra, hogy mégiscsak megtanulta valahogy. Azzal bedugta a fejét a faodvába. Mackó uram meg szép csöndesen elbújt egy bokorba, és mosolyogva várta, hogy mi következik most. Hey, uramisten, mi következett? Amint Ordas koma bedugta a fejét, ezernyi méh bojdult fel egyszerre. Neki estek, ahol érték, 100 fullánk fúródott belé. Kikapta a fejét, neki ramadott. Erre csak azt üvölte futás közben.
3: Burgu, targa, targa, targa.
0: A méhfaj meg utána egyetlen egy sem maradt a tudukban. Mackó uram elégedetten mosolygott, nyugodtan odalépegetett a fához, azt morogva magában.
1: Rargar, vargas, merger, kerve.
0: Azzal kiszedte a tündérek kutyából az édes, illatos lépes mézet, és egy mindegy cseppig megette.

0: Nyúlházikó. Cseremisz népmese. A nyúl házat épített magának. A ház pompás volt, bár kicsike. Minden volt rajta, ahogy illik. Tető is, ablak is, ajtó is. Felépítette a nyúl a házát, és elfutott vendégségbe, még az ajtót is elfelejtette bezárni. Amíg őkelme vendégségben vigadozott, az üres házba betévedt az erdei tücsök.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip, cirip.
0: Fújta a nótáját.
1: Takaros házikó.
0: Azzal lefeküdt a lócára, és elaludt. Hazatért a nyúl, és ő is a lócára heveredett. Feküdt az egyik oldalán, majd a másikra fordult, és véletlenül megnyomta a tücsköt.
1: Cirip.
0: Sziszent fel a koma.
2: Hát ez meg mi?
0: Rémült meg a nyúl, és kiugrott a házból. A gyáva nyúl az úton ugrándozott, és csak úgy húlt, potyogott a könnye. Ekkor találkozott egy medvével.
3: Miért sírsz, te nyúl?
2: Valamelyik vadállat betelepedett a házikomba. Nem is tudom, mi lesz velem most télen.
3: Sose búsulj, segítek én rajtad.
0: Elindultak kettesben a nyúl házikója felé. Amikor odaértek, elbődült a medve, ahogy csak a torkán kifért. Amint a tücsök meghallotta a medve bömbölését, nyomban válaszolt rá.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip, trrr, trrr.
3: Ki tudja, ki mindenki lehet odabenn?
0: Fülelt a medve, aztán elinalt az erdőbe. Magára maradt a nyúl a házikója előtt. Nézett jobbra, nézett balra, majd megint sírva fakadt. Kis idő múltán megint az úton ugrándozott a nyúl, és csak úgy potyogott a könnye. Ekkor összetalálkozott a rókával.
4: Nyuszókám, pajtásom, hová szaladsz? És miért sírsz?
2: Jaj, rókakóma, nincs már nekem házocskám. Valamilyen vad állat bevette magát, és ki nem megy belőle.
4: Segítek én rajtad. Nem hagylak el a bajban soha.
0: Elindult a kettesben a nyúl házikója felé. A róka egyenes bemegy a házba, csapkod a farkával, s mérges hangon kiáltja.
4: Hé, hey, aki a házban van, kifelé, de szaporán. Ha nem megy ki szépszerével, megkarmolom a körmömmel, megharapom a fogammal.
0: A tücsök így válaszolt a rókának.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
4: Ki tudja, ki lehet, mi lehet odabent.
0: Fülelt a róka, aztán elfutott az erdőbe. Nézett jobbra, nézett balra a nyúl, aztán megint elindult ugrándozva az úton, és megeredtek a könnyei. Ekkor találkozott a kakassal.
5: Nyulacskám, cindorám, miért sírsz?
2: Jaj, kakas barátom, nagy baj szakadt rám. Egy-kettőre itt a tél, a házikomba meg valamilyen vadállat telepedett meg. Se engem be nem enged, ki a takergetni a medve, ki a róka, de egyik se bírt vele.
5: Sose búcsúj, barátom, segítek neked.
0: Elindult a kettesben a nyúl házikója felé. Körüljárta a kakas a házikót, megnézte mindenfelől alaposan, és a következő nótára zendített.
5: Bezárlak. Fejed veszem, levárlak.
0: A tücsök nem jött ki a házikóból. A kakas a küszöbre állt, és újra rákezdte.
5: Házikó, bezárlak. Fejed veszem, levárlak.
0: A tücsök így válaszolt a lócáról.
1: Cirip, cirip.
0: A kakas felugrott a lócára, a csőrébe kapta és lenyelte a tücsköt. Boldog volt a nyúl, két hátsó lábára állt, úgy táncolt, ugrabugrált. A kakas meg még egyszer tüzetesen körülnézett, majd nagy büszkén megint az ajtóban, megcsavargatta a szárnyát, lábujjhegyre emelkedett és nótára gyújtott. Semmilyen más nótát nem tudott. A nyúl meg azt gondolta.
2: Nem csak, hogy megharagudott a kakas. Most már engem akar bezárni a házikomba. Nekem akarja levágni a fejem. Ez így nem lesz jó.
0: S azzal elnyargalt az erdőbe. Ezután a nyúl nem is tért vissza többé a házikójába, és újat sem épített. Azóta nem él házikóban, hanem csak úgy egyszerűen a bokor tövében.

0: Az egerecske. Volt egyszer egy egerecske. Ez az egerecske elment országot, világot látni, szerencsét próbálni, s amint ment mendegélt, talált egy krajcárkát. Megörült az egerecske a krajcárkának.
1: Na, most mit vegyek ezen a krajcárkán? Magyarót? Nem, azt nem veszek. A magyarónak el kellene dobni a héját. Diót? Annak is el kellene dobni a héját. Talán mandulát vegyek? Ugyan minek, a héját annak is el kellene dobni. Veszek káposztafejet. Azám káposztafejet. A káposztából házat építek magamnak, azám házat. A nagy leveleiből építek falakat, meg födelek. A kicsi leveleiből jó, puha ágyacskát csinálok. Még paplanocska is telik belőle. Ó, de jó lesz, ó, de jó.
0: Hát vett egy káposztafejet, s abból olyan szép házat épített, hogy aki látta, megcsodálta. Na, tehát múlt az idő, és egyszer az egerecske kihajolt az ablakon, hadd lássa mi újság odakint. Jól jött éppen a báránykas, amint meglátta a szép házacskát, ablakocskában az egerecskét, felszólt hozzá.
2: Hé, egerecske, nem vennél feleségül engem?
1: Vennélek, bizony, ha szépen énekelnél? Húj, de csúnyan énekelsz, menj csak tovább egy házzal.
0: Alig ment el a bárányka, jött egy kis kacsa. Az is megkívánta a szép házacskát, s felszólt az ablakba.
3: Hallod, egerecske, nem vennél feleségül engem?
1: Lennélek bizony, ha szépen énekelsz?
2: Elég!
0: Cincogott az egerecske, s bedugta a fülét, hogy ne hallja az égtelen csúf hápogást.
1: Fel is út, le is út, nem kell ezt a néken.
0: Elment a kacsa nagy szégyenkezve, s mindjárt jött egy tyúkocska. Bezzeg, hogy az is szeretett volna ott lakni a káposztaházacskában.
2: Egerecske, elmennél le feleségül?
1: Ha szépen énekelnél?
2: Ott, három, még ma hatba jársz.
1: Elég, de tovább, még a házacskám is összedül, olyan csúnyán énekelsz. Nem kell ez feleségnek.
0: Elment a tyúkocska, s nyomban jött utána egy círmos cicácska. A bajuszát pödörgette, magát illegette, billegette, s felszólt az egerecskének.
3: Egerecske, kedves egerecske, elvennél engem feleségül?
1: Hát bizony, ha szépen énekelnél, pedig bajuszkád van.

0: Egyszeribe megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak. Hét nap és hét éjjel mindettek ittak, táncoltak. Addig ettek ittak, hogy egyszerre csak minden elfogyott. Ja, Istenkém, mi lesz most?
1: Na, ne búsulj, édes cicácskám. Majd hozok én neked ételt és italt is elegendőt. Csak te maradj itthon, őrizd a mi házacskánkat.
0: Ment, mendegélt az egerecske. Addig ment, addig mendegélt, hogy egy kutacskához ért.
1: Na, abból iszom egyet!
0: Mondotta az egerecske, s hopp, beleszökött a kutacskába. Azán beleszökött, de most hogy ő kionnét? Hely, úszkált az egerecske jobbra-balra, de nem tudott kimászni a kutacskával. Na, most itt hal meg, szörnyű halálnak halálával, itt bizony. Dehogy hal, dehogy hal, a círmos cicácska nyugtalankodott, hogy oly sokáig elmaradt az ő uracskája, s utána ment. Addig ment, mendegélt, hogy éppen a kutacskához ért.
2: Édes kicsi uracskám, már most hogyan húzzalak ki? Megfoghatom a fülecskédet.
1: Né, az fájna.
2: Hát talán a lábacskádat fogja meg.
1: De az, se, az is fájna.
2: Talán a farkacskádnál fogva húzzalak ki.
1: Jó lesz, édes feleségecské. Fogd meg a farkincámat.
0: Megfogta a cicácska az egerecske farkincáját. Szépen kihúzta, aztán elmentek egy diófa alá, ott leültek, s várták, hogy az egerecske ruhája megszáradjon. Ó, jaj, de mi történt? Egyszerre csak leesett egy dió, és éppen az egerecskének a fejére esett. Egerecske fejét betörte a dió, és akkor a púpot ütött rajta, mint az öklön.
2: Ó, mit csináljak?
1: Nyalogasd a fejem búbját, hogy ne fájjon.
0: Nosza, a cicácska nyalni kezdte az egerecske feje búbját. Nyalta, nyalta, és közben nagyokat csettintett a nyelvével.
2: Ó, de pompás, ó, de jó.
0: Addig nyalta, nyalogatta, míg egyszer csak ham, bekapta az egerecskét egészen. Azóta eszi meg a macska az egeret. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A Reuters elemzése szerint az európai tengerek felszíni hőmérséklete júniustól augusztusig átlagosan 21,6 Celsius fokot ért el, ami az elmúlt 45 év legmagasabb értéke, írta a Greenfo. Az asztúriai partvidéken a barna alga erdők mintegy 95%-a eltűnt 2010 óta. A hínárosok, amelyeknek 20 Celsius fok alatti hőmérsékletre lenne szükségük, pusztulásukkal a homárok, a languszták és a tengeri sünök eltűnését is okozzák. A helyi halászok most tudósokkal és természetvédőkkel összefogva laboratóriumban nevelt szaporító anyaggal próbálják újra telepíteni a hínárosokat. A földközi tengerben az invazív fajok terjedése okoz egyre súlyosabb problémát, mivel a Suezi csatornán keresztül a Vörös-tengerből és távolabbi vizekből érkező fajok kiszorítják az őshonos populációkat. A Ciprusi Akadémia jelentése alapján a földközi tengerben már több mint 1000 nem őshonos faj él. A bolgár parlament elfogadott egy törvényt, amelynek célja, hogy hatékonyabban megvédje az újságírókat, aktivistákat és másokat azoktól a visszaélésszerű perektől, amelyek a kritikusok elhallgattatására vagy megfélemlítésére szolgálnak, írta a Euronews. Az úgynevezett közösségi részvétel elleni stratégiai perek célja nem az ügy tényleges megnyerése, hanem az, hogy elhallgattassák vagy anyagilag tönkretegyék az újságírókat, a visszaéléseket feltárókat és a jogvédő szervezeteket. A SLAP perek többségét azok indítják, akik elég gazdagok és befolyásosak ahhoz, hogy megfizessék a magas ügyvédi díjakat. Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az egyértelműen megalapozatlan kereseteket már a korai szakaszban elutasítsák, rövid határidőket ír elő a bírósági döntésekre, és szigorítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az alperesekkel szemben ideiglenes intézkedéseket, például vagyonzárlatot rendelhetnek el. Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris Szent Ivánnál, írta a natgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz Pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsoló tűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

Mielőtt visszatérnék a műsor majdnem egy éve abba hagyott témájához, és hogy oldjam az utóbbi idők szerintem igen érdekes válogatásait, ma Daphne Oram brit zeneszerző és elektronikus zenész lesz a téma. Igaz, hogy az adásaimban ritkán ismétlek zenéket, de egyrészt ritkán előfordul, másrészt ennyi idő alatt nyugodtan lehetnek ismétlések, hiszen ki emlékszik egy több mint 10 évvel ezelőtti adásra, arról nem is beszélve, hogy nagy valószínűséggel teljesen mások hallgatják ma az ismétlést, mint évekkel ezelőtt. A lényeg, Orámról 2013. március 3-án volt egy Nové műsor, de a mai zendülő elektronok is róla fog szólni. Idén lenne 100 éves Daphne Blake Oram, aki 1925. december 31-én az angliai Wiltshire megyében található Devizesben született. Oram az első brit zeneszerzők közé tartozott, akik elektronikus hangokat állítottak elő, és az Egyesült Királyságban a konkrét zene egyik korai képviselője volt. A BBC Radiophonic Workshop társalapítójaként a brit elektronikus zene fejlődésében kulcs szerepe volt. Az 1961-es The Innocent című filmhez írt, név nélkül megjelent zenéje hozzájárult az elektronikus filmzene úttörő fejlődéséhez.

Oram, az Oramix nevű grafikus hangtechnika megalkotója volt. Ő volt az első nő, aki önállóan vezetett és hozott létre saját elektronikus zenei stúdiót, valamint az első nő, aki elektronikus hangszert tervezett és épített. Oram a Dorseti Sherborne leányiskolában tanult, ahol már korán zongora, orgona és zeneszerzés oktatásban részesült. 1942-ben felvételt nyert a Royal College of Musicba, de helyett stúdiómérnökként és hangtechnikusként a BBC-nél helyezkedett el. Az egyik feladata az volt, hogy a koncert közvetítéseket folyamatosan figyelje, és a közvetítés valamilyen okból történő megszakítása

Az 1940-es években zeneszerzéssel is foglalkozott. Ekkor született többek között a Steel Point című lemezjátszókra, két zenekarra és öt mikrofonra írt, úttörő jelentőségűnek számító elektroakusztikus műve. Sokan ezt tartják az első olyan kompozíciónak, amely az akusztikus megszólalást élő elektronikus manipulációval ötvözte. A BBC elutasította a mű bemutatását, és Oram életében nem is adták elő. Először 70 évvel később, 2016. június 24-én adta el Shiva Feshareki zeneszerző és a London Contemporary Orchestra. A végleges partitúra megtalálását követően a Steel Point átdolgozott változatának ősbemutatójára 2018. július 23-án került sor a londoni BBC Proms Fesztiválon, ahol Feshareki és James Bulli adta elő a művet a London Contemporary Orchestra közreműködésével. Az 1950-es években Oram lett a BBC zenei stúdió vezetője. Miután ellátogatott a párizsi RTF stúdiókba, elkezdett harcolni azért, hogy a BBC-nek is legyen elektronikus zenei eszközei, amelyeket az elektronikus zene és a konkrét zenei technikákat használva a műsorokban alkalmazhatnak. 1957-ben megbízták, hogy zenét komponáljon az Amphitryon 38 című színdarabhoz. Ezt a művet színuszhullám oszcillátor, magnó és saját tervezési szűrők használatával hozta létre, így készítve az első teljesen elektronikus zenét a BBC történetében.

Desmond Briscoe elektronikus zenésszel és BBC-s kollégájával együtt elkezdett megrendeléseket kapni, köztük Samuel Beckett 1957-es All That Fold című darabjának egyik előadásához is. Ahogy nőtt az igény ezekre az elektronikus hangokra, a BBC 1958 elején megbízta Oramot és Briscoe-t a BBC Radiophonic Workshop létrehozásával, és ahol ő lett az első stúdióvezető. A műhely fő feladata a BBC összes produkciójához hanghatások és tematikus zenék készítése volt, így az 1958-59-es Quatermass and the Pit című tudományos fantasztikus tévésorozatot, valamint a The Guns No rádiós végjáték sorozathoz Major Bloodnak a gyomor hangját. 1958-ban a BBC elküldte Oramot az 1958-as brüsszeli expo Journée Internationale de Musique Experimentale kiállításra, ahol a Philips Pavilionban bemutatták Edgar Varese Poem Electronic című elektroakusztikus munkáját, valamint a pavilon építészének Janik Xenakisnak PH című darabját. Miután meghallotta a kortársai munkáit, és mert a BBC továbbra sem tartotta fontosnak az elektronikus zeneszerzési tevékenységüket, úgy döntött, hogy kevesebb, mint egy évvel a Radiophonic Workshop létrehozása után ott hagyja a Radiophonic Workshopot, azt remélve, hogy önállóan továbbfejlesztheti technikai tudását.

Miután 1959-ben elhagyta a BBC-t, a Kenti Fairseat-ben, egy átalakított komlószárító épületben, a Tower Hall-ban hozta létre saját Oramix Studios for Electronic Composition nevű zenei stúdióját. Oram a James Bond sorozat 1962-es első Dr. No című film zenéjéhez a 6 perces Atom in Space című elektronikus zenei darabjából használtak fel jellegzetes elektronikus zenei hangokat, de a filmben a nevét nem tüntették fel. Ezeket a hangokat a következő két James Bond filmben is felhasználták, de más filmekhez is készített zenéket. Az Oramix Daphne Oram által 1957-ben kidolgozott rajzolt hangon alapuló technika. A berendezést 1962-ben a Gulbenkian alapítvány támogatásának köszönhetően fejlesztették tovább. A technika lényege, hogy 35 mm-es filmszalagokra rajzolva vezérlik a létrehozott hangot. Oram Graham Ranch mérnök segítségével rendkívül szerény költségvetésből és rengeteg nem szokványos újfajta módszerrel építette meg az Oramix nevű fotoelektromos berendezést. A berendezés egy nagy, téglalap alakú fémkeretből állt, amely asztalszerű felületet biztosított. Ezen 10 darab egymásra szinkronban lévő, átlátszó, perforált 35 mm-es filmszalag haladt keresztül. A zenész alakzatokat rajzott a filmre, maszkot hozva létre, amely modulálta a fotócellákra jutó fényt. Ezek a szalagok fotoelektromos cellák előtt haladtak el, amelyek ezekből állították elő a hang frekvenciáját, hangszínét, amplitúdóját és időtartamát szabályozó elektromos jeleket. Oram szerint minden árnyalatot, minden finom kifejezési lehetőséget, minden hangszínváltozást vagy hangmagasság ingadozást egyszerűen a kotta megváltoztatásával meg kell tudni valósítani. Ez a technikai megoldás számos korábbi fotoelektromos hangszintézis rendszerhez hasonlított, ilyen volt például Evgeny Szolfó néhány évvel korábban Leningrádban kifejlesztett variofonja, amely kartonlapra rajzolt, vagy abból kivágott formák leolvasásával állított elő hangot, Emerick Spillman 1928-as szuperpianója, valamint valószínűleg a legkorábbi Harry Grindel Matthews and Bernard G. Lyons 1925-ös luminafonja. A hangszer kimenete kizárólag monofonikus volt, a hangokat több csatornás szalagokra lehetett rögzíteni, így gazdagabb textúrát és polifonikus hangzást lehetett elérni. Hasonló elve működött Jevgenyi Murzin orosz mérnök által 1937 és 1957 között kifejlesztett fotoelektromos hangszer, az ANS szintetizátor.

A Daphne nem tűnt különösebben műszaki beállítottságúnak, de elmagyarázta a Wrenchnek, hogy egy új elektronikus zenei rendszer szeretne építeni, olyat, amely a hang létrehozásában sokkal aktívabb beavatkozási lehetőséget biztosít. Ismerte a filmfelvevőknél alkalmazott optikai rögzítési eljárást, és azt szerette volna, hogy a rendszert közvetlenül a filmszalagokra rajzolva lehessen vezérelni. Daphne hozzátette, hogy a projekt már évekkel korábban elindult, ám az elmúlt 12 hónapban semmilyen előrelépés nem történt. Wrench azt mondta, hogy tudja a megoldást. Oram alkalmazta őt. Wrench pedig otthagyta a Medical Research Council-nál betöltött állását, és a lehető leggyorsabban munkához fogott. Ennek a technikának a különlegessége a grafikus kép és az audio jel közötti közvetlen kapcsolat volt, és bár a rendszer monofonikus volt, a hangképzés árnyalatainak szabályozhatósága, a legkifinomultabb analóg feszültségvezérel szintetizátorok kivételével minden más eszköznél rugalmasabbnak bizonyult. Daphne uram a 60-as évek során is alkalmazta az eljárást, és számos filmhez, illetve színházi előadáshoz készített zenét.

Uram az 1980-as évek közepén a Ralph Vaughan Williams Trust-től kapott támogatás segítségével az Oramix Econ Archimedes számítógépen futó szoftveres változatának fejlesztésén dolgozott. Szerette volna folytatni az Oramix kutatásait, ám a források hiánya megakadályozta a projekt teljes körű megvalósítását. Pályafutása során Oram az elektronikus zenéről és stúdiótechnikáról tartott előadásokat. Az 1971-es An Individual Note of Music, Sound and Electronics című könyve filozófiai megközelítésben vizsgálja az akusztikát, valamint az elektronikus zene történetét és technikáit. Az 1970-es évek végén The Sound of the Past, A Resonating Speculations, a múlt hangja, rezonáló spekuláció címmel elkezdett írni egy második könyvet, amely kézirat formájában maradt fenn. Ebben a kéziratban régészeti akusztikai kérdéseket vet fel, és olyan elméleteket vázol fel, amely szerint az új kőkori kamrás sírhalmokat, valamint az olyan ősi helyszíneket, mint a Stonehenge és a gízai nagypiramis akusztikai rezonátorként használták. Kutatásai arra utaltak, hogy az említett korok emberei mérható ismeretekkel rendelkezhettek a hang tulajdonságairól a nagy távolságú kommunikáció terén. Az 1970-es években Oram két agyvérzést is elszenvedett, emiatt kénytelen volt felhagyni a munkával, és később idősek otthonába költözött. 2003. január 5-én 77 éves korában a Kenti Metztonban hunyt el.

happened in the last couple of years.

Hello, hello, Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Dzsungelkönyve műsor. Két hetente jelentkező Jungle és Drum and Bass adásról van szó, a két házigazda pedig DJ Ren, valamint én Mentélien. A következő két órában én Mentélien zenélek nektek. Egy vegyes jungle és drum and bass szelekcióra lehet számítani. Friss kedvencekkel az elmúlt hetekből. Sok nyárvégi, őszies hangulatú tracket hoztam mára, úgyhogy talán a szokásosnál több mély, komor, kísérletező darabra lehet számítani. Ez a kezdőzene tökéletesen leírja azt a hangulatot. DJ Trax és a What Next című szám ez. A Moment of Clarity albumról, ami az Overshadow-n jelent meg a napokban, ha jól tudom. Abszolút magas.

Stílus Rádió FM 90.3, ez a dzsungelkönyve műsor. A lejátszóknál én Mentélien, és az elmúlt percekben Surreal-től szólt a Flowers. A Total Science kiadóján, a CIA-n jelent meg nemrég. Ez pedig már egy friss Workforce darab, Surrender a szám címe. Csak így finoman indítom a ma estét, de azért szólok előre, hogy lesznek azért elborulások is. És lenne egy fontos programajánlóm. November 13-án a Gólyában Right Time buli lesz ismét. A Right Time csapatból Bence, Ekaterina, valamint én Mentélien fogunk zenélni, és lesz egy különleges vendégünk is Galactic Jackson személyében. Őt más műfajokból lehet ismerni, leginkább például Italo Disco és Electro vonalakból, de a lemezgyűjteményében lapulnak UK Hardcore és Jungle darabok is. És mi megkértük, hogy mutassa meg ezeket a korongokat a Gólyás buliban november 13-án. Szóval izgalmas zenei élmény lesz. Gyertek mindenképp, ez volt a programajánló.

Tilos Rádió FM 90.3 dzsungelkönyve, a műsor címe, én pedig Mentélien vagyok. Az előző percekben Myth és Sybin Mad Years című száma szólt, ez pedig már Napes és a Ground Speed című track. Mindkettőt már nagyon-nagyon szerettem volna az előző adásba is belepasszintani, de nem sikerült. Továbbra is friss megjelenéseket válogatok, csak is a legnagyobb kedvenceimet. Maradjatok velem!

FM 90.3 Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve velem Mentél Ilyennel, és egy nagyon-nagyon nagy zenével, elmúlt hónapokból az egyik legnagyobb kedvencem.

facebook.com/mentilian, tilos.hu és mixcloud.com/dzsungelkönyve. Akkor is egy vegyes drum and bass jungle szelekciót játszottam, előtte két héttel pedig Bencel és Ekaterinával hangolódtunk a szeptemberi Right Time bulira, azt az adást is csekkoljátok, hogyha még nem volt meg. De mindenek előtt maradjatok velem most éjfélig. Mostantól főleg jungle-ös vonal részemről. Érezzétek jól magatokat!

can do this all night. We can do this all night.

can do this all night. We can do this all night.

Tilos Rádió FM 90.3, ez a dzsungelkönyve műsor. Az előző percekben Boráj és a Burning című szám DJ Sofa remixe szólt. Napokban jött ki nagyon erős darab, ez pedig már Tim Reaper és Cloak Poseidon című száma. Egy szuperül sikerült grime és jungle fúzió. Nagyon sok izgalmas jungle zenét találok az utóbbi hónapokban. Azokból fogok még játszani néhányat a műsor hátra levő idejében. Tartsatok velem továbbra is!

Ez itt a Tilos Rádió Dzsungelkönyve című műsora. A lejátszóknál én Mentillian, az előző percekben pedig Junától a Baby You című szám szólt. Ez pedig már Fast The Kid új megjelenése, a The Flavor. Nekem pedig lenne még néhány további programajánlom. Október 24-én szombaton délután 4 és éjfél között a Viadukt bárban Drum & Bass a rakparton buli. Bug, Zsófi, Ron, Mentillian, 8ix9ine, Ron és Lazanoise fognak zenélni. Én valamikor azt hiszem a délután folyamán. Aztán november 14-én Hive buli a Kassahajón. Az Ivy Lab búcsú turnéja Budapesten is megáll, úgyhogy ez egy kötelező jelenlét lesz szerintem. Illetve december 18-án pénteken az Atnóban 20 Years of Rapture, 00, Decibella és Black Eye fognak fellépni Angliából. Ezek voltak a programajánlók.

Tilos Rádió FM 90.3. Nem is értem, hogy, de már el is érkeztünk a műsor végéhez. Annyira a flow-ban voltam, hogy nálam elrepült ez a két óra. A ma esti egyik, illetve a ma este utolsó előtti zenéje Low és Runder Citrix Solution című száma, friss repertoár megjelenés. Ám van még egy búcsúzeném is hátra. Amit majd Balázsnak küldenék, ez Megrabán és Mystery Time A Cruel Remix című száma. Úgy éreztem, ez a track tökéletesen illik a mai szelekcióhoz. Ám mielőtt elindítanám, elmondom gyorsan, hogy az adást meg fogjátok találni a szokásos lelőhelyeken, tilos.hu oldal, illetve mixcloud.com/dzsungelkönyve, illetve valószínűleg a youtube.com/mentélien oldalon is, tracklistával együtt. Nagyon-nagyon köszi mindenkinek, aki élőben hallgatta az adást, és persze big up mindenkinek, aki felvételről

Szóval ez volt már a Dzsungelkönyve műsor. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet még egyszer. Mentélient hallattátok a pult mögül. Legyetek jók, sziasztok!